0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének. A legjavával is ez a kulturális élethez Czanik Balázs mindig hozzátesz, jócskán. Már most évtizedek óta örülök neked, hogy itt vagy.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Mint visszajáró vendég, de azért, hogy visszajáró vendég, mert annyi rendezvény kötődik a nevedhez, aktuálisan, folyamatosan, tehát minden évben jöhetnél legalább 25-ször.
2: Köszönöm, annyi, igen, egyébként nagyon sok munkánk van benne, de tényleg igyekszünk mindenkit megmozgatni, úgyhogy szerencsére rengeteg embert megmozgatunk minden évben.
1: És még évszakokhoz is kötődő.
2: Abszolút.
1: Az, amit csinálsz. Most, amivel kapcsolatban érkeztél.
2: Igen, ugye ez egy nyári strandfesztivál, úgy menne egy strandrócsó.
1: De hagyományos.
2: Hagyományos, és most már több mint 15 éve űzzük ezt a strandos dolgot, és gyakorlatilag több mint 100 000 embert szoktunk megmozgatni ilyenkor országszerte 2 hónap alatt.
1: Nagyon szép szám ez is. Amiben persze, és ezt most a hallgatóknak mondom, Pest megye, Budapest és a vétel között is benne van, itt is lesztek.
2: Abszolút, gyakorlatilag ugye Ráckevén és a környéken abszolút leszünk, viszont tényleg az az egésznek a célja, hogy gyakorlatilag az egész országot körbe rócsózzuk és mindenkit mozgásra biztassunk, és azt veszük észre, hogy évről évre egyre nagyobb sikere van ennek a történetnek, mert gyakorlatilag vannak olyanok, akik a rendezvény hatására váltak edzővé, rengetegen váltottak.
1: Komolyan?
2: Igen, rengetegen váltottak életmódot, sőt van olyan edzőm is, aki a strand rócson ismerkedett meg velünk, és azóta már...
1: Ott van a csapatban?
2: Amint fellépő vendég is már ott volt nálunk, úgyhogy azt gondolom, ezek ilyen elég szuper sikerszorik, illetve rengeteg fogyás, rengeteg átalakulás, rengeteg életmódváltás köthető ugye ehhez a rócsóhoz, úgyhogy gyakorlatilag eléri célját.
1: Azért ennek van egy külön lélektana, hogy valakit úgy be tudtok szippantani, vagy át kattin, ilyen mindig mondom neked, amikor jössz, hogy ez az átkattanás, erre várok én is most már évek óta, de hogy tényleg, hogy ez azért meg tud történni egy ilyen strandos találkozás alatt is. Ez egy találkozás veletek, ez egy napos, ugye, a rócsó?
2: Igen, igen, minden egyes állomáson egy napot vagyunk, és gyakorlatilag tényleg azt veszük észre, hogy működik ez a rendszer, és lehet, hogy annak is köszönhető, hogy általában a strandon az emberek viszonylag ráérnek, arra tudnak jönni nyugodtan beszélgetni, és kedvet csinálni nekik ahhoz, hogy tényleg életmódot váltsanak, és mi a nagy számok törvény alapján ugye rengeteg embert megmozgatunk, innentől kezdve ugye gondolom ennek köszönhető az, hogy mindig van egy sikersztori is a repertoárba, és azt gondolom, hogy ezért is megéri csinálni ezt az egészet.
1: Nem csak egy újszülöttnek, de egy új hallgatónak is minden információ új, ezért mondom most azoknak, akik még nem tudnák, hogy a Riz Levente sportcsarnokban te most már szintén évek óta ott vagy, heti 2 programmal.
2: Igen,
1: tehát minden, Budapesten veled folyamatosan lehet találkozni.
2: Abszolút, és egy teljesen ingyenes edzést tartunk minden héten.
1: Ez nyáron is van?
2: Nyáron is van.
1: Ez folyamatos?
2: Tényleg? Igen.
1: Azt hittem, a rócsó idejére leállsz.
2: Én is így gondoltam, de nem. És egyébként hétfőnként minden nap 6:30-kor van, és kb. Olyan 400-an vannak egy-egy edzésen. Úgyhogy ez elég
1: öröm hallani mindig.
2: Igen, és én még ebben a szuper melegben is, tehát gyakorlatilag...
1: Abszolút... Elment, a 42 fokba is elmentek?
2: Így van. És nagyon büszke vagyok a vendégeimre, mert tényleg folyamatosan járnak, és nem lankad az aktivitás. Ugyanakkor csütörtökönként pedig délelőtt egy senior szépkorú edzést tartok, és képzeld el, hogy ők sem. És ők ugyanúgy részt vesznek az edzéseken, és ők is 100-150-en vannak egy ilyen torna alkalmával. Úgyhogy őszintén, szóval nagyon büszke vagyok rájuk.
1: Hát én meg mindenkire, aki ott van veled, meg veletek, mert ezt, ha, mi ez, ha nem küldetés?
2: Abszolút, és ugye? Én azt gondolom, hogy én szerintem erre születtem, hogy gyakorlatilag mindenkit megmozgassak, és lehetőleg mindenkit rávegyek az életmódváltásra, és szerencsére a visszajelzések pedig mégis engem is erősítenek, úgymond, mert nekem ugye a lehető legjobb az, amikor egy pozitív visszacsatolást kapok, mert én meg ebből gyűjtöm az energiát.
1: Na akkor abba segíts most nekünk, kérlek, abban, akik mondjuk ezt otthon próbáljuk abszolválni, hogy amikor tényleg ilyen melegek vannak, érdemes, szabad? Egyáltalán mozogni? Most oké, a sportcsarnokban gondolom, az be van hűtve.
2: Igen, de azért ugye nekünk ott egész nap mennek sportfoglalkozások, és nyilván ugye nem tud annyira visszahűteni a hőfokot, hogy az teljes mértékben mondjuk egy...
1: Tehát ott is meleg van.
2: Ott is meleg van. Uh-huh. Ugyanakkor egy aerob tevékenységet végzünk, ami szintén ugye megemelheti ugye a testhőt, és ezáltal ugye még melegebbnek érzed magad, meg ugye nyilván izzadással történik egy ilyen dolog. De én azt javaslom mindenkinek, hogy tény és való, hogy ebben a nyári időszakban is célszerű ugye beiktatni ugye a test testmozgásnak, akár otthon is. Itt azért figyeljünk arra, hogy azért lehetőség szerint ne a legnagyobb melegbe tornázzunk a szobában, hanem van rá lehetőség, hogy kicsit hűtsük be a szobát. Viszont erre is azért figyeljünk oda, hogy nehogy esetleg megfázunk, vagy bármi egyéb, tehát próbáljunk meg egy ilyen optimális hőfokot kialakítani. Illetve, hogy a szabadtéren edzünk, a szabadtéri edzést választjuk, akkor próbáljuk meg inkább egy kicsit a délelőtti, vagy pedig a naplemente környékére tenni az edzésünket.
1: Reggel vagy este?
2: Így van. Kivétel nyilván, hogyha az ember a strandon van, és ott a medencében tudja végezni mondjuk a gyakorlatokat, akkor abszolút kivitelezhető lehet.
1: Ezek bent vannak a medencében?
2: Igen, minden strandon a medencében, ugye kivétel ugye a Balaton, mert ott a Balaton vízében megy az edzés. Itt aki ki van téve a nagyobb terhelésnek, az ugye mindig az edző, mert az edzőnek ugye a medencén kívül kell tartózkodnia pontosan azért is, hogy lehessen látni a gyakorlatokat, hogy hogyan kell kivitelezni. Úgyhogy általában itt a keményebb része az ez rával. Viszont ami meglepő és érdekes, hogy oké, hogy ezek ilyen különféle vízi edzések vagy vízi aerobikok, de rengetegen tornázzák úgy végig, hogy kijönnek oda a partra, és ott mozogják végig.
1: Tehát nem szégyellősebbek fürdőruhában?
2: Abszolút nem. És tényleg azt látom, hogy mindenki nagyon jó kedve, jó hangulattal végzi a gyakorlatokat, és ami még lényeges...
1: De bocsánat, szabad ne feled ide, túlsúlyjal is ment? Tehát, hogy odaállnak emberek fürdőruhában?
2: Abszolút, és ami még lényeges, hogy korra is nem arról tekintet mindenki. Tehát egészen szuper. A fiataltól kezdve, a szenior, szépkorú korosztályig mindenki.
1: Tehát ma már nincs ilyen, hogy szégyen.
2: Én azt gondolom, hogy nem, és lehet, hogy jól is csináljuk magát a tevékenységet, mert tényleg mindenkivel így elfeledtetjük arra az időszakra az, hogy ki milyen formában van, mert nyilván ugye nem csak azok jönnek ezekre az edzésekre, akik a lehető legjobb top formájukban vannak, hanem gyakorlatilag mindenki, mert az életmódváltás azt gondolom, hogy mindenki számára egy fontos alapírja lehet, ha nem is a külalak miatt, hanem az egészség megőrzése szempontjából.
1: Te, aki már ennyi ideje csinálod, ugye nem 15 éve, a rócsók vannak, a stand rócsók, hogy minden évben találsz benne magadnak újabb és újabb örömöt, meg szépséget?
2: Őszintén szóval igen, és legfőképpen az, amikor a pozitív visszajelzéseket kapom a strandolóktól, főleg amikor csak azért jönnek le egy strandra, mert tudják, hogy mi ott leszünk, és követnek minket, van, aki egyébként egy ilyen szezon alatt több strandra is ellátogat hozzánk, illetve nyilván ugye a sikersztorik, azok is nagyon jól építenek, de mindig igyekszem valami újdonságot is becsempészni a rócsóba. Most például kitaláltam, hogy beteszünk egy, mert mindig teszek ilyen sportatékedőket, fekvőtámaszverseny, különféle ilyen sportatékedőket beiktatunk. Most például kitaláltam azt, hogy ilyen nagy polifomokat fogunk a medencékbe belerakni, és azon kell végigfutni majd a kedves résztvevőknek időre.
1: A medencén?
2: A medencén kell végigfutni. Egy olyas, mint egy polifom, úgy képzeld el, csak ugye szélesebb és hosszabb, és azon kell végigfutni a kedves résztvevőknek.
1: Hát de hogy futnak időre?
2: Hát még el nem süllyednek. Tehát olyan, hogy gyorsan kell kapkodnod a lábadat, hogy el
1: nem. De lehet ilyet, közben. Hogy nem süllyedsz el?
2: Van rá esély.
1: Komolyan? Igen. Te tudsz úgy végig szaladni?
2: Nem, mi az én nehezebben? Mert nyilván ott ugye minél nagyobb a testsúlyod, annál nehezebb, annál függébbnek kell lenned.
1: Jó, most azt hittem, hogy valamit én felejtettem el a fizika törvényeiről.
2: Nem, például a gyerkőcök számára, akik mondjuk ilyen 10-15 kilót, nekik azért könnyebb, mint nekünk végig szaladni rajta, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon szuper aktivitás, úgyhogy most ilyenekkel is egy kicsit bővítettünk a repertoárt. Ugyanakkor vittünk trambulinos edzéstől kezdve zumba programokat, ugye az ilyen capoeira aerobikomat, különféle aquafitness edzéseket, és most kiegészítettük egyébként az egészet ilyen ingyenes szintfelmérőkkel, egészségügyi szűrésekkel, illetve ingyenes
1: megnesztelés kezelésekkel. De jó, tehát egész napot vagytok egyébként?
2: Egész napot vagyunk, hát úgy, hogy 10 órától körülbelül 5 óráig a strand területén, tehát nagyjából mind a strandon nyitva van.
1: Komoly munkanap.
2: Igen, és gyakorlatilag mindenki megtalálhatja a számítását, azt gondolom.
1: Ilyenkor nektek van lehetőségetek szintén fürdeni?
2: Nekem nagyon ritkán, mert
1: egész nap van elfoglaltság.
2: Igen, és szerencsére, mondjuk én örülök is ennek, mert nyilván én dolgozni megyek oda, illetve arra, hogy az nem embereket, hogy a mozgás a biztosam, és szerencsére annyi kérdést kapok, hogy nem jutok el a medencéig ebben a pillanatban, viszont azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy akkor van igény arra, hogy én ellátogassak a strandokra, mert vannak kérdések, amiket az emberek egyébként nem tudnak, vagy nem volt lehetőségük eddig feltenni, és ami még szintén szimpatikus, hogy nyilván tőlem kérnek tanácsot, és azért ez egy jó érzés.
1: Jellemzően hölgyek vagy férfiak, vagy vegyesen?
2: Vegyesen, abszolút. Nyilván ugye általában az aerobik órákat többen űzik a hölgyek, viszont itt azt látom, hogy a strandos edzéseknél kb. Ez majdnem, hogy feleződik, tehát fele férfi, fele nő, mert ott a férfiak is sokkal könnyebben valahol beaktivizálódnak. Úgyhogy azt látom, hogy itt sokkal többen, vagy sokkal másabb az arány, mondjuk egy sima aerobik óránál.
1: Annak idején egyébként te vettél részt, amikor még nem voltál edző? Ilyenen? Másnál?
2: Vettem részt, próbáltam ki ilyeneket. Nyilván akkor még ugye 2000 óta vagyok ugye aerobik edző.
1: Divat volt ez akkor?
2: Akkor még annyira nem működtek ezek annyira. Ugye akkor nem voltak szabadtéri fitnessgépparkok, akkor nem volt ennyi aquafitness edzés, csak pár-pár, és teljesen más jellegű, inkább csak ilyen versenyúszodákba üztek hasonló aquafitness bemutatókat. Egyébként tény is való, hogy amikor én annak idején 2000 szeptember 1-én elkezdtem a fitness sulit, akkor decemberben már a sulinak én csináltam a különféle a fitness bemutatóit a akkori tanárnőmmel, Tóth Mónival.
1: Az hamar elindult akkor.
2: Igen, mert egyébként a vízjáróikban van kis, közepes és mélyvízi, és ugye a mélyvízinél használhatod ezeket az úgymond vékony kukacokat, biztos láttad az
1: osztályban,
2: hogy maga a karod alá teszed, és akkor úgy végzed a gyakorlatokat, hogy nem ér le effektíve a lábad, de mi nyilván mi olyan edzéseket tartunk, ahol leér a lábad, és nem kell hozzá különösebb eszközöket használni.
1: És mennyire tud hatékony lenni ez a vízi erőkifejtés?
2: Nagyon hatékony tud lenni egyébként, ugyanúgy, mint akár egy külsős edzés. Természetesen ugye a víznek azért vannak különféle hatásai, amik egyébként nagyon jók lehetnek, főleg azok számára, akik különféle ízületi problémákkal rendelkeznek, vagy sokkal nehezebben tudnak mondjuk egy víz nélküli közegben mozogni. Tehát nekik ez egyébként nagyon szuper lehet. És egyébként most már rengeteg eszköz is van, amit a vízben lehet használni, tehát vízi spinningtől kezdve a különféle súlyzókig, gyakorlatilag mindenféle eszköz lehet egyébként a vízben is nehezítésképpen használni. Viszont tény is való, hogy az ízületeknek nagyon jót tesz, akár mint egy úszás is, tehát az is javasolt, hogy azon, akik ízületi problémával rendelkeznek, mert azért eleve tényleg jól át tud mozgatni a testet, hogy nem terheled annyira az ízületeket.
1: De úszás tanítást nem válasz?
2: Még nem.
1: Olyan is van, hogy azok, akik járnak hozzád a Riz Leventébe, a programokra elmennek a strandra?
2: Találkoztál velük? Most is voltak, igen.
1: És nagyon más, ugye, a kettő?
2: Nagyon más.
1: Tehát ajánlod is olyanoknak, akik egyébként edzenek valamit a hétköznapokon?
2: Természetesen igen, sőt, mindenféle sportág mellé ajánlom az ilyen jellegű mozgásokat, mert annak is nagyon szuper, aki mink egy teljesen más jellegű mozgást végez, mondjuk gondolok itt, hogy focizik, vagy karatézik, vagy bármi egyéb, mert nagyon szuper kiegészítése lehet ennek az egésznek, és azt gondolom, amikor az ember elmegy egy ilyen strandra, azért egy fél óra, egy óra mozgás szerintem mindenkinek belefér, és még jól is esik.
1: Neked is jól esik egyébként az edzés ugyanúgy?
2: Persze, én imádom ezt csinálni, úgyhogy...
1: De hát ilyenkor te is tanulsz valamit? Nem tudom, hogy van, ezért sose voltam edző, azért kérdezem.
2: Igazán, amikor egy ilyen rendezvényre elmész, hogy így fellépésen ott vagy, akkor inkább azt tanulod meg, hogy hogyan motiváld az embereket, hogyan tudod rávenni, mert ugye újra és újra egy teljesen új közeggel találkozol.
1: Tehát nem mindig nulláról kell kezdened?
2: Majdnem mindig, mert ugye nem tudod, hogy ki fogod várni egy adott fellépés alkalmával. Nyilván ugye a Riz Leventében menjek, akkor tudom, hogy a vendégek 95%-a mondjuk nagyjából ugyanaz. Nyilván őket más is sokkal jobban ismered, de amikor elmész egy fellépésre, akkor végig nem tudod, hogy ki vár ott és milyen edzettségi állapottal rendelkezik, milyen adottságok lesznek, milyen lehetőségek, milyen eszközök. Tehát gyakorlatilag ott egy kicsit mély víz, de én szeretem ezt is egyébként általában egy 5-6 perc alatt, ezt olyan szuperú fel lehet mérni bemelegítés által, hogy kinek milyen a mozgás koordinációja. Igyekszek mindig olyan mozgásprogramot kialakítani, hogy mindenki jól érezze magát, sikerélményhez jusson, mert ugye ez a fontos a pillére. És hogyha ezt az ember meg tudja oldani, akkor azt gondolom, hogy ez jól tud működni.
1: De milyen szép hivatás ez tényleg, ahogy most gondolkodom, hogy mesélsz, motiválni, meg inspirálni a többieket.
2: Abszolút, is egyébként az nagyon jó érzés, amikor jönnek a pozitív visszajelzések, és szerencsére folyamatosan jönnek, és ez azért boldogsággal tölt el, mert ez ugye az azt jelenti, hogy valamit jól csinálsz, mert és nagyon jó érzés, hogy azt csinálod jól, amit szívvel lélekkel csinálsz, meg én gyakorlatilag azt gondolom, hogy én erre születtem, hogy az embereket így mozgásra biztosan.
1: Na ez a hivatás tudat, ezt nevezik annak. De már annyit beszéltünk most a pozitív visszajelzésekről. Mi van akkor, hogyha valószínűleg van ilyen, de majd te elmondod, hogy tényleg van ilyen, hogy valaki így motivációját elveszi, hogy valami történik vele, és úgy elengedi magát. Tehát láttál már visszafejlődéseket is?
2: Sajnos igen, ezek előfordulnak.
1: És azt te kudarcként éled meg?
2: Nem, hanem próbálom visszaegyengetni a dolgot, mert azt gondolom, az is egy kihívás. És nyilván ugye mi sportmunkkal rendelkezik, nekem ugye fontos, hogy legyenek kihívások is, és hogy ezeket legyőzzük, akár közös erővel. És gyakorlatilag azt tapasztalom, hogy ezeket abszolút vissza lehet forgatni, csak tényleg ugye kell hozzá maga az egyén is, meg nyilván én is ahhoz, hogy ezt a motivációt újra fellendítsük, vagy új célokat alakítsunk ki, amivel ezt az egészet szépen újra fel lehet építeni.
1: Talán még erről nem beszélgettünk soha, de most itt eszembe jutott, hogy melyik nehezebb, nem tudom, lehet-e ilyen rangsort állítani. Nulláról elkezdeni valakit rávezetni arra, hogy érdemes sportolni, lásd engem, vagy visszafordítani a rossz irányból. Tehát aki már egyszer átkattan, de aztán valami miatt
2: eltérjedett. Őszintén szóval szerintem nulláról könnyebb elkezdeni. Mert általában, hogyha valaki már abba hajt ezt a dolgot, akkor valami kudarc, vagy valami ilyesmi történt. Az egy kicsit nehezebb, de azt gondolom, hogy ez egyéne válogatja egyébként, de mindenkinek meg lehet találni azt a pontját, amivel úgymond lehet nyomni ezt a gombot, amivel őt újra motiváltá lehet tenni. De nyilván ugye a kihívások azok pontosan előre visznek minket, úgyhogy kellene is hozzá szerintem. Ugyanakkor egyébként élsportolóknál, meg komolyan sportolóknál is rengetegszer előfordul a túledzettség, vagy bármi egyéb, a motiváció egy kicsit alább haj, vagy egy verseny nem úgy sikerül, ahogy te azt elképzelted, mert ugye nyilván lehet, hogy egész időszakban tök jól készültél, de azon a napon neked most pont nem az aratott meg, vagy éppen pont olyan állapotban, hogy tényleg a maximumot tudja gyújtani, pedig egész évben erre készültél, és gyakorlatilag akkor újra és újra fel kell állni, és szerintem ettől lesz egy sportoló, igazán jó sportoló.
1: Olyan szép mondatokat használsz, ami tényleg motiválod itt a hallgatókat is közben.
2: Ez a Rockyból volt egyébként.
1: Na jó, de nem.
2: De hogy is.
1: Tök mindegy, hát egy csomóan nem látták ezt a filmet, ez tovább kell vinni. Hídépítés, abszolút. Múlt, abszolút. Jelen, jövő. Azért te a felelősségéről ennek már beszélgettünk korábban, mert van felelősséged, hogy benne. De igen, hogy meddig terjed az, ameddig neked a fognod kell, vagy illik a kezét fogni valakinek?
2: Én azt gondolom, hogy ugye az edzőknek az a nehéz, hogy ugye elmondod a taktikákat, ott vagy mellette, segíted, minden egyéb, de hogyha ő abszolút nem fogadja meg a tanácsaidat, akkor sajnos akkor nagyon nehéz elérni azt a célt, amit ő szeretne. Tehát valamilyen szinten ugye az egyénre is szükség van arra, hogy ő befogadó legyen ezzel kapcsolatosan, mind a táplálkozással, mind a mozgással kapcsolatosan. De gyakorlatilag te hiába írsz egy nagyon szuper étrendet, hiába motiválod nap, mint nap, hogyha ő teljes mértékben elutasító ezzel a dologgal kapcsolatban. De hál' Istennek azt tapasztaljuk, hogy ezeket, az akadályokat azért le lehet küzdeni, és hogyha valamilyen szinten az egyén az nyitott erre a úgymond együttműködésre, vagy közös munkára, akkor tényleg el lehet érni célokat, és amikor ő is látja az eredményt, akkor szerintem még motiváltabbá válik. Tehát ez is egy folyamat, amit fel kell építeni, van akinél könnyebben megy, van akinél lassabban.
1: Mindenkinél külön étrend kell?
2: Szerintem mindig a személyre szabott a legjobb, mind étrendben, mind pedig edzésprogramban, főleg azért is, mert összerakasz te szuper étrendeket, hogyha mondjuk nem eszed szívesen az ételeket, akkor hosszú távon nem fogod tudni betartani, ha neked olyan a munkabeosztásod, hogy ezt nehezen tudod kivitelezni, hogy te mondjuk dobozolgass és vidd magaddal az ételeket, stb. Tehát erre vannak különféle opciók, amikkel ezt át lehet hidalni, de a személyre szabott dolog szerintem mindig az a leghatékonyabb.
1: A strandon is tudtok ilyenekről beszélgetni a roadshow keretén?
2: Igen, és ilyenkor egyébként nagyon sok megkeresés jön ezzel kapcsolatosan, és igen, nem csak táplálkozás, meg mozgás szempontjából, hanem vitaminbevétel, edzésválasztás, tehát hogy milyen sportágat válasszunk a gyerkőcünknek, ilyen kérdések is jönnek folyamatosan, tehát rengeteg ilyen, rengeteg motiváció.
1: Akkor ez rendkívül hasznos.
2: Igen.
1: A Strand Roadshow.
2: Egyébként nagyon érdekes, mert tényleg az elején egy kicsit így, úgy, amikor elkezdtem ezt az egészet, akkor így gondolkoztam, hogy mennyire lesznek az emberek aktívak, és azt látom, hogy egyre aktívabbak, sőt, egyre többet kérdeznek, és egyre több edukációra is van szükség egyébként, és azt látom, hogy nyitottak. Viszont ami tény is való, hogy az évek alatt azért látom, hogy rengetegen lettek különféle ételérzékenységgel küzdők, rengetegen lettek hormonális problémákkal küzdők, gondolok itt a pajzsmirigyre, vagy bármilyen problémákra. Tehát ezek viszont vagy felszaborodtak, vagy csak most kezdtek el jobban odafigyelni rá, de gyakorlatilag rengeteg ilyen megkeresésünk van egyébként a strandon, ami ezzel kapcsolatos.
1: A te közösségi oldalaidon, meg a weboldaladon ott van az összes állomás?
2: Igen, minden állomás is időpont kint van, úgyhogy ha valaki esetleg szeretne eljönni, vagy kedvet kapott arra, hogy egy pár kérdést feltegyen. Egyébként azért is jó, mert ilyenkor gyakorlatilag egész napot vagyok a strand területén, és sokkal egyszerűbb, mint mondjuk egy edzés előtti 5 percben, vagy egy edzés utáni 5 percben beszélgetni. Itt azért több lehetőség van rá, és több mindennel kapcsolatban tudunk egyeztetni. És azért mégiscsak más egy úgymond egy személyes kapcsolat szerintem, mint egy online. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy aki célt szeretne érni, az nyugodtan látogasson egy strandra az egyik helyszínre, és keressen fel.
1: Egyébként visszajártok oda, és tehát a Sziget-Szent Miklós, a Ráckeve. Ráckeve, tudom, hogy már régóta.
2: Igen.
1: Az állomások, állandó állomások között van.
2: Abszolút, és most olyan 95%-ban egyébként fix állomásokra megyünk, mert ugye vannak ilyen nagy bevált strandok, ahol már nagyon nagy népszerűségnek övend maga a mi programunk. Aha. Ugye próbálunk oda visszalátogatni, viszont azt látjuk, hogy a vendégkör az végig is folyamatosan változik, mert ugye nyilván ugye nem csak a hajdúszoboszló, nem csak a hajdúszoboszlója vannak lejönni, ezért nem gyakorlatilag.
1: Hát egy csomó pesti, minden,
2: persze. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy teljesen vegyes a korosztály. Van, akivel mondjuk a múltkor Sárváron találkoztunk, aztán utána Ráckevén. Tehát, hogy ez abszolút nem mérvadó. Viszont tényleg azt látom, hogy az emberek nyitottak rá, és szeretik ezt a programot.
1: Na, hát akkor ezt kívánom, hogy ez még köszönöm inkább szépen. Így legyen. Örültem neked most is. Még vagy millió kérdés benne marad, de ezért jó, hogy minél többször jössz, akkor minél inkább bele tudunk a mélyére.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttek.
1: Ennek a fontos missziónak. Czanik Balázsral beszélgettem, kövessék, szeressék és látogassák a programjait, most épp a strand roadshow-kat. No, Balázstól most elköszönök, önöktől még nem. Jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. George-ot köszöntöm nagy szeretettel, kedves hallgatóink, akivel még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, de nagyon örülök, hogy most ez egyszerre megtörténik. Jó, hogy itt vagy. És az is jó, amivel kapcsolatban érkeztél. Bár tudom, hogy sok aktualitást lehetne mellé tenni, mert egy nagyon aktív művész vagy, ahogy én néztem a te működésedet, és jó, hogy tényleg most már tudunk itt az éterben is beszélgetni a hallgatók
2: előtt. Köszönöm a meghívást.
1: Na, de ez a 7. hó 27-e, amivel kapcsolatban érkeztél, az mennyire kihívás? Néked, néktek.
2: Abszolút, abszolút kihívás. Abban az értelemben...
1: És nem a szimfonikus verzió miatt kérdezem feltétlenül.
2: Abban az értelemben nagy a kihívás. Azt hiszem, értettem a kérdésed, hogy nagyon nagy jelentősége van ennek a koncertnek, mert hogy napra pontosan a 40. évfordulója ez a Népstadionos Queen koncertnek, amit megünneplünk, igen, és amit ráadásul még a Brian May is az üzenetében a támogatását nyilvánította ki, és név szerint említette a zenekarunkat is, ami azóta egy olyan dolog, amit bármikor valakinek mesélnem kell, akkor nagyon mosolygok.
1: Meg is tudod mutatni.
2: Meg is tudom mutatni, így van, igen.
1: Szóval ez egy mérföldkő mindenképp.
2: Abszolút, abszolút. Egyáltalán úgy rock történelemben a magyar történelemnek szerintem egyébként egy fontos eseménye volt ez. Tehát innentől kezdve ez a 40 éves évforduló, ez tényleg egy olyan szép kerek dátum, és egy olyan szép koncerttel, egy olyan jó műsorral próbáljuk megünnepelni, hogy ennek igazából, ha félretesszük pont ezt, amit te is félretettél a kérdésben, hogy most ez olyan nehéz-e technikailag, itt ennek igazából tényleg a használhatok ilyen szót, hogy a magasztossága.
1: Hát abszolút.
2: Nem szeretek ilyen nagy szavakat használni, de most mondjuk ezt. Azért ez nem kis dolog.
1: Megmondjuk el a zenekar nevét is, mert megérdemlítek.
2: Én a Crazy Little Queennek az énekese vagyok, és a Szolnoki Szimfonikusokkal együtt fogjuk ezt a koncertet játszani, illetve a Lőrinc Judit nevű opera énekesnő lesz az, akivel közösen fogunk egy-két dalban, egy nagyon különleges dalban mindenképpen énekelni.
1: Az egész különleges egyébként, az egész koncert, de ha már a technikát említetted, persze az is érdekel. Itt különböző zenészek már az elmúlt hónapokban, években azért időnként, mert azért sok Queen koncert van, valószínűleg a jubileum miatt pont elkezdték csinálgatni ilyen-olyan verziókban, és kérdezem mindig mindenkit, hogy tényleg nehéz?
2: Igen. Igen, vagy hát mondhatjuk azt, hogy sok szempontból egyébként nem, abban az értelemben nem, hogy mivel komplex, összetett, de érdekes és logikus egyébként általában a felépítés, ezért, hogyha sokat hallgatod, akkor eszedbe sem jut, hogy az nem úgy van az a dal, ahogy van, de az benne a megtévesztő, hogy mivel nagyon szépen megírt dalok ezek, ezért nem veszed észre, hogyha ezt neked utána ki kéne elemezni, hogy ott mi történik benne zeneileg, hogy egyébként ez nem olyan egyszerű, mint amikor tudod, egy csomó dal, olyan 4 akkord megy körbe-körbe, amivel nincsen semmi baj, de hát ugye azt sokan meg tudjuk írni, azokat a dalokat. Ők ezeket a dalokat úgy írták meg, hogy tele vannak izgalmakkal, amiket azért el is kell tudni játszani, meg is kell tudni eljegyezni.
1: Hát, és én pont a minap kapcsolgattam a tévét, nem nagyon szoktam tévét nézni, most olyan helyen voltam, hogy mégis, és ugye pont a film ment, a Bohém Rapszódia, és ha valaki csak azt látta, hogy ezek mennyi ideig dolgoztak egy-egy lemezen, ami ki fortak a dalok, meg a legapróbb zörejt is.
2: Arról nem is beszélve, hogy még egy olyan időben dolgoztak, amikor még szalag volt, nem volt autotune, nem volt még egy csomó dolog kikövezve, ami ma már gyakorlatilag egy úgynevezett prezet, egy valamilyen programban, és akkor már ott van rajta az a vízhang, az a bármilyen effekt, az az akármi ide-oda tologatva, hanem ott azért ez tényleg... gyakorlatilag kikövezték az utat valami olyannak, amit egyébként nem is nagyon csinált utánuk. Aha. Sok mindenki.
1: Na, hadd még egy icipicit, ha már egy énekesül velem szemben, hogy oké, hogy autotune, meg mit tudom én, már az AI is énekel, ahogy szeretnék beállítani, olyan is, tehát szerintem ember nincs, aki ezt ne ismerné föl, hogy ez AI, de tényleg a Freddy dalokat elénekelni neked, akinek van hozzá adottsága, tehetsége. És mi nem vagyunk énekesek a hallgatókkal együtt, ezért kérdezem, hogy hogy van ez nálad, hogy felébredsz és bármikor ki tudod énekelni, vagy azért ezzel melóban?
2: A szövegeket bármikor tudom fejből. Az éneklése, azt szoktam, nehéz. Tehát amit egy énekes felvállalhat magára feladatot, na Queent énekelni az legalábbis az én adottságaimmal. Lehet, hogy van, akinek ez nálam sokkal könnyebben menne. Én nekem... van azért benne küzdelem. Mindig azt szoktam mondani, hogyha valaki kérdezi, hogy milyen elénekelni, olyan, mint egy maratonon lefutni pár sprintet. Uh-huh. Tehát, hogy egyrészt...
1: Amire szintén edzeni kell.
2: Így van. Így van. Tehát, hogy az egész, a dalok végig általában magasan vannak, technikailag igényesek, tehát, hogy nagy odafigyelést igényelnek, és még ráadásul azokon belül is van egy-két kiugró nehézség, amiket a Freddie Mercury élőben vagy helyettesített az élő verziókban ugyanolyan jó, csak még nem annyira nehéz, de energiában ugyanolyan magas szintű dologgal, vagy egyébként nagyon sokszor ő is olyan dolgokat énekelt ki, akár még koncerten is, hogy az embernek így az álla leesik, hogy ezt hogy csinálja, úgyhogy már előtt elénekelt 10 másik dalt.
1: Ti, akik eleve Queennel foglalkoztok, néztek a kollégákkal mindenfajta régi koncertet?
2: Abszolút.
1: Tehát a magyart azt megnéztétek többször, ha már 40. évforduló?
2: Nagyon sokszor, sőt a magyar koncert előtt már volt olyan is, hogy amikor először volt felújítva, talán 4K-ban, uh-huh. akkor amikor ezt bemutatták moziban, még olyan szerencsések voltunk, hogy minket kértek fel rá, hogy menjünk el a moziba, és előtte mi játszunk egy picit élőben. Tehát még ilyen is volt, tehát még egy pici közünk is volt a magyarországi újra bemutatásához.
1: Hú, de azért az nagy bátorság, nem? Hogy a Queen...
2: A legnagyobb bátorság benne az, hogy...
1: előtt...
2: A legnagyobb... Nem vagyunk se olyan szépek, se olyan nagy színpadunk nem volt ott. Persze, ilyenkor mindig az ember próbálja az összehasonlítást elkerülni, ilyenkor ez elkerülhetetlen, de mindenki tudta, hogy mi oda most nem azért jöttünk, aha. hogy megmutassuk, hogy mi jobban, vagy akár csak ugyanúgy tudjuk-e, hanem...
1: Ez kell az intelligenciája a közönségnek.
2: Hál' Istennek a Queen rajongók intelligensek.
1: Okay. És a Queen rajongók elfogadják a tribute, így mondják zenekarokat?
2: Igen, így mondják. Nézd, van, aki nem, van, aki egyszerűen csak úgy van vele, hogy ő meghallgatja a már létező felvételeket, és ezzel a világon semmi baj nincsen, de hála a jó Istennek rengeteg olyan ember van, akinek igénye van arra, hogy élőben hallja uh-huh. ezeket a dalokat. A Queen jelen pillanatban egyébként nem turnézik, de amikor turnézik, akkor is mondjuk egy évtizedben eljön mondjuk Magyarországra jó esetben egyszer egy ilyen méretű zenekar. Tehát mi egy olyan dolgot csinálunk, hogy elhozzuk ezeket a dalokat élőben, ami, hogyha valaki szeretne ilyen dolgot átélni, akkor ez szeretni fog minket kis szerencsével, hogyha nem rontjuk el a dalokat.
1: Mi olyan is van, hogy elrontják?
2: Nem, úgy értem, hogy a neki ja, nem világos, rontja, tehát, hogy valamiért nem tetszik, de hál' Istennek az esetek 99,9%-ában nagyon pozitívak a visszajelzések.
1: Okay. Örülök neki. Na, hát aki szeretne benneteket látni, az biztos, hogy 7. hó 27-én a Budai Várban ezt megteheti, 40 év után. Azt mondta napra pontosan.
2: Napra pontosan.
1: Akkor ott életre kell a legenda. Az Oroszlános udvarban lesz.
2: Így van.
1: Egyébként.
2: Felvisszük a várba a királynőt.
1: Helyes, ahova való egyébként. Mennyivel kell nektek többet készülni egy ilyen koncertre, mint egy átlagos koncertetekre?
2: Többet kell készülni valamivel, mindenképpen ilyenkor össze kell próbálni
1: Szolnokon
2: a dalokat.
1: Szolnokon vagytok, vagy hol?
2: Ilyenkor lemegyünk Szolnokra, igen, nekik van az Agora nevű nagyon szép épületük, ahol van egy óriási, nagyon jó akusztikai tulajdonságokkal rendelkező próbatermük, és ott szépen átnézzük a dalokat, különösen azokra a elemekre koncentrálva, amik bonyolultabbak, akár vagy a mi részünkről, vagy a szimfonikus zenekar részéről, megnézzük azokat a dolgokat, hogy mikor kinek kire kell figyelnie, mert ugye van egy fantasztikus karmesterünk, a Balogh Sándor, akire mindenki figyel, de nagyon sokszor nekünk ez tök meglepő volt, hogy van olyan, hogy a Sándor figyel rám, ami hát megtisztelő, és egy kicsit olyan, kicsit az embert úgy szinte megijeszti, hogy egy karmester azt figyeli, hogy na majd én megszólalok-e, és hogy amikor én megszólok, ő felemeli a pálcáját, és 40 másik ember tovább zenél. Nagyon érdekes.
1: Hát jó, hogy ezt mondod, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy például neked kell-e ráfigyelni?
2: Abszolút. Abszolút. Nem is könnyű egyébként. Nagyon más, hogy jelzik a klasszikus zenészek az időt. Nekem mindig koncentrálás azt megérteni, amikor ő a pálcájával vagy a kezével mutatja a tempót, hogy hol van az egy. Ez egy dobbal nagyon egyszerű, ott az ember nagyon egyszerűen hallja, tehát ez egy tanulandó folyamat, és hát mi, mint rockzenészek, ugye az egész zenekar, mi nem ebbe a világba szocializálódtunk. Tök jó kis kihívás egyébként, meg tök érdekes ilyenekkel is találkozni, ilyen dolgokkal.
1: Az a fegyelem, azt gondolom, meg volt bennetek eddig is.
2: Nagyon, nagyon fegyelmezettek vagyunk, igen, abszolút mindig előtte vigyázban állunk koncert előtt.
1: És az összes?
2: Nézd, lazább az, amikor az ember csak egyedül öten játszunk, azért az ott több improvizálásra van lehetőség, de hála a jó Istennek, egyébként azért itt is úgy van megszerkesztve a műsor, hogy vannak pontok, ahol kapunk egy pici szabad kezet, hogy itt lehet egy picit hosszabb, vagy egy picit rövidebb, amit mi csinálunk, és azt mi jelezzük, hogy na most ért véget, és akkor folytatódik a következő része a dalnak, tehát azért nem egy ilyen nagyon, nem 100%-ig egy ilyen robotikus minden pillanatról pillanatra egész pontosan megvan írva jellegű dolog történik, egy pici spontaneitás is bele tud férni, de azért hála jó Istennek minden pillanat nagyon jól megvan írva.
1: Hát gyakorlatilag azért ez egy más dimenzió, nem? Amikor egy nagy szimfonikus zenekar van a hátatok mögött.
2: Abszolút, abszolút. Tehát egyrészt,
1: ez nem egy átlagos dolog.
2: Nem, tehát az ember nem is él meg ilyet, tehát hogy gyakran, tehát én nekem előtte, most harmadik éve csináljuk ezt a műsort, igen, most hozzuk el végre Budapestre, és most lesz a legnagyobb, legfontosabb koncert, amit ilyen formában csinálunk, de tehát amikor már először csináltuk, az az élmény, pláne mondom egy ilyen alantas rockzenésznek, mint amilyen akár én vagyok.
1: Na, azért annyira nem alantoshoz marad. Hát fia, egy olyan rendezvény, aminek a fővédnöke a Hegedűs László, aki ugye elhozta gyakorlatilag a 86-ban a Quint Magyarországra, akkor ő akármi ez nem adja a nevét.
2: Akkor hívjuk Lazának, vagy nem. Tehát, hogy nem abban a magasztos környezetben szocializálódtam. Tehát amikor ott mögött, tehát hogy ott állsz a színpadon, amikor egy szimfonikus zenekar, mondjuk egyszerre mindenki meghúz egy hangot a hegedűkön, a csellókon, a fúvós hangszereken, annak olyan nem gondolnád egyébként, hogy annak milyen ereje van, és milyen hangereje is tud lenni, ahogy ott állsz körül, tehát az úgy körülvesz, és hála Istennek egyébként nagyon szuper hangosító gárda dolgozik ezen az egészen, tehát azért ezt a közönség is át tudja élni, hogy amikor ott egyszer csak úgy megszólal egyszerre mindenki, annak fú,
1: az... Van ereje, az nem is akármilyen ereje. Na, egy-két kulisszatitkot, Giorgio, árulj el. Itt
2: mindent
1: már számtalanszor a hallgatók megbizonyosodhattak róla, hogy van egy mániám, hogy az intro után, ha van intro,
2: igen,
1: akkor mi az első dal egy koncerten? Nekem mindig ez a fő.
2: Amennyiben
1: kérdés.
2: Nem variálunk most a
1: idő előtt,
2: mert még lehet, hogy
1: tehát lesz a setlist változhat?
2: Változhat. A set picit mindig szokott változni, egy-két dalban, vagy a sorrendben, vagy az, hogy az egyik kimarad, helyette másik
1: és ez kerül. Ennyi ember tud alkalmazkodni?
2: Tehát van egy fix műsor, tehát van egy, hogy hány dal az, amit, okay, amit meg ne kérdez, mert nem számoltam meg, hogy pontosan mennyi, de van egy jó hosszú műsornyira elég dal, ami kész van, és ebből néha pont azért, hogy azért ne túl hosszú legyen a műsor, egy-egy dal kimarad, és akkor azt tudjuk eldönteni, hogy na most melyik marad ki ilyen értelemben. Ezért úgy van, amikor van, ami kimarad, van, ami viszont akkor máskor bent van. Ha nem változik ahhoz képest, ami mostanában szokott lenni, akkor valószínűleg a Play the Game lesz az első dal, de ezt még nem ígérem biztosra.
1: Az összes sorlemeznek a dalai ott vannak a fejedben?
2: sok dal van ott a fejemben, és ráadásul mi a zenekarral, a Crazy Little Queen-nel sok dalhoz hozzányúlunk. Volt most nemrég olyan, hogy a Kind of Magic albumot eljátszottuk majdnem az elejétől a végéig. Ami egyébként pont egy nehéz, ugye annak van a 40. évforduló, hiszen ez annak a turnéja volt a Népstadionos állomás is, a Magic turné volt ez. Volt olyan is, nem is olyan rég, amikor eljátszottuk az Innuendo albumnak rengeteg dalát, ami megint csak nem egy egyszerű album, de van rajta csomó ilyen, hívjuk csemegének, érdekességnek, ami talán ma már kevésbé ismert Queen dal, pedig nagyon szuperek. És egyébként nem biztos, hogy elsőre megmondanád mindegyikről, hogy Queen dal, mert hogy ugye nagyon sokféle zenét csináltak.
1: Utaztak mindenfajta műfajban. Aztán az is, ahogy most beleástam magam, én olvastam a Freddie könyvet, a Queen könyvet, többet is belőlük, hogy azért az adott korabeli sajtő nem bánt velük kesztyűs kézzel.
2: Nézd,
1: tehát kifejezetten savazták az albumokat is.
2: Tehát a kritikusok azok mindig abban az időben ugye nagyon nagy szavuk volt. Ez nem, azt hiszem, ez ma már talán eltűnt, de akkor még ezt nagyon komolyan vették magukat a kritikusok, és sokan a kritikusokat is komolyan, vették. Ennek ellenére azért látszik, hogy utólag

0: szerintem én azt az albumot is imádom.
1: Az is egy korszak volt, meg egy időszak, abszolút. Akkor éppen ez volt a
0: vannak klírajongók, és őket is tökre megértem, akik kifejezetten a korai dolgokat szeretik, azt az ilyen igazán nyers, rockos, 70-es évekbeli soundot, amit én is imádok egyébként, meg azt a tényleg azt a nagy grandiózus képi világú dolgot, amit eleinte csinált a Queen, amit végig csinált, de néha kicsit csináltak ilyen popposabb, de az sem egyszerű dolgokat csinál, de soundban is, meg tartalomban is volt, amikor vannak olyan dalok, amik csak egyszerűen arról szólnak, hogy bulizzunk, vagy tetszel.
1: És én
0: ezeket a dalokat is nagyon szeretem.
1: De nektek mennyire kell egy ilyen koncertet, főleg most ezt a Queen Symphonic 40, ugye ez a címe, egy mondjuk egy Greatest Hits-nek, vagy egy Best of-nak megszervezni?
0: Nézd, a helyzet az, hogy valamennyire az, hiszen azért az ember azt szeretné, hogy minél több olyan dalt el tudjál játszani, amit az emberek ismernek és szeretnek.
1: És énekelhetnek is veled.
0: És akár. Ráadásul, abszolút, vannak benne ettől függetlenül nagyon nagy különlegességek, ami, na most azért nehéz ez, mert hogy nekem minden top sláger a Queen-től, de tudom, hogy vannak közte olyanok, amire én azt hiszem, játszunk olyan dalokat, hogy na hát az a világ legnagyobb dal, aztán a legjobb barátai mondják, hogy azt egyébként miért játszátok mindig? Azt nem is ismertem azt a dalt, azt csak tőletek hallottam. Ez még nem a szimfonikus koncert. A szimfonikus koncertnek a repertoáriában az az érdekes, hogy tulajdonképpen lehet, hogy rámondhatod, hogy top 40, az, ja nem a 40 évet mondtad, de hogy top sláger, stb. De hogy pont ez a nagyon különleges a Queenben, és szerintem két-három olyan zenekar vagy előadó van a világon, aki ezt elmondhatja magáról, hogy meg tudsz egy koncertet, egy egész koncertet meg tudsz tölteni slágerekkel. Azért az nagyon durva.
1: Így van, így van. Nem is nagyon tudnék más mondani, egyébként nagyon. Mármint ebből a merítésből. Lőrinc Juditról még egy icipicit beszéljünk, ugye ő a vendége ennek a produkciónak most?
0: Igen, ő az állandó vendége ennek a produkciónak, de ugye azért vendége, hiszen van egy nagyon különleges dal, ami nélküle nem működhetne. Eredetileg ezért csatlakozott a produkcióhoz, hogy ezt a dalt elénekelhesse, aztán éreztük, hogy egy dal nem elég vele, ezért még ezen kívül lesz legalább egy vagy kettő dal, amiben mostanáig mindig csatlakozott, és akkor valószínűleg most is fog csatlakozni, de hát ugye egy olyan igazán nagyon-nagyon fontos dal van, ami talán az egyik legizgalmasabb dolog, amit mi egyedül nem is tudnánk játszani, sőt, ugye az nem is rockzenekarra van hangszerelve az a dal, ez a Barcelona természetesen.
1: Gondolta. De akkor most mennyi lesz a Judittal, ami közös az ezt?
0: Ez mindenképpen, és az Innuendo az a dal, aminek szintén van egy ilyen nagy grandiózussága, amiben eredetileg nincs operaénekesnő hang, de ezt a karmesterrel, a Balogh Sándorral és a Judittal együtt kitaláltuk, hogy hova tudna ő becsatlakozni, és nagyon szuper, illetve azért még a végén segít nekem ott azért a We Are the Champions-ben is majd valószínűleg. Ha meggyőzöm róla, vagy most is csinálja, mint máskor is.
1: Sok próba van?
0: Mit értünk sok alatt?
1: Kell most minden héten találkoznotok emiatt?
0: Minden héten nem is tudnánk, mert egyszerűen egy a szolnoki szimfonikusok is folyamatosan koncerteznek mi is, de ilyenkor előtte a levő hetekben viszont folyamatosan mennek a próbák. Meg hát azért sokat játszok a dalokat, a legjobb próba egyébként a koncert.
1: A koncert, azt gondoltam. Én meg kívánom is, hogy legyen sok koncert.
0: Köszönjük.
1: Nektek ezért éri meg ezt az egész nagyon szép, bár tudom, nem könnyű hivatást.
0: Ne hasonlítsuk a bányászáshoz, vagy a bármihez. Maradjunk a nagyon szépben.
1: No, akkor most van az a lélektani pont a végén, hogy mondd el kérlek az összes elérhetőséget. Közösségi oldalakon?
0: Közösségi oldalakon. A Facebookon fent vagyunk, van saját weboldala a zenekarnak, ez a crazyqueen.hu. Fenn vagyunk az Instagramon. Képzeld el, nemrég megtudtam, hogy már fenn vagyunk a TikTokon is állítólag, szóval ott is meg lehet a Crazy Little Queen találni, illetve ugyanezt mondanám, azt nem tudom, hogy ők fenn vannak-e a TikTokon, de a szolnoki szimfonikusokat is érdemes követni, mert nekik rengeteg, ha csak ehhez hasonló műsort akarnak hallani a kedves hallgatók, mert ugye ők sok ilyen úgynevezett crossover műsorban játszanak, ahol pop vagy a rock zene és a klasszikus zenének ez az ötvözése történik.

0: de játszanak rengeteg nagyon jó klasszikus komoly zenét is, tehát őket is érdemes követni. Nem tudom, hol lehet tehát még
1: Crazy
0: minket
1: Little
0: követni.
1: Queen, ezt kell beütni.
0: Crazy Little Queen, ez a zenekar okay. neve, Queen Symphonic.
1: Csak a weboldalt még egyszer.
0: A weboldal az crazyqueen.hu.
1: Oké, okay, akkor jól értettem, a Little onnan hiányzik.
0: Az hát, hogy ne legyen olyan okay. hosszú, amit be kell írni. De okay. ha beírod a Little-t a Google-be, mindent kiad, a Facebookot, okay. az Instagramot, a Ivi-ven már nem vagyunk fenn, sajnos.
1: Sajnos. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit beletesznek Giorgioik, akkor még egyszer mondom ebbe a nem könnyű hivatásba, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, és akkor találkozunk 7.-27-én, július 27 a Budai Vároroszlános udvarában.
0: Várunk mindenkit.
1: Örültem
0: nagyon.
1: Neked.
0: Én is nagyon
1: vigyázz
0: örültem.
1: Magadra.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Giorgioval beszélgettem, kedves hallgatóink. Crazy Little Queen, őket keressék minden egyes közösségi oldal, meg ahol csak lehet őket. És Giorgiótól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult. Ugye,

0: hozzám. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Sonic Balázsnak és Giorgionak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapestre érkezhet tárgyalni az ukrán elnök, segítséget kér a nagymeleg miatt az országos vérellátó szolgálat. Július 16-án búcsúztatják Szilágyi Tibor színész rendezőt. Molnár Róbert vagyok. Budapesten is találkozhat az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását, hozzátette. Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába. A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videójában arról számolt be, az ukrán elnökkel folytatott rövid megbeszélése során arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászra. Két ellenzéki politikus az alapvető jogok biztosához fordul annak vizsgálatát kérve, hogy a budapesti parkolóautomaták leszerelése jogsértő-e. A vezes.hu azt írta, a két politikus arra kéri a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a vonatkozó döntést, és őrizzék meg a budapesti parkolóautomatákat. Azzal érvelnek, hogy nem mindenkinek áll rendelkezésére mobil eszköz, és különösen az idősebb korosztály a digitális eszközöket nem használók, vagy azok kerülhetnek hátrányba az intézkedés miatt, akik nem is rendelkeznek okostelefonnal. Felvetették, ha az okostelefon esetleg lemerül, hogyan lehet parkolni, illetve a külföldieknek, a Budapestre érkező turistáknak is nehézséget okozhat a parkolási díj kifizetése. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A www.ovs.hu/időfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon a budapesti időpontokat, helyszíneket is megtalálják. 23 éves mélypontra süllyedt a tatai öregtó vízszintje a tartós aszály és csapadék hiány miatt, írja a Kemma. A tó vízállása jelenleg 171 cm-en stagnál, de a szakemberek szerint a visszatérő kánikula és az erős párolgás újabb csökkenést hozhat. A helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Cseketó vízpótlását is, mert az öregtó elsőbséget élvez, amíg el nem éri a biztonságos működéséhez szükséges szintet. A szakemberek szerint érdemi javulást csak a több napig tartó egyenletes esőzés hozhat el az által ér vízgyűjtő területén. Július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában, közölte a művész családja. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Több mint 150 színházi szerepet játszhatott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Az északi, északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nálunk a legnehezebb bírósághoz fordulni a szegényeknek. Már a hív késéseit is valós időben követhetjük. Nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban. Helyzetük javítása érdekében az igazságügyi miniszterhez fordult az Amnesty International Magyarország, közölte a jogvédő szervezet legújabb kutatásuk eredménye alapján. Pont azok nem jutnak ingyenes állami jogi segítséghez Magyarországon, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, áll a közleményben. A jogvédő szervezet legújabb kutatása bemutatja, az ingyenes jogi segítségnyújtás jelenlegi rendszere hogyan növeli a leginkább rászorulók kiszolgáltatottságát, miközben relatíve kevés pénzből, némi odafigyeléssel könnyen fel lehetne számolni a tömeges jogsértést, írták. Már a hív késéseit is nyomon követhetjük. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, folytatják a Lázár János által betiltott vasúti információk újbóli nyilvánossátételét és az utas tájékoztatás fejlesztését. Hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hívek és a tram-train járatok. Régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Ismét hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket július 25-én a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény. A közleményben kiemelték, a második alkalommal megvalósuló egésznapos programsorozata Manga Hokusai Manga című kiállításhoz kapcsolódva várja az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavaszi nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként a látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerhetik meg a több mint 200 éves Hokusai örökség és a kortárs japán képregények, mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságait. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai. Jelentette be Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti magyarúdi verseny hétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte. A tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban. A Hősök terén ismét lesz F1-es installáció. A Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállító hajó, amelyre programokat is szerveznek. Felavatják a felújított főépületet, elfoglalják a világszínvonalú versenyirányítási központot, és a Media Center is beköltözik a végleges helyére. Építési munkálatok miatt szerdától várhatóan augusztus 9-éig nem hajt be a közvágó híd végállomásra a 2-es és a 24-es villamos, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változásokra a Soroksári út MÁV híd építési munkái miatt van szükség. A villamosok ebben az időszakban csak a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóhelyig közlekednek. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a megállóhely változásairól. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Az északi, északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szép Művészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Erosz, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Sokan halnak meg az intenzív hőhullámok miatt. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-14-ét javasolja. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Tárgyalják az egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását is. Nem a legforróbb megyékben a legnagyobb a többlethalálozás. Annak mértékét a helyi tényezők, így az egészségügyi ellátás, a lakáskörülmények és a felkészültség is jelentősen befolyásolják, ami fontos szempont lehet a közegészségügyi felkészülésben, derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem elemzéséből. Szabó Péter és Pongrácz Rita kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján vizsgálták meg, hogy mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak a legnagyobb többlethalálozással. A kutatók kiemelték, a hőhullámok sokkal hosszabbak, intenzívebbek és gyakoribbak, mint néhány évtizede. Az intenzív hőhullámok Tolna megyében 35, Baranyában 28, Jász-Nagykun-Szolnokban 26, Bács-Kiskunban 25, Budapesten és Békésben pedig mintegy 24%-os többlethalálozást eredményeztek. Kevesen tudják, hogy a rágógumik többsége műanyag alapú anyagokból készül. A rágás során ezekből mikroműanyag részecskék válhatnak le, amelyek a nyállal együtt az emésztőrendszerbe jutnak, mondta a Sláger FM-nek Pilding Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója.
3: Amikor bekapunk egy rágót, akkor ugye elsőlegesen a nyálba oldódnak ezek a mikroműanyag részecskék, méghozzá az elején nagyon-nagyon gyorsan, amit természetesen ugye a nyállal együtt lenyelünk. Mivel az emésztőenzimeink ezekkel semmit nem tudnak kezdeni, ezért sértetlenül jutnak el a vérrendszerbe, és ott ugye miután igen-igen aprók, ezért nagyon könnyen át tudnak jutni például a vérkeringésbe. Vértesztekkel vizsgálták utána a vérmikroműanyag tartalmát, és azt találták, hogy ez bizony megemelkedik rágózás után. Ne pánikoljunk, de azért ne is fogyasszunk minden nap rágógumit, és hát lehet, hogy később megjelennek újra azok a fajta rágógumik, amik korábban oly természetesek voltak, és ha hagyományos növényi gyantákból és hasonlókból készülnek.
2: Bár jelenleg nem bizonyított, hogy a rágózás egészségügyi kockázatot jelentene, a szakértő szerint mégis fontos a mértékletesség. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. Mától a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as. Július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193E és 217-es autóbuszvonalon is lehetőség nyílik erre, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint egy járműben egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás idején a kijelölt helyen biztonságosan rögzíteni kell. A kerékpár számára kijelölt terület a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedő utasok által is használt tér, ezért a kerékpáros utasoktól a BKK fokozott figyelmességet és együttműködést kér. Ma is sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Az északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz. Napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves barátunkat, Szunyi Timmert köszöntöm nagy szeretettel, a Madame Tussauds, jól mondtam ki?
2: Igen,
1: aki igyekeztem, nagyon igyekeztem. Marketing és értékesítési vezetőjét látod, a Tussauds már kimondtam, most a titulussal volt egy kis probléma, de nagyon örülök neked mindig, amikor jössz, mert mindig van valami aktualitás nálatok veletek, és én azért szeretem azt, amit ti képviseltek, mert tulajdonképpen hátra is dőlhetnétek, nem? Ezekkel a viasz figurákról ott el lehet lenni egy pár évig.
2: Hát elméletileg igen.
1: De mindig vannak újítások.
2: Gyakorlatilag igen, hál' Istennek így az egész csapatunk, mondhatom, hogy nagyon kreatív, és rendszeresen ötletelünk, hogy mivel lehetne még vonzóbbá, még interaktívá tenni a kiállítást, és rengeteg jó ötletünk van, ezeket igyekszünk meg is valósítani.
1: Hát ez is egy ilyen, amivel most kapcsolatban érkeztél. Azt mondja, hogy és az első kérdésem az, hogy hogyan lehet tulajdonképpen egy világkuriózum, egy különlegesség Magyarországon. Egy kutya. Nem akárkinek a kutyája viasz figurában, ugye? Kalambó kutyája.
2: Igen, igen, hát őre nagyon büszkék vagyunk egyébként, mert még az előzményekhez hozzátartozik, hogy mikor megnyitottunk, és ugye Peter Falk figuráját bemutattuk a közönségnek.
1: Meg ezt tudom, hogy ő van,
2: akkor,
1: vagy volt.
2: Igen, igen, akkor ilyen nagyon büszkén kommunikáltuk, hogy egyedül nálunk látható az ő viasz figurája, és valóban nagyon közkedvelt figura, és nagyon örültek neki az emberek, de sok olyan kommentet, meg visszajelzést kaptunk, hogy na jó, jó, de hol a felesége? Uh-huh. Hol a kutyája? Hát most ugye a feleségét, mivel a sorozatban nem ismertük, mindig csak emlegettem.
1: Igen, talán egyszer sem így láttuk.
2: Egyszer sem lehetett látni. Így őt nem tudtuk prezentálni a közönségünknek, meg a látogatóinknak, de arra gondoltunk, hogy ha már a kutyáját ennyien emlegetik, és ennyien hiányolják, akkor őt megpróbáljuk megjeleníteni, és hogy ne legyen úgymond most idézőjelesen sablonos, hogy nem viaszból képzeltük el a kutyáját, hanem még játékosabb formában, Lego formájában, és ehhez segítségünkre sietett egy építészmérnök hallgató, aki egyébként maga is egy óriási Lego rajongó.
1: Jó, tehát akkor tényleg Lego, mert én láttam a fotót,
2: igen,
1: csak nem hittem
2: igen,
1: el.
2: Igen, igen.
1: De akkor
2: igen, ez tényleg,
1: ja,
2: ez.
1: Okay.
2: És kifejezetten nekünk, illetve Kalambó hadnagynak a figurájának lett tervezve, tehát 1:1 méretarányú, és ez a mérnök hallgató fiú, ő még azt is hát így közvetítette felénk, hogy melyik kockát honnan lehet megrendelni. Aha. Úgyhogy ez egy elég hosszadalmas procedúra
1: meg
2: volt.
1: Meg gondolom macerás is
2: meg
1: volt.
2: Meg macerás is volt.
1: Meg hát
2: igen,
1: a drága,
2: igen,
1: vagy az anyagi igen, részében igen, nem is beszélve.
2: Igen, igen, de nagyon sokan segítettek nekünk, úgyhogy így több mint 5000 darab Lego kockából sikerült összeállítani ezt a kutyát, de azt elmondhatom, hogy például csak az, hogy magákat a beérkezett Lego darabkákat külön válogassuk. Egyébként ez a mérnök hallgató fiú, ő irányította az építést is, és csak az, hogy ezt külön válogassuk, az egy teljes nap volt, hát szerintem ilyen 6-8-an dolgoztunk rajta. Tehát kollégák,
1: nem gondolná, hogy ez
2: kollégák gyerekei.
1: De jó.
2: Úgyhogy nagyon...
1: Összefogás volt. Na ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet Hungarikum egy alapvetően nem is magyar kutyából. Ez egy amerikai kutya, nem?
2: Igen, igen, igen, de Magyarországon is nagyon közkedvelt.
1: Az oké, okay, az oké. Okay.
2: Tényleg nagyon sokan például elküldik nekünk a saját kutyájuknak a képét, meg, tehát hogy tényleg nagyon...
1: Na most nem vagyok abban biztos, azt tudom, hogy Kalambó szobor van Pesten. A kutya igen. Is ott van vele?
2: Hát így Legóban.
1: Szobornál.
2: Na, ez egy jó kérdés.
1: Na jó, ennek utána nézek,
2: szerintem addig beszélni. Szerintem igen, egyébként.
1: Akkor illett a kutya most már hozzátok
2: szerintem
1: is.
2: Szerintem igen. Igen.
1: Na,
2: igen.
1: De az igaz, hogy sehol máshol nincs viaszfigurája ennek a kutyának.
2: Nincs.
1: Mert nem akárki a kutya, ugye Kalambó kutyája az. Az nem is tud akárki lenni. De a ti, mondhatom, hogy a Tűzfurcok történetében vannak-e állatok? Világszerte?
2: Vannak, de nagyon kevés helyen láthatóak. Egyébként pont Erzsébet, második Erzsébet angol királynőnek kutyáit örökítették meg Viaszból, például a bécsi Tűzfurc kiállításon is láthatóak ezek a kutyusok. És hogyha elárulhatok egy titkot, ez még igazából belső egyeztetéseket folytatunk, hogy már tervezzük, mivel a korgi is ugye egy nagyon népszerű fajta itthon hazánkban, ezért tervezzük, hogy akkor Erzsébet királynőnek is megcsináljuk Legóból, de mondom, ezek még tervezési
1: fázisban. Jó, meg ezek hosszas folyamatok.
2: Igen.
1: Megértettük.
2: Igen.
1: Jó, akárhányszor össze, ezt muszáj sajnos, ne haragudj érte, tisztázni, mert ha egy újszülöttnek minden információja, akkor egy új hallgatónak is, hogy akkor Tűzfurc vagy Tűzfurc, én azért mondtam Tűzfurcnak, mert tőled hallottam így.
2: Igen, hát megmondom őszintén, én is az angol kollégáktól hallottam így, mivel ugye a Merlin, a mi franchise jogtulajdonosunk, tehát a Madame Tussauds jogtulajdonosa, nekik ugye Londonban van a székhelye, egyébként minden figura London mellett Ectonban készül, és hivatalosan Tussauds, de nagyon sok országban egyszerűen csak Tűzfurcnak nevezik.
1: Nem haragszatok egyikért sem.
2: Nem.
1: Te voltál az összes, nem tudom, panoptikumnak mondhatjuk ezt? Tudom, hogy nem szeretitek.
2: Nem szeretitek,
1: oké, okay, de akkor az összes kiállító helyen voltál?
2: Nem, sajnos nem.
1: Mennyi van a világon?
2: Hát több mint 20, 22. Tehát New Yorktól Sydney-n át, Tokióig, Shanghaiban, Hongkongban, Szingapurban. Úgyhogy én nagyon sok helyre szívesen elutaznék, hogy megtekintsem a kiállítást. Legutóbb egyébként Londonban voltam 2025-ben.
1: Mivel más a magyar kiállítás? Most azon túl nyilván, hogy itt vannak hungarikumok benne.
2: Igen, hát én elmondhatom, és szerintem ez nem csak az én személyes véleményem, hanem így a visszajelzések alapján is, hogy a magyar attrakció, múzeum, az sokkal kidolgozottabb, tehát látszik rajta, hogy a díszleteket aprólékosan megmunkálták a mesteremberek, több száz mesterember dolgozott egyébként, közel 4 évig, amíg elkészült ez a múzeum, és tényleg ilyen diorámák, kézzel festett oszlopok, aranylappal bevont bélétes kapuk, tehát, hogy ilyen nem létezik máshol.
1: Aha, csak itt
2: Magyarországon. Itt Magyarországon. Tehát annyira figyeltek minden apró részletre, ami vissza is jön, tehát ahogy belép az ember, az első termünk, az egyébként a Duna korzót ábrázolja. Ott is például elég csak annyit említeni, hogy a padló az itáliai, vagyis hát olasz bazalt kő, tehát egy robbantott bazalt kő, és tényleg így kövenként rakták le, hogy picit emlékeztessen ugye a Duna korzóra. És ez át is jön az embereknek, hogy
1: nem,
2: hogy,
1: nem
2: hogy
1: is vagytok messze.
2: Itt van, ami... Igen. Igen, illetve hát ott rögtön a Lánchidat meg tudják csodálni az emberek, vellette ugye Will Smith ül, aki annó ugye felmászott a Lánchidra, tehát hogy minden mindennel összefügg, tehát semmi nem véletlen. Vagy például az, hogy George Clooney szintén ebben az első teremben egy padon ül, és mögötte egy virágbolt található. Az sem véletlen, mert úgy gondoltuk, hogy George Clooney karakteréhez ez nagyon illik, egy gyönyörű, szép virágbolt. És hogyha ezt is elárulhatom, hogy például, hogyha Clooney mellé leül valaki, és a szívére hajtja a fejét, vagy teszi a kezét, akkor érzi a szíve dobogását.
1: De jó.
2: És, na, ami szintén nincs sehol a világon.
1: Más, tehát tele van ilyen attrakciókkal.
2: Tele.
1: Most már kutya is van, Kalambó kutyája.
2: Igen,
1: ott van, és
2: aminek nagyon
1: máshol
2: örülünk.
1: Megnéztem, közben a szobornál is van egyébként.
2: Van, jó.
1: Most már akkor ez biztos. Na, de hát ilyen verzióban meg soha nem, meg sehol nem láthatták, úgyhogy ha megnézték a szobrot, menjenek el hozzátok is.
2: Várjuk, sok szeretettel.
1: Az egy teljesen más hangulat, és esküszöm, hogy csak a nem a kekeckedés, meg semmi rossz szándék nincs benne, hogy miért nem szeretitek, csak hogy megtanuljuk egy életre, hogy miért nem panoptikum.
2: Mert a panoptikumnak a véleményünk szerint van egy kicsit ilyen poros hangulata, ami egy ilyen álló álló kiállítás.
1: Ez meg nálunk tud nagyon mai lenni?
2: Igen, igen. Nálunk meg tényleg minden mozgalmas, tehát a fényhatások, a hanghatások. Akkor mondom, minden érzékszervre próbálunk hatni. Igen. Tehát azt szerintem múltkor meséltem, hogy van olyan figuránk, akinek saját illata van. Ugye nem árulunk el nagy titkot, például a Szoboszlai Dominiknak is, hogyha
1: aki tényleg minden nap hozzá. Egyébként? Minden nap
2: majdnem minden nap, minden második, harmadik nap körülbelül.
1: Kezelve van.
2: Igen, igen, vagy Ariana Grande-n is a saját parfümjét érezhetik az emberek. Tehát, hogy tényleg itt minden érzékszervre hatunk, és ez egy nagyon mozgalmas kiállítás, és szeretjük így bevonni az embereket, hogy átérezzék, és hogy átadjuk ezt az élményt. És a panoptikum szó nem tükrözi ezt. Úgyhogy mi ezt ezért
1: jogos, nem fogom többet emlegetni, megígérem. Neked nem is rosszból mondtam egyébként. Meg amúgy is most, ami miatt jöttél, az a kutya.
2: Igen.
1: Lego. 5000 darabból épült fel egyébként a Kalambó Lego kutyája. Milyen érzés hozzáérni például?
2: Hát nagyon jó. Én...
1: Most azért, mert te már
2: teszteltem. Igen, én rendszeresen megsimogatom. Tehát amikor így elmegyek
1: ez szabad a látogatóknak is?
2: Szabad. Tehát a figurákhoz is hozzá lehet érni. Mindig azt szoktuk mondani, hogy úgy, mintha finoman egy barátodhoz érnél hozzá. Tehát megnézheted a ruháját, megtapinthatod.
1: Ez el van mondva mindenkinek, aki bemegy, vagy ki van írva?
2: Igen.
1: Mint egy viselkedési
2: kultúra. Is, igen.
1: Volt-e bármi köze annak a ti ötleteteknek, megvalósításnak, hogy felröppentek azok a hírek, hogy van valamiféle magyar vonatkozása a Kalambónak, vagy a Peter Falknak?
2: Igen, mindenképp, de igazából a figura szelekció, ugye az még 2018-ban történt meg, amikor is az ötlet megszületett, hogy Magyarországon is nyit ennek a nemzetközi láncnak egy újabb egysége, attrakciója, és akkor egy nagyon komoly kutatást végzett egy cég, mind a magyar jövőbeni látogatók között, mind külföldi turistákat is szólítottak le, és Peter Falk neve nagyon sokszor felmerült, aminek lehet, hogy van ehhez köze, hogy valószínűsíthetően van ugye magyar szála is, de abban biztos vagyok, hogy ez azért is történt, mert tényleg nagyon népszerű. Tehát meglátják az emberek, és rögtön úgy állnak mellé, hogy ők is tartják a szivart a kezükbe, mint ahogy a figura.
1: Jó, hát legenda, ikonikussá vált.
2: Ikonikus legenda, igen. Ahogy egyébként Bud Spencer is. Tehát Bud Spencer is hasonló reakciókat vált ki az emberekből, és az ő figurája is csak nálunk.
1: Na de milyen jó, hogy ezek a karakterek, na és pláne, hogyha még ő is csak a magyarországiban van, hogy ezek nem tudnak, mármint a karakterek eldevalválódni.
2: Nem.
1: Ők nem celebek voltak.
2: Nem, pontosan. Ezt nagyon jól mondod, mi is így érezzük, ők egyszer örök. Tehát hihetetlen. És az, hogy mai napig emóciót váltanak ki az emberekben. Tehát ez csodálatos.
1: Na most összességében a kutya, tehát hogy meddig készült akkor pontosan, hogyha mindent összeadsz, mert az még nekem nem világos.
2: Hát sokkal tovább, mint ahogy mi is terveztük.
1: De ezek most évek voltak?
2: Nem. Ez hát egy, szerintem egy közel 2 hónap, és péntekeket neveztük ki erre a legóépítő napra. Értem. Ott fent nálunk az irodában volt egy terem, ahol ennek lehetőséget adtunk, és tényleg aki tudott, csatlakozott. És egyszerűen teljesen a flow élmény is megvolt, és utána, amikor már láttuk, hogy hát ebből most már tényleg lesz valami, és nem sokára kihelyezhetjük, akkor, ha nem árulok el titkot, egy időkapszulát is beletettünk. Aha. Az építészmérnöknek szóló kapszulát, tehát az ő neve van benne, és egy nagyon szép idézet.
1: Azt nem lehet tudni, hogy mi az az idéz?
2: Vagy hát azt nem árulom el, ez az időkapszula, mert...
1: Aha. Majd... Na, de azt mit jelent, hogy azt mit 10 év múlva majd egyszer megnézhetik, vagy akár több is?
2: Igen, végül is igen.
1: Na jó, hát akkor kedves, ne felejtsék el, hogy van egy ilyen, amit ki kell deríteni. Egy útravaló egyébként?
2: Egy útravaló, egy nagyon szép Lára. Útravaló. Igen,
1: hogy én kívánom is, hogy...
2: tehetség előre, és...
1: Hogy ez sokáig hozzá. Maradjon. Az, hogy meddig van kiállítva valami nálatok, az kin múlik?
2: Igazából nyilván, mivel nekünk a franchise partnerünk a Merlin Entertainments, uh-huh. így mindent közösen döntünk, de mi senkitől nem szeretnénk megszomorulni. Uh-huh.
1: De olyan lehet egyébként, hogy valaki kifutja magát?
2: Lehet, igen.
1: Tehát le lehet
2: más,
1: cserélni.
2: A... Más attrakcióban igen, előfordul az ilyen, illetve azért nyilván a viasz figuráknak is van egy bizonyos korhatár, ami után
1: hát,
2: hogy mondjam, szépen elkezdenek öregszeni. Úgyhogy, és akkor igen,
1: is.
2: Igen, igen. Tehát van sok olyan világsztár, akiről több időszakában, életének fázisaiban készítettek figurát, és akkor mindig az újat tették ki. Ugyanis ez nagyon fontos még megemlíteni, hogy a figurák az életüknek egy ikonikus pillanatában készültek, tehát úgy jelenítjük meg őket. Tehát nem feltétlen mindenki a mai kornak megfelelő kinézete van, hanem
1: az
2: például, igen, például Whitney Houston, amikor berobbant a legelső slágerével, őt fiatalon ábrázoljuk, Madonnát is a fénykorában. Tehát, hogy sokan mondják, hogy jaj, de hát, hogy idősebbek ezek a világsztárok, mint ahogy a figurán. Igen, mert a figura egy,
1: hát jó,
2: az életének egy bizonyos
1: szakát. Persze, de a sikerkorszakot mutatja.
2: Igen, igen.
1: Egyébként, hogy milyen érdekes ennek a lélektana, hogy nem csak a Hollywood bulváron, vagy ezen a hírességek sétányán csillagot elnyerni, vagy a nevet odaírni lehet nagy szó, hanem az is, hogy ide bekerülni hozzátok
2: hát
1: a rendszeretekbe.
2: Igen, igen.
1: Az is egy mérföldkő.
2: Ez abszolút egy mérföldkő. Tehát amikor ez hivatalosan úgy működik, hogy a Merlin Entertainments keresi meg ezeket az embereket, akiket szeretnénk megformálni viaszból, és ez tényleg egy megtiszteltetés. Tehát én nem is nagyon tudok olyat, aki esetleg azt mondta volna, hogy nem. Mert ez egy...
1: De milyen szomorú lehet az, aki kikerül a rendszerből egyszer csak.
2: Nem, egyébként általában úgy szokott kikerülni, hogy már, tehát nem tudom, aki például gyerekként robbant be, mondjuk egy fiúbandával, lánybandával, de utána elért mondjuk szóló karriert is, akkor már nem a nagyon fiatalkori
1: világos,
2: élét
1: okay.
2: mutatjuk, hanem már egy kicsit a
1: az újabb mérföldköveket.
2: Az újabb mérföldkövet.
1: Világos. Na de hát Kalambó kutyájával mit lehet kezdeni? Neki egy korszaka volt, az a 15 évig tartó.
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen,
1: hogy is volt?
2: Igen,
1: 68
2: igen,
1: és igen. 2003 között forgatták. Még 2003-ban igen. voltak Kalambók.
2: Igen.
1: Ezt nem is tudtam.
2: És egyébként, ha információim nem csalnak, az igazi felesége, tehát nem a szerepbeli felesége, az igazi felesége is megjelent egy-egy jelenetben.
1: Na, hát ezt se tudtam. De ha most számolgatok, hogyha ez 68-ban indult, akkor itt valószínűleg nem egy kutyával csinálta végig.
2: Nem, kettő.
1: Kettő
2: kutya
1: volt?
2: Igen. Igen.
1: De két hasonló.
2: Két teljesen
1: most akkor
2: hasonló.
1: Nektek kettőből igen, kellett igen, összehozni?
2: Igen. Mi az elsőt vettük alapul,
1: aha.
2: igen. Tehát ő volt a modellünk.
1: Okay, jogos.
2: Ő volt hosszabb ideig a társa.
1: Uh-huh. Na, hát akkor
2: és úgy tudom, hogy kötődtek érthető. Is egymáshoz. Úgyhogy ez.
1: Azt tudtuk, hogy hogy hívták? Nektek ki van írva? Vagy Kalambó kutyája?
2: Az nincs kiírva. Jó. Igen, de most jó, hogy mondod
1: hát
2: majd.
1: Hát csináltok egy nem tudom én, névadó valamit.
2: Jó, ez jó ötlet, köszönjük.
1: Adjanak nevet a látogató Kalambó, mert most egy Kalambó kutyája, ez olyan, mint amikor a gyerekes szülőknél mondja, hogy Klári anyukája. Érted? Tehát, hogy nem mondják be a nevet, csak ez ő anyukája. Tehát egy Kalambó kutyája, ilyen szempontból.
2: Hát kézzed el, hogy egyszer volt egy karácsonyi rendezvényünk, ahol azt kérték a résztvevőktől, egy cégnek volt a karácsonyi partia, hogy öltözzenek be valamilyen jelmezbe, és egy hölgy felvette egy nagyon hasonló ballonkabátot, mint Kalambó hadnagyon, ilyen kis ővel szépen összekötötte, és a hátára kiírta, hogy Mrs. Kalambó. ő volt ugye Kalambó felesége, nagyon vicces volt tényleg.
1: Nyáron is érdemes, gondolom, hozzátok ellátogatni. Feltételezem, hogy jó idő van.
2: Igen,
1: nálatok.
2: Nálunk muszáj, hogy jó idő legyen.
1: Nem 42 fok, mint odakint időnként.
2: Nem. Egyébként beletrafáltam, mert így is reklámozzuk, vagy promotáljuk mostanában magunkat, hogy nálunk garantáltan 24 fok.
1: Na, szuper. Egyébként a bábuk miatt
2: igen,
1: is kell,
2: igen,
1: hogy ennyi
2: igen,
1: legyen?
2: Igen, 24 fok felé nem mehet a hőmérséklet. Igen.
1: Nem, mi történne? Elolvadnának?
2: Hát nem lenne.
1: De megrongálna.
2: Jó, értem. Rájuk, igen, értem. Igen. Hát nyilván, hogyha most a 42 fokba kiraknánk a tűzőnapra, na akkor elég gyorsan látható hát szétesés lenne, de vigyázzunk rájuk nagyon.
1: Van olyan látogatottok, aki bemegy és nem készít fényképet?
2: Nagyon ritkán, de van. Például pont a napokban láttam egy olasz úriember, egyedül jött, és mi éppen forgattunk, úgyhogy itt láttam, hogy ő így éppen hol van, meg mit csinál, és nagyon érdekes, hogy minden táblát, ugye minden figuránál van egy tábla, amin bemutatjuk magát a figurát, és még található egy QR kód is rajta, ahol még további információkat lehet róla olvasni, meg idézeteket tőle, ezt egyébként nagyon szeretik a látogatók, és például ez az olasz úriember, ő nem csinált egy fotót se, minden egyes táblát elolvasott, minden QR kódot letöltött, azt nézte, fotót nem csinált, de így látszott, hogy nézi a ruhákat, beleásta magát, nézte a kihelyezett vagy kiállított múzeumi kardokat, mondjuk Szent István mellett, vagy Mátyás király mellett, tehát olyan alapossággal nézett meg mindent, hogy őszintén megmondom, hogy mi már zártunk volna, már zárási idő volt, de mivel láttuk, hogy teljesen belemélyült, így ő észre se vette, de ő miatt a tovább tartottunk nyitva, hogy végig tudjon érni, és tényleg mindent.
1: Hát ez az emberközpontúság, meg a közönség gért levés.
2: Igen, hát
1: gratulálok hozzá. Na hát jó, társaságban repül az idő, sajnos a végén vagyunk, de akkor lesz, az attrakció megvan a nyárra. Kalambó kutyája. Hungarikumként, kedves hallgatóink, Legóból a magyar Madame Tussaudsban, úgyhogy szívből ajánljuk mindenkinek.
2: Várunk mindenkit szeretettel.
1: Jó idő lesz, az biztos. Nem csak a kutya miatt természetesen, hanem a többiek miatt is. Meg hát már a múltkor mondtuk, hogy sok mindenre használható a ti helységetek, például a randevúkra is.
2: Abszolút.
1: Vannak ilyenek, de majd legközelebb jössz, aztán majd mondod, hogy a randevúk hogy sikerülnek ott nálatok, mert randi estek is.
2: Igen, abszolút.
1: Vannak rendszeresen, úgyhogy gondolom a Madame Tussauds honlapján, weboldalán, közösségi oldalain minden pontos, fontos abszolút információt megtalálnak, úgyhogy szép nyarat kívánok.
2: Nagyon
1: nektek
2: köszönjük, és viszont kívánok.
1: Szunyi Tímával beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, de önöktől még nem, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megvizsgálnák a parkolóautomaták leszerelésének jogszerűségét. Óriási pusztítást okoz a Budapesten is tervezett szúnyogírtás. Segítségünket kéri a Magyar Vöröskereszt. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. Budapesten is találkozhat az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak. A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videójában arról számolt be, az ukrán elnökkel folytatott rövid megbeszélése során arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten, vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászra. Két ellenzéki politikus az alapvető jogok biztosához fordul annak vizsgálatát kérve, hogy a budapesti parkolóautomaták leszerelése jogsértő-e. A vezes.hu azt írta, a két politikus arra kéri a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a vonatkozó döntést, és őrizzék meg a budapesti parkolóautomatákat. Azzal érvelnek, hogy nem mindenkinek áll rendelkezésére mobileszköz, és különösen az idősebb korosztály a digitális eszközöket nem használók, vagy azok kerülhetnek hátrányba az intézkedés miatt, akik nem is rendelkeznek okostelefonnal. Felvetették, ha az okostelefon esetleg lemerül, hogyan lehet parkolni, illetve a külföldieknek, a Budapestre érkező turistáknak is nehézséget okozhat a parkolási díj kifizetése. A héten több térségben, köztük Budapest 3. és 4. kerületében is földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek. A katasztrófa védelem közlése szerint összesen 151 településen több mint 31 ezer hektárral lépnek fel a vérszívók ellen. A kémiai szúnyoggyérítés azonban óriási károkat okoz. Az elpusztított rovaroknak mindössze 1%-a a csípő szúnyog, mondta a Sláger FM-nek dr. Antal Miklós ökológiai közgazdász, az ELTE vezető kutatója.
4: Ez a módszer nem szelektív, az azt jelenti, hogy az elpusztított élőlények 98-99%-a nem csípő szúnyog. Katicák, hangyák nagy számban pusztulnak, előbb-utóbb ezeket a mérgeket valamilyen módon az ember vissza fogja kapni, tehát azért ezeknek a mérgeknek a hatása az nem kizárólag az állatvilágot érinti. A hatások tovább tudnak terjedni, tehát hogyha valami elfogyasztja az elpusztult élőlényt, azt is károsíthatja ez az idegméreg. Egy másik problémakör, rezisztencia alakulhat ki a használt hatóanyagra, és akkor abban az esetben, hogyha tényleg nagy szükség lenne az izdás elvégzésére, például mondjuk egy járványhelyzetben, amikor mondjuk a szúnyogok olyan betegségeket terjesztenek, amik az emberi egészségre rendkívül veszélyesek, akkor nem lesz már a kezünkben egy olyan fegyver, amit ilyen vészeseti alkalmazásra tudnánk használni.
3: A kémiai rovarírtással ráadásul a rovarevő madarak, denevérek és más emlősök táplálékát pusztítjuk el. A munkát az esti és éjszakai órákban végzik platós járművekre szerelt permetezőkkel. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Kifejtették, naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozás műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon szükséges vérkészítmény. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunkat, Gál Pétert köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked, milyen jó, hogy most megint találkozunk.
5: Köszönöm szépen a meghívást,
1: személyesen, és
5: örülök, hogy itt lehetek.
1: Egyrészt... Hát nagyon szép ajándékokkal érkeztél, és ezt őszintén köszönöm. Hoztál egy nagyon szép CD-t, és egy még szebb, talán még szebb, mert ilyet még nem is nagyon láttam, díszdobozos pendrive-ot. Tehát mintha ez egy konkrétan egy CD vagy egy lemez, csak nem vinil, hanem ez most már pendrive, de borítója van, nagyon szép tartója, és benne exkluzívan itt van a pendrive is.
5: Igen,
1: a borítóval mindennel.
5: Hát ez nem véletlenül készült, mert ma már a háztartásokban egyre inkább nem használnak CD lejátszót. Uh-huh. Mindenütt van a számítógépen pendrive olvasó, a televízión pendrive olvasó, a gép, az új gépjárműkben csak pendrive olvasó van, tehát ott oda már nem is tudsz CD-t berakni, és azért döntöttem úgy, hogy legyen egy olyan, hogy pendrive is legyen, meg legyen CD is. Hát aki a hagyományosat szereti, de ez még nem a régi, a bakelit, azt már
1: az okay,
5: azt nem, az... lehet megfinanszírozni. Tehát aki azt szeretné a CD-t, az CD-t tud kapni, aki meg az új modern hangzásot szeretné, az kapja.
1: Annak meg ott van a pendrive. Szóval haladsz a korral, ez a lényeg.
5: Hát majdnem.
1: Na, tényleg jó, hogy itt vagy. És most ugye a te szerzői munkásságodról beszélünk ezzel a lemezzel, amit mi nem szoktunk ebben a műsorban, és csak azért tettünk kivételt, te annyi helyen vagy egyébként az egyéb kulturális lábaiddal, akár Szűcs Totyával közösen,
5: igen,
1: vagy az Attilás...
5: Attila fénytársulat.
1: Fénytársulat, tehát hogy rengeteget lehet veled találkozni.
5: És sorolhatnám.
1: Így, tudom, tehát annyi helyen vagy itt, hogy hál' Istennek vissza is tértél a színpadra, úgyhogy nagyon örülök neki, itt vagy éppen egészségesen,
5: igen,
1: és ennek őszintén, meg külön örülök. Annak meg, hogy itt van a te több évtizedes pályafutásod, hát majd, hogy nem lenyomotta.
5: Hát ez körülbelül
1: Hány év munkája ez?
5: Azt mondja, hogy...
1: Hány évtized? Most számol, csak mondom a hallgatóknak.
5: 45 év körülbelül.
1: Na, hát szívből köszönöm, már vénülő kezemmel.
5: Igen.
1: Ez a címe. Klasszikus költők megzenésített versei. Ugye te vagy a zeneszerző minden egyes dalnál, és nyilván a verseket mindig más írta, de mindig más is énekli ezeket a dalokat. Tehát egy igazi sztárparádét hoztál össze.
5: Hát vannak olyanok, akik két dalt is énekelnek.
1: Akkor is sokan vannak.
5: De a kiosztás miatt, és hát tehát, úgy kellett összeválogatnom a közreműködő művészeket, hogy valamilyen módon bízzak benne, hogy ezeket jól tudják interpretálni, jól elő tudják adni, és hát egy ilyen hanghordozó egy kevés költségvetéssel készül. Tehát meg kell oldani, hogy ez ne legyen drága, és akik közreműködnek, azok gyakorlatilag az elmúlt 40 akárhány év, akikkel én együtt dolgoztam, van, akikkel együtt dolgozok a mai napig is, sokat vagyunk együtt, és az első szóra mellém álltak, és ingyen is bérmentve jöttek énekelni, ami ez egy nagy dolog. Mert
1: de jó.
5: Hát egyébként ez
1: felsorolhatom a borítóról, és akkor nem hagyunk ki senkit. Persze. Fehér Adrien, Kalapács Ódor Szintia, Keresztes Ildikó, Nagy Anikó, Tóth Renáta, Kalapács József, Kálmán György, Mr. Bazari, Rudán Zsó, Sipos Péter, Varga Miklós, csak az énekesek.
5: Igen.
1: Ez egy szuper
5: grup. Körülbelül, igen.
1: Na, de hát ott vannak a Jankai Béláik, igen. Bekep Péter, Jenei Szilveszter, Kormoránból, ugye? Makovics Dénes.
5: Igen, hát
1: régi, kedves.
5: Igen.
1: Barátunk Margit József, Schneider Szilveszter, Szűcs Antal Gábor, tehát tényleg az egész gárda, akár az énekesi, akár a zenészi gárdát nézzük, ez egy szupergrup.
5: Hát a zenészek is azok is igenis jöttek, tehát akikkel együtt dolgozom a mai napig, illetve hát a Dénessel én nem dolgozom együtt, hanem amikor van valahol valami nagy koncert, és meghívnak engem is, mint közreműködő művészt, őt is meghívnak, akkor ott találkozunk, és nagyon örülünk, és anekdotázunk, és poénkodunk, és egy nagyon jó ember, és egy fantasztikus szaxofonos. Tehát én azt mondom, hogy a number one-ok közé tartozik.
1: Na, de a number one-ok is itt vannak a te lemezeden. Igen. Szóval neked ez most egy szép elégtétel, mondhatom ezt így? Vagy egy összegzés? Minek nevezzük?
5: Inkább hívjuk azt, hogy egy összegzésnek.
1: Lenyomata a pályát.
5: Igen, valamikor nagyon régen verseket zenésítettünk meg, és úgy gondoltam, úgy döntöttem, hogy jó volna egy olyat csinálni az életem vége felé zenét, amikor már a pályám, nem mondjuk nem az életem, de pályám vége felé, hogy egy olyan hanghordozót, amin újból költökversenyt zenésítem meg. És ez egy nagyon komoly munka volt, mert ezt elkezdtem 2024-ben csinálni.
1: Akkor ez két év munkája, ez a lemez?
5: Hát gyakorlatilag igen, aha. Tehát 2024-ben, ami avval kezdődött, hogy elkezdtem verses köteteket olvasgatni. Rengeteg, nem tudom én, tehát 40-50 kötetet. Most nem azt jelenti, hogy mindet végigolvastam, de hogy elglapoztam, az első két sor valamit bennem elindított, azt, hogy kiírtam, hogy na, akkor ezt tetszik, és akkor így összejött ebből a rengeteg verses kötetből, nem tudom én, 150-200 vers, nem emlékszem. Akkor azokat újból elkezdtem, akkor már egy kicsit tovább mentem, hogy egyáltalán, hogy megszólal bennem valami zeneileg, vagy nem, tehát, hogy... És akkor szépen így szűkítettem, és végül is ez lett a végeredmény. De hát ez egy komoly nagy munka volt, és amikor elkészültem valahogy, megértem a zenét, valamilyen szinten a hangszerelés egy darabig elkészült, akkor mentem a Jankai Bélának, egy csak úgy hívom Béluska, aki nekem egy remek kollégám és segítőtársam, és megkerestem őt, hogy mehetek a stúdiójába, mert hogy hát van ez az anyag is, és hát ezt meg szeretném csinálni, és persze mondtam, hogy hát erre olyan sok pénz nincsen, és akkor azt mondta, hogy de hát Péter, hát neked nem kell, a családtagjaimnak ingyen van, de mondom, de Béla, én nem vagyok ott egy családtagod, Hát azért már nagyon régen annak számít. Az.
1: De jó.
5: Tehát,
1: melléd állt.
5: Ő is mellém állt, igen. Tehát ez...
1: És azért is örülök ennek, mert ez tulajdonképpen ez egy irodalmi misszió.
5: Igen. Igen.
1: Az meg nagyon ritka manapság. Tehát én azt gondolom, hogy a kalákán kívül nem is nagyon találkoztam még most itt a műsort illetően igen, olyanokkal, igen. Akik ezt felvállalták volna misszióként.
5: Hát nézd, mondom, hogy ebben kezdtük valamikor igen, a Kolmorán együttessel, és nagyon sok olyan lemezt csináltunk, amik versek megzenésítése volt, és ez mindig közel állt hozzám, és az irodalom az, hogy mikor elkezdesz egy verset olvasni, és abban a pillanatban megszólal egy dallam mögötte, akkor ez egy fantasztikus dolog, és gyakorlatilag minden olyan vers, ami megszólít engem, az megszólítja azt, hogy egy dallam is ott van mögötte. És én nem is tudnék úgy írni zenét, hogy fogom is elkezdek írni egy zenét, mert latin az más, de egyébként nem. Tehát az, mikor arról van szó, hogy valaki azt mondja, hogy hát írjál már egy dalt nekem, mondom, jó, és a vers, tehát engem a vers érdekel, az szólít meg, az mondja meg, hogy milyen stílusba írodjon ez a dal, és ezért én azt mondom, hogy ez a lemez, tehát viszonylagosan egy ekletív lemez, mert hogy ahány dal, az szinte mind más stílusba íródott. Más a hangszerelése, másképp szólalnak meg a hangszerek. Van olyan, ami régi kormorára hajaz a stílusba. Van olyan, ami blues, van olyan, ami rock, van olyan, ami swing. Tehát nagyon-nagyon változó.
1: Széles a paletta.
5: Széles, mert magában a vers így szólított meg engem is. Nem az volt a szándék, hogy egy stílusba írok egy lemezt, mert akkor az úgy nem lenne igaz.
1: De egyébként az, hogy dalszöveg vagy vers, az téged másként szólít meg? Tehát a költemények azok mívesebbek, mint egy dalszöveg? Vagy nem lehet ilyet kijelenteni?
5: Nem lehet ilyet kijelenteni, ha jól a dalszöveg,
1: akkor az is felír egy versen.
5: Persze, hát ha jól a dalszöveg, tehát hogyha most mondhatom Boródi Jancsi, Horváth Attila, hirtelen akartam mondani a Dusán. Tehát vannak olyan zenei vers írók, akik verset írnak. Nem dalszöveget írnak, hanem verset írnak. És ha verset írnak, akkor azt meg lehet csinálni nagyon-nagyon szépen. Vannak olyanok, akik meg dalszöveget írnak, az meg nálam nem jön be, mert ottan nem találom meg, hogy mi az, ami megszólít engem, mert tehát egyfajta akár ritmikailag nem stimmel nekem, akár tehát szótag számban nem stimmel ritmikailag, nem szinte, tehát az nem.
1: Hát itt azért Ady Endre, Juhász Gyula, Radnóti Miklós, itt ez elég
5: de hát ez
1: díszes a skála itt is.
5: A nagy baj a költőknél, hogy ők mindig szerelmesek voltak. Tehát a versek többsége az szerelmes vers. Persze vannak nem, meg vannak olyan balladák, amik nem szerelmes versek, tehát rengeteg olyat lehet találni.
1: De a legtöbbje igen.
5: De azért a szerelmes verset, hogy itt is azért szerelmes versről van szó, de hát hogyha igen, ez a jellemző.
1: Szerették elénekelni ezeket a dalokat a vendég énekeseid? Meg egy ilyen verset, azt nem nehezebb énekelni? Kérdezem, én, aki nem énekelek.
5: Hát én sem énekelek, tehát ezért nekem, én hangszeres zenész vagyok. Szerették, tehát senki nem mondta azt, hogy nekem ez nem tetszik, nem vállalom, adjál nekem más verset, vagy adjál, vagy írjál más zenét hozzá. Mindenki jött és csinálta, énekelt és jó hangulat volt a stúdióban, tehát
1: ez fontos.
5: Nem volt olyan, hogy valaki, hogy hát, hogy most imelámmal feljönnek. Nyilván nem egy formák. Hallgasd végig, remélem, hogy tetszeni fog.
1: Biztos, hogy benne.
5: Mondjuk a CD-nél van egy erőnye, hogy ha nem tetszik, akkor magában a CD-t ezt egy ilyen sör alá tétnek tudod használni.
1: Ugyan. De tényleg hol tart most szerinted a közönség? Befogadásban, nyitottságban, megértésben?
5: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát ezt, erre nem tudom a visszajelzést, hogy hol tart, mert akik megkapták, akik vásároltak ebből, azok visszajeleznek, hogy nagyon szép, uh-huh. nagyon tetszik, nagyon jó, de egyébként nem tudom. Más már a közönség egyébként, mint volt ezelőtt, 30 évvel, 40 évvel, és erre nem is szabad uh-huh. Rossz arcot vágni, hiszen amikor mi kezdtük a pályánkat, vagy még hát az Illési Komegáik, akik régebben kezdték, azok egy stílust kezdtek el Magyarországon bevezetni, mi ugye a folkrockot a Kormoránnal, de az úgynevezett tánczenétől teljesen eltérő zenét játszottunk. Akkor, abban az időben, akik a táncdalt énekelték, azok igen meg voltak sértődve, gúnyolták, nem tudom, lenézték ezt a stílust, aztán később ők is fölvállalták, és eltörölte azt valami, ezt nem törölte teljesen, ez rossz kifejezés, hanem valami háttérbe szorította a régi tánczenéket, ahol egyébként remek előadók voltak, a Sárosi Katitól kezdve, a Zárai Vámosig, tehát lehetne sorolni, tényleg remekek voltak, és szerintem nem is szabad őket elfelejteni, és jobb volna, hogyha többet is játszanának a rádiók belőlük. Most már jött megint egy új korszak. Már nem mi vagyunk azok, akik számítanak. Hozzátéve, hogy van olyan produkció természetesen, ahova elmegyünk, ilyen az Attila fiai, a régi Kormoránnóták szólalnak meg, az István királyból szólalnak meg dalok. Ott a közönség, akár legyen 4-5 ezer, az végig tombolja az egészet. Ha végignézzük a közönségen, akkor azt lehet látni, hogy hát bizony a 40-50 éves korosztálytól felfele vannak. Az alatt lévők azok már nincsenek ott. Tehát az, hogy mennyire elfogadó a közönség, hát ezt már nagyon nehéz megítélni. Irányunkban egyre nehezebb, én azt gondolom.
1: De például a vers az a mai napig segít neked? Te olvasol?
5: Én szoktam, igen. Sokat olvasom a Facebookon a verseket, mert van egy...
1: Ott is.
5: Mert van egy csoport, nem is egy csoport, van két-három csoport, akik valaki mindig földob valami, ez most a kedvenc versem, azt hiszem, hogy van olyan, aminek ez a címe, hogy kedvences, és akkor ott ma élő költőktől is jön neki verset.
1: Tehát kortárs.
5: Akkor azt én elolvasom, és rengeteg olyan van, ami nagyon tetszik, ami nagyon jó. Hát a régiek közül meg hát az persze ismétlődnek, tehát van olyan, hogy visszaköszön nekem, amit én egyébként aha. megzenésítettem, de persze olvasok a mai napig verset. Nekem az irodalom számomra nagyon fontos. Én dolgoztam a 24. színházban és ebben a Várszínházban, ahol remek színészekkel dolgoztam, amit köszönhetek a sorsnak, a nem tudom én életnek, hogy Töröcsik Mari, Iglódi, mint rendező, Jancsó Miklós, mint rendező, tehát olyan jobb a Gabi, mint színésznő, Tordai Terézsi, mint színésznő, tehát rengeteg olyannal, akikkel nagyon sok mindent lehetett tanulni. Élvezet volt nézni a rendelkező próbáktól kezdve végig, ahogy ezek a megalakított, vagy létrehoztak egy személyiséget a színpadon. Úgyhogy, és hát ők azért predesztináltak arra, hogy azért olvassak sokat. Könyvet is, meg verset is.
1: Na, de ez meg is maradt?
5: Meg. Könyvolvasás az már egy kicsit nehezebb történet. Ott már nehezebben
1: megy. Jó, mindegy, hát most
5: olvasok, sőt, van ennek a kéziratát odaadta egy orvos, hogy véleményezzem, hogy írt egy remek könyvet.
1: Fellépni szeretsz még?
5: Nagyon szeretek. Hát
1: találkozni a közönséggel?
5: A fellépés az egy olyan dolog, hogy aki egyszer a színpadra áll, megszokja a tapsot, a sikert, annak nagyon nehéz erről leszokni. Ezért van az, hogy szinte onnan fordul le az ember a színpadról, és ott van vége mindennek. És a
1: színpad, ez beszippant egy életre tényleg.
5: Igen, és a színpad az, ami tényleg nem vicc olyat produkál, hogy bármi bajod van, legyen ez

0: Jó, de ez konzervál a színpad. Ez
1: igen, abszolút, igen, igen.
0: És hát maradjon is így, ezt kívánom. Te jó szájízzel hallgatod a lemezedet? Egyáltalán hallgatod?
1: Hát az utóbbi pár napban nem nagyon, nem pár napban, pár hétben nem nagyon hallgattam, de
0: büszke vagy rá?
1: De büszke vagyok rá, csak mindig az a baj, mikor létrejön egy produkció, hogy legyen ez lemez, tehát beszéljünk a lemezről, hogy visszahallgatni sokszor én nem szeretem. Mert akárhányszor hallgatom, akkor mindig jönnének újabb ötletek, hogy
0: mit csinálnám másképp.
1: Mit csinálnék másképp, hogy hangszerelnem, mert másképp. Mennyivel jobb volna, hogyha nagyon sok pénz volna erre, mert akkor azért bővebben tudna az ember hangszerelni, sokkal több mindent tudna rátenni, tehát azért egy szegényes büdzsével készült
0: ahhoz képest milyen szupergrupot összehoztál?
1: Jó, de tehát a hangszerelésben azért úgy idő is, az nyilván időigényes, és hát az egy nagyon, nagyon komoly dolog, plusz zenészeket behívni, plusz embereket, tehát ez...
0: Oké, de ugye nem véletlenül használtam a misszió vagy küldetés kifejezést, mert az irodalmat, akár a fiatalabb közönséget, tehát egy hírvívő vagy, vagy egy hídépítő, aki a múltat köti össze a jelennel, és közben építed a jövőt, mert lehet, hogy ezeket a egyébként ikonikus verseket nem ismernék meg másképp. Az elemek hát, segítenek.
1: Most van ebbe ebbe a kiadványban egy olyan barbatrükk, hogyha kinyitod és kiveszed a CD-t, akkor a hátulján ott vannak felsorban az összes olyan social media, ahol ez meghallgatható. Aha. Ahol fönn van az összes.
0: Tehát minden fent van, tehát ha mi befejeztük most a beszélgetést, bele tudnak hallgatni a
1: hallgatók. Abszolút, a Spotify-tól kezdve, tehát ott minden fönn van.
0: Az Apple-ön, a YouTube-on, Deezer-en, Spotify-on
1: igen,
0: ott
1: igen,
0: van.
1: Igen, igen, igen. Tehát azért haladtunk akkor annyiba, hogy nem arról szól, hogy fizikálisan meg is kell venni, hanem ott van, és lehet hallgatni, és hogyha tetszik, akkor hallgassa meg sokszor, és akkor én annak nagyon örülök.
0: De hát ez egy, még egyszer mondom, ez egy nagyon szép gesztus a részedről. Egyébként azért is érdemes megvenni a fizikai hordozót is, mert itt vagytok a feleségeddel meg a kutyátokkal lefotózva.
1: Igen, éppen igen.
0: Sétáltok.
1: Igen, igen.
0: Az úton. De jó lett a címe is egyébként, az egész.
1: Hát az ugye
0: ikonikus ez is.
1: Nagy vers, amit sokan megzenésítettek, remélem, Varga Miki, én azt gondolom, nagyon-nagyon szépen elénekelte. Nagyon felkészült a stúdióba, amikor jött, hogy nem ott találkozott a versen és a dallammal, hanem tehát érezhető volt, hogy dolgozott rajta, hogy ezt hogy énekelje. Remélem, hogy sok embernek tetszeni fog ez a dal.
0: Hát kedves hallgatóink, akkor így a végén most arra kérek mindenkit, hogy Gál Péter már vénülő kezemmel lemezét, akár a Spotify-on, akár a YouTube-on, hogy csak a két legismertebbet említsen, most el szabad indítani. Nagyon, a beszélgetésünk igen. után. Nagyon jó egészséget kívánok neked, és nagyon örültem.
1: Nagyon szépen jöttél. Köszönöm.
0: Ezt meg őszintén köszönöm.
1: Én meg köszönöm az szépen a meghívásodat.
0: Sok csillogó szempárt kívánok neked. A közönsége, amikor találkozok, akkor nagy baj nem lesz.
1: Oké, köszönöm.
0: Vigyázz
1: szépen.
0: Magadra. Gál Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink. Pétertől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Cunyi Tímeának és Gál Péternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapestre érkezhet tárgyalni az ukrán elnök, segítséget kér a nagy meleg miatt az országos vérellátó szolgálat. Július 16-án búcsúztatják Szilágyi Tibor színész rendezőt. Molnár Róbert vagyok. Budapesten is találkozhat az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába. A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videójában arról számolt be, az ukrán elnökkel folytatott rövid megbeszélése során arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászra. Két ellenzéki politikus az alapvető jogok biztosához fordul annak vizsgálatát kérve, hogy a budapesti parkolóautomaták leszerelése jogsértő-e. A vezes.hu azt írta, a két politikus arra kéri a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a vonatkozó döntést, és őrizzék meg a budapesti parkolóautomatákat. Azzal érvelnek, hogy nem mindenkinek áll rendelkezésére mobileszköz, és különösen az idősebb korosztálya digitális eszközöket nem használók, vagy azok kerülhetnek hátrányba az intézkedés miatt, akik nem is rendelkeznek okostelefonnal. Felvetették, ha az okostelefon esetleg lemerül, hogyan lehet parkolni, illetve a külföldieknek, a Budapestre érkező turistáknak is nehézséget okozhat a parkolási díj kifizetése. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A www.ovs.hu/időfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon a budapesti időpontokat, helyszíneket is megtalálják. 23 éves mélypontra süllyedt a tatai Öregtó vízszintje a tartós aszály és csapadék hiány miatt, írja a Kemma. A tó vízállása jelenleg 171 cm-en stagnál, de a szakemberek szerint a visszatérő kánikula és az erős párolgás újabb csökkenést hozhat. A helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Cseketó vízpótlását is, mert az Öregtó elsőbséget élvez, amíg el nem éri a biztonságos működéséhez szükséges szintet. A szakemberek szerint érdemi javulást csak a több napig tartó egyenletes esőzés hozhat el az által ér vízgyűjtő területén. Július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában, közölte a művész családja. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Több mint 150 színházi szerepet játszhatott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Az északi, északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
3: Köszi, Robi, nézzük tovább. Az 51-es főúton Dunavarsány térségében egy személyautó és egy lovaskocsi ütközött. A 26-os kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés miatt teljes útzár van érvényben jelenleg. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között továbbra is több szakaszon útépítők dolgoznak, így napközben félpályás zárásra kell számítani, és hát az erős forgalom nyomán ez bizony mindkét irányból egy picit lassíthatja a haladást. Budapesten a Hungária körút és a Salgótarjáni utca kereszteződésében tart a villamospálya karbantartása, az elmúlt napokban megszokott korlátozások mellett minden irányban, illetve a második kerületben a Lavanc úton a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt ma lezárják a félútpályát. A Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon pedig a külső sávot tartják zárva elektromos közmű építés miatt. A Bécsi kapu teret pedig időszakosan zárják majd le filmforgatás miatt, de az csak nagyjából két óra múlva esedékes, de hát lélekben készüljünk fel rá. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Akkor hát köszöntjük Önöket, 6 óra 5 perc van. A stúdióban itt van Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
3: És Riannára hallgatunk. Please don't stop the music, kérlek, ne állítsd a zenét. Rihanna, tiéd a terep. Aztán CG Lewis is érkezik a Sweets for My Sweet-tel.

0: Pam-pam-pam-pam-pam. Jó reggelt! 7:45 lesz, 2 perc múlva. Ha mostanában útnak indulnak, tessék felöltözni melegen.
1: Oh, igen!
0: De úgy, mint Petra, mert így reggel, most még kicsit hűvös a reggel. Nagyon. 15 fok van jelenleg. Vagy legalábbis néhány perc, amikor kiszálltam az autóból, még annyit mutatott a hőmérő.
1: A hülye nő, azaz én. Mit csinál? Kinéz az ablakon, jaj, de szép, gyönyörűen süt a nap, már korán reggel, szuper, akkor felvesz egy nyári ruhát. Ugye tudni kell, hogy mivel még nincsenek szekrényeink, ezért dobozokból élünk, és éppen mindig azt kapom magamra, ami azonnal a kezem ügyébe jön. És már mondom, jó lesz ez a ruha mára, gyorsan kikaptam,
0: hát jó, de marsan, nem kell vasalni.
1: Jó, hát azért a. És ez egy igazán nyári ruha, tehát kivágott hátút képzeljenek el, egy nagyon szép lila ruha, de hát nyári, tehát nagyon nyári.
0: Nyár van.
1: Kiléptem a Szobor utcában, konkrétan megfagytam, Zoli. Tehát én úgy éreztem, hogy na jó, nincs már időm visszaérni, mert akkor ugye a villamos lekésem. Dideregve ültem a villamoson, alig vártam, hogy megtettem a mexikói után ott ezt a pár métert, akkor gyorsan lemehessek a kisföld alatti, ott megmelegedjek és beérjek a rádióba, úgyhogy ne haragudj, de én ma nem fogok klímázni itt a stúdióban, mert magamon rögtem, hogy lehetek ennyire hülye, hogy nem készítek oda egy kis kardigán, mondjuk nincsenek kardigányaim, ez a baj, mert a normális nőknek vannak kardigányai, és a nyári ruhákra azokat felveszik. Nekem min van Jackim? Bőrjacki, meg mit tudom én, milyen Jackim, úgyhogy kész. Ne kövessék el a hibát, ezt a hibát, tényleg.
0: Látod, kicsit bővíteni kellene a ruhatárat. Hogy ne csak, hogy a praktikum is...
1: A praktikum az ott van, ha látom, hogy min van. Tehát azért korábban normálisan tudtam öltözködni, de hát sajnos most ebben az áldatlan állapotban nem megy. Na mindegy, majd visszatérek ehhez, amit lesznek szekrényeim, is el tudok pakolni. Hát addig marad ez, hogy sose tudhatod, hogy miben jövök be, lehet, hogy holnap egy siover állva.
0: Legszebb öröm a kár öröm.
1: Igen,
0: tartja a mondás, de azt is mondják most, frissen egyébként, hogy az nem baj, hogyha kár örömöt érzel néha. Tehát akkor nem baj, ha nem csak pusztán önszöpontot
1: rősz annak,
0: hogy ha-ha-ha, pórul járt a nem tudom kicsoda, hanem tehát, hogy például akkor, hogyha valójában a káröröm talán arról szól, hogy azt érzed, hogy mással is megtörténhetik ez, nem csak velem, nem csak én szívom meg, akkor ebben az esetben szerintem az elfogadható, mert ott valójában nem a másik, nem annak örülsz, hogy a másiknak rossz, hanem egy kicsit felmentést adsz saját magadnak, hogy jó, hát nem én vagyok csak ilyen, szerencsétlen vagy.
1: Hát figyelj, nálam van egy ilyen választó, egy vízválasztó. Akik mondjuk kommentelgetnek jobbra-balra, hogyha valakivel, akit őt nem szeretnek, történik valami ilyen ocsmány stílusban, az szerintem az nem megengedett. Uh-huh. De hogyha mondjuk van egy olyan ember, aki veled genya volt, és tudod, hogy sokakkal az volt, és vele történik valami olyan, akkor azt mondod, hogy na, végre a karma.
0: Ja, tehát hogy ez meg az igazságérzetednek
1: tesz jót. Igen, az igazságérzetednek tesz jót, igen. Na, hát akkor tessék, megkapta magáét. Szóval, hogy ilyet már én is éreztem olyan emberrel, aki tudtam, hogy csúnya dolgokat csinál.
0: Tegnap belefutottam egy cikkbe, most megint megpendítették, hogy lehet, hogy a Tesco kivonul úgy, ahogy van. És nem csak innen, hanem egész Közép-Kelet-Európából. Aha, hogy ezt így feladja, és akkor így belenéztem a kommentekbe, figyelj, hát azt a fröcsögést, ami ment.
1: Nem már.
0: De hogy szóval ezt sose értettem. Tehát,
1: egy Tesco kivonulás?
0: Tehát én nem szeretek egy, mit tudom én, egy üzletet.
1: Nem
0: járok oda, azt le van rendezve, de az, hogy ebben lejjem örömöm, hogy akkor elkezdek, hogy na végre, úgy is utáltam, sose jártam oda, meg hogy drága, meg a nem tudom, és írták a zsinórba, és így néztem, hogy ezeknek az embereknek mi baja van?
1: Jóristen.
0: Tehát, hogy én valahogy komolyan elkezdtem egyfajta ilyen sajnálatot érezni, hogy ő ebben leli örömét, boldogságát, hogy eltölt 3-4 percet azzal, vagy 5-öt, vagy tök mindegy, akár csak egyet, hogy elkezd egy ilyen szaftos kommentet írni egy cikkhez. Jó, hát ha nem jártad, akkor
1: miért foglalkozol
0: vele? És így gondolkodtam oda, hogy nem tudom, én találok benne pozitívot, na mindegy, de hát nem, mert nem szólok hozzá, tehát nincs értelme, nem rabolom az időmet. Tök más, tehát annyi jó dolgot lehet csinálni magaddal, meg az életeddel, ahelyett, hogy perceket áldozol, tök fölösleges ilyen, belekiáltam a pusztába a szavamat dolgok helyett. Fura volt ez.
1: Na mindegy. Igen.
0: És lesz majd társ műsorvezetőnk, ezt még hozzá kell tennünk, Dobrádi Ákos személyében, aki azért nincs még itt, mert tegnap este elfotozott.
1: Szegényem, azért az nagyon durva.
0: Igen. Melózott.
1: Meló volt, és ráadásul az hajnali egyik tartott az effot, úgyhogy szegényem mire hazaért, meg minden, hát meg tudom érteni, hogy egy kicsit később csatlakozik hozzá.
0: Igen, olyan lelkesen mondott nekünk igent még hetekkel ezelőtt, és szerintem akkor nem rakta össze, hogy várja, ez az effotos
1: pont éjszaka. Pont mondta tegnap,
0: igen. És tegnap így ezt, úristen, hát lehet, hogy nem ér ide hatra, igen. Mert egyig... De most a Velencei tónál van ugye az EFOT.
1: Igen.
0: Volt
1: igen.
0: Mostanáig, igen. Jövőre már Esztergom.
1: Igen, de miért? Azért, mert hogy nincs elég víz a Velencei tónál. Egyébként ennek is utána járhatnánk valamikor, hogy most mi van a Velencei tónál.
0: A Velencei tónál, az engem is izgatna, mert
1: Mert az szegény ott élők, meg akik ebből élnek ott, az borzasztó.
0: Nem hiszem, hogy azért költözik. Tehát ugye az EFOT az régen egy országjáró fesztivál volt, vagy találkozó volt.
1: Igen?
0: Csak igen. Tehát, hogy
1: de egy ide leragadt...
0: A legelső a 70-es években még Abaligetnél volt, azt tudom, ott Pécs mellett. És most az utóbbi nagyjából 10 évben ragadt le így egy helyen a Velencei tónál. Előtte mindig ment. Tehát ez egy vándor cirkusz volt. Viszont most, ha átköltözik Esztergomba, akkor ott elvileg megint valami 10 évre terveznek vele, vagy nem is tudom mennyi időre.
1: Ja, értem.
0: Úgyhogy...
1: Ott most az a gondolkozom, hogy van valami víz, ahol tudnak mártózni a fiatalok napközben?
0: Esztergom? Vagy...
1: Környékén? Aha, igen.
0: Hát ott van, két tó is van.
1: Ja,
0: az egyik meg a másik irányban.
1: Ja, hát akkor
0: pár éve nagy vita volt a kettő között,
1: ja,
0: meg nem
1: ja,
0: tudom.
1: Ja.
0: De még az EFOT nekem ugye azt tetszik, az ugye megvan, hogy minek a rövidítése pontosan.
1: Egyetemisták és főiskolások országos találkozója.
0: De miért van két T betű a végén?
1: Milyen találkozója lehet?
0: Turisztikai találkozója. Képzeld el, hogy ez úgy időt... Igen, mert hogy amikor elindult a 70-es években, még ugye a KISZ szervezésében, fú, hát akkor mindenki, fú, ugye, hogy KISZ tag volt, de hát mindenki az. Szóval, hogy akkor ez kicsit olyan volt, mint egy ilyen úttörő tábor egyetemistáknak és főiskolásoknak, és hogy mindenféle programok voltak ott egyébként. Tehát tűzugrástól kezdve, meg tábortűz. Nem, tehát most már azért klasszik fesztivállá vált, tehát pont olyan, mint szinte bármelyik fesztivál. De hogy akkor nem, akkor inkább ilyen tábor jellege volt az egésznek.
1: Az a baj, mi már ebből kinőttünk sajnos, már nem mehetünk az egyetemisták főiskolások országos turisztikai találkozójára.
0: Iratkozz be egy egyetemre, aztán hajrá.
1: Mondjuk tényleg igazad van.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Addig meghallgassuk áhítat a Bruno Mars dalát.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, már kaptunk jelzést Dobrádi Ákostól, hogy úton van, úgyhogy megérkezik, és majd ha itt lesz, akkor végre egy kicsit focizhattok is, mert hogy nagy rajongó, és hát itt közben azért mindenféle történések vannak.
2: Hát figyelj, azért azt muszáj megbeszélnünk a kis új szakértőnkkel, egyébként az RTL szakértőivel is egyben, tök jó fej. Még te nem találkoztál vele, mert pont akkor, amikor múltkor beszélgettünk, akkor nem voltál, de nagyon fogod szeretni majd, amikor megvan, hogy kik nyerték a VB-t, mert jó arc és laza, és azért meg kell vele tárgyalnunk azt, hogy most mi van az argentin. Lehet, hogy újra kell játszani az Egyiptom elleni meccset?
1: Hát most sem fogom megszeretni, vagy találkozni
2: most
1: vele, mert hogy
2: pont elkerüljük egy meccset. Elindulsz, igen.
1: Kaptam egy nagyon megtisztelő felkérést egy...
2: Hát hova mész?
1: Hát egy eseményre megyek, ahol díjátadó lesz, illetve nagyon komoly kollégákat tüntetnek ki, és oda kell majd elmennem. Celebrálni. Úgyhogy én 9 után igazoltan hiányzom, ezért is jó, hogy megérkezik majd Ákos, úgyhogy vele annyit focisztok, amennyit szeretnétek.
2: Mert ő megnézi a VB-t, hál' Istennek, amikor
1: plusz,
2: tudja.
1: Remek alkalom, hogy az új TNT dalról is egyeztessetek, illetve ha már dalok, hát nincs új a nap alatt, ha a hablatról van szó, vagy mégis? Tegnap megfejtettük, végre. Tehát hogy jön egy újabb feladvány, de úgy értem, hogy nincs új a nap alatt, ez megint lehet, hogy kínkeserves szenvedést okoz majd.
2: Igen, de a Kovalszki meg a Vega rajongók úgy látom, hogy nagyon sokan vannak, nagyon rácuppantak, meg a Karamell rajongók is, mert hogy rengeteg jelentkezőnk volt, úgyhogy aki bátor, és bár még nem tudjuk, hogy mi a mai feladvány, majd egyszer csak mi is meglátjuk, hát hajrá, jelentkezzen.
1: 0630 30 30 95 8. Egyébként ugyanezen a számon lehet majd jelentkezni, ha valaki szeretne a koncert élményekből részesülni, a nyári koncert élményekből, hiszen ne feledjük, valamennyi nagy nemzetközi sztár fellépő budapesti koncertjére szereztünk jegyeket. És igen, meg Lenny Kravitz, stb. Tehát akik még nem volt, ugye Ricky Martin koncerten is ott volt. Jó néhány kedves hallgatónk, ami jó voltunkból, és hát nagyon sok teltházas koncert vár még Budapest népére, meg persze az ide látogatókra, de oda is, hogy mondják úgy utána, amikor mondják, hogy bebúrtunk jegyeket.
2: Igen.
1: És ezt nem vagyunk restek megosztani önökkel, úgyhogy lesz majd, ki tudja, lehet, hogy lesz majd újabb fordulója a játéknak. Addig is, hát ha már élmények, meg fesztiválozunk, meg efotoztunk az előbb, jön valaki, aki szintén nagy fesztiválozó volt, Woodstockban is ott volt az öreg, illetve akkor még nem volt öreg.
2: Akkor még nagyon fiatal volt. Igen.
1: Pont rákerestem képekre. Kérlek szépen, majdnem úgy volt öltözve Joe Cocker, mint te. Annyi különbség, hogy nem ilyen vékony pántos volt, hanem neki rövid ujjú póló, de hogy ugyanilyen lilás, stb. Színes,
2: látod?
1: Ilyen
2: ez
1: patchwork
2: az.
1: Cucc volt rajta, mondjuk azon még napraforgók is voltak, és mennyire másképp nézett ki, mint ahogy aztán emlékszünk rá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
8: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
9: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
10: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
11: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
12: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
14: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
15: Hűvös késen indul a reggelünk, úgyhogy tessék felvenni még valamit, mondjuk, hogyha egy nyári ruhában indulnak el. A férfiaknak szerintem a póló fölé talán nem kell semmi, nem annyira fagyosak, mint mi hölgyek, de tényleg jó egy kis kardigán, úgyhogy ezt vigyék magukkal. Egyébként nem lesz hideg, mert hogy délutára 26 fokot ígérhetek. Holnap már 28 fokos hőmérsékletre készülhetünk.
16: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
17: Az 51-es számú főúton Dunavarsány térségében egy személyautó egy lovaskocsival karambolozott a 26-os kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés miatt jelenleg teljes útzár van érvényben. A H5-ös Hévcsillaghegy állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg, mert hogy áramellátási hiba adódott, úgyhogy ott kis türelmet kérünk, és hogy addig is mire számíthatunk még az egyéb vasútvonalakon, már is mondja a Mávinform ügyeletese Jancsurák Bence. Jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Karbantartás kezdődött a Győri fővonalon. Az S12-es vonatok csak Tatabánya, Oroszlány között járnak. A korábbi menetrendjük szerint S10-es betétjáratok közlekednek Budapest és Bicske között. Változott a távolsági és a nemzetközi vonatok menetrendje is, korábbi indulásokra is számítani kell. A Soproni és a Szombathelyi Intercity Kelenföldről 23 perccel korábban, óra 2-kor indulnak, míg a Bécsbe tartó nemzetközi vonatok jellemzően 5 perccel korábban, óra 50-kor indulnak tovább Győr felé. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: Jó reggelt kívánunk itt a Sláger reggel, és jeleztük korábban, hogy lesz ma egy kedves műsorvezető társunk. Ő időközben megérkezett, becsületére váljék,
1: mert
0: hogy tegnap este, ahogy korábban már mondtuk, ugye hajnali egyig elfotozott, de most itt van Dobrádi Ákos.
2: Jó reggelt, sziasztok, és a megígért idő előtt. Mert ugye mondtam, hogy 7 órakor vigyázva állok itt a küszöbön, ahhoz képest itt vagyok. Ennek valószínű az az oka, hogy ilyen egykor hazaértem, és hajnali 3 és 4 között megjelent a kisfiam a vendégszobában. A vendégszobában feküdtem le, hogy a páramat ugye ne zargassam fel. Hol van anya? Hát mondom, jó, hol a spejzban medgyet rak el, fiam? Az ágyban, a hálószobában. Ja, jó, bocsi, és akkor mented.
1: Mennyi idős most?
2: Most 5.
1: Édes.
2: És akkor ilyenkor tudod, mi van, ha elutazom, vagy bárhova kattog az agyad, tudod, hogy mindjárt kellned kell.
1: Igen.
2: És minél jobban vissza akarsz aludni, annál szabadabb a helyzet. Úgyhogy nem sokat aludtam, de friss vagyok, mint a piaci, ha szoktam
0: és
2: volt.
0: Nem igazad van sem.
2: Figyelek.
0: Ébren álmodtál, majd köddé váltál. Nem vált köddé az Ákos, itt van.
2: Kávé, ez történt.
1: Az tök jó, hogy most az e-foton voltatok, meg nyilván a nyaratok az tele van, de hát készültök majd 2027-ben is megint egy MVMS szuperbulira.
2: Igen, nagyon szerettük az MVM domot.
1: Hát az jó is volt.
2: De előtte 23-ban egyébként az arénában voltunk, és akkor az akusztikai adottságai az MVM domnak, így az előhírek szerint, hát nem igazán mondjuk azt, hogy tökéletes, de én nagyon bírtam, szerettem. Tehát nem nyeli el a hangot, így hát a közönség akusztikája is nagyon jó, a közönséget is felerősíti, és az arénával szemben, ahol nekem volt 20-23-ban, de csak én éreztem belülről így egy ilyen hangulat deficitem.
1: Aha.
2: És akkor akik ott álltak a hangmérnöki állásban, mondták, ne viccelj, hát üvöltve énekelték a dalokat, tök jó szólt, nagyon jó hangulat volt a csarnokban, de nem jutott el annyira hozzá, mint amennyire szerettem volna. És az MVM domnak meg nem ez a sajátossága, hogy oké, lehet egy kicsit cseng-bong, viszont akik például lelátón ülnek, azok is biztos vagyok benne, hogy hallják, hogy kórusban énekelnek a küzdőtéren, az visszahat mindenkire, rájuk is, és akkor egy elképesztő hangulat kerekedik ki ebből, nagyon jó.
0: Hát nézd, ha ez megnyugtat, azért a Michael Bublé vagy a Robbie Williams elég derekas a hely, tehát az MVM domban.
2: Igen. Az a titka,
0: hogy... Steam, tehát, hogy... Igen. Szóval megy ez, de...
2: Igen, ja, be kell vonulni 2 nappal előtte, igen. Sokat kell tekergetni a potmétereket a pulton, jó hangmérnökkel kell együtt dolgozni, és egyébként tök jó megmutatom.
1: De te ilyen nagyon maximalista vagy, ugye, mindenben?
2: Ja, sajnos, igen. Sokszor idegesítő ez, szóval
1: ismerjük.
2: Hát itt vagyok 20 perccel a megígért időpont
1: előtt. Ez nagyon durva. Én azt gondoltam, hogy majd be se ér a fiú, és tessék, és itt van, még előbb is.
2: Megittem egy kávét, meg majd azt mondtad, még megkívánsz, még 2-vel.
1: Még 3-at is kapod. És lesz valami olyan truváj, amire készültök, ami mondjuk az előző MVMS-nél nem volt, vagy amiről még beszélhetsz, vagy már beszélhetsz?
2: Hát figyelj, mindig készülünk valamivel, főképp. Tehát, hogyha azt mondjuk, ez már hagyomány, hogy a Budapest Parkban minden évben ott vagyunk. Az egy ilyen szabadtéri, oda jönnek, fogyasztanak ott, áldogálnak, küzdőtér,
1: van,
2: nagy küzdőtér,
1: van,
2: stb. Ehhez képest azért az MVM domban vannak, akik azért ülnek, ugye, hát a lelátón, és nekik mindig kell egy kis extrát nyújtani vizuális élményben, például show elemekben, például egy picit színháziabb az előadás általában egy ilyen sportcsarnokos buliban, úgyhogy persze, hogy készülünk, most volt egy ilyen megbeszélés, de még nagyon, nagyon korai bármit is mondanom, mert még nem fordtak ki magát egyik ötlet sem. Ilyenkor úgy van egy kalap, tudod, az asztal közepén, oda beledobálunk mindenféle ötletet, aztán az majd szépen letisztul.
0: Jó, de azért stílus tekintetében van.
2: Készülünk, de természetesen show elemekkel.
0: Csak lehet mondani a stílusról, mert ugye nagyon sokan, akik így a 90-es éveket idézik meg, olyan bohókásan, most azt mondom, ilyen eurodisco feelingben teszik ezt, színes, öltözékes, stb. De meg most ezt talán el szabad árulni, és ez már évek óta jellemző rád ez a stílus, hogy belibentél, mint egy ilyen olasz dzsigoló, egy hófehér hosszú, feltűrtőjú ingben, mintha éppen egy vitorlásról szálltál volna le, egy olyan napszemveggel. Tehát, hogy inkább egy kávét képzelik el hozzád, mint egy, nem tudom, bambit, vagy egy hólát, szóval, hogy...
1: Szépen lebarnultál.
2: Már egyébként egy konstans.
0: Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit már ilyen felnőttesebb, elegánsabb buli lesz, vagy pedig majd tényleg, majdnem azt mondta, hogy ereszd el a hajam, de ne haragudj.
2: Figyelj, az van, hogy az előzőt is ez jellemezte szerintem, ez az elegancia, nem is azt mondom, hogy hűvös elegancia, de mindenféleképpen, már korunkból adódóan is. Hát meg mindig felmerül, egyéb irányt ez a kérdés, hogy meddig tudunk majd úgy a színpadon állni, ugye most vagyok olyan 30 körül, tehát azért van
1: hátra.
2: Amikor például a 90-es évek dalait még megfelelő eleganciával elő tudjuk adni, úgyhogy mindig próbálunk egy olyan kereteket adni a megjelenésünknek, meg a színpadi show-nak, hogy korunkhoz méltóan, meg szeretünk is elegánsak lenni. Na. Úgyhogy látod, te is észrevetted.
0: A kubai vonalat is említhettem volna kicsit. Igen. Tehát ez a jóféle kubai vonal.
1: Jó, igen.
0: Ugye?
1: Jó,
0: az egy szalmakalap? Szerezzünk neki valamit?
2: Ez ugye inkább az inti, tehát.
1: Igen, szerintem is.
2: Őt nem tudtátok volna darángatni
1: ma reggel. A színes inges, szalmakalapos inkább az inti. Ja. De az is lehet elegáns. Ő nem bír korán kelni?
2: Dehogy bír. Figyelj. Tehát ő biztos, hogy nem jött volna. Tehát ha könyörögtél volna neki, akkor sem.
1: Ha négy kávét főzök, akkor sem. Na jó. Egyébként az nagyon tetszik nekünk, hogy minden bulitokra készültök egy új dallal. Tehát például az Ébren álmodtunk, az is tök jó volt, amikor elhoztátok hozzánk dalpremiérre, és az, ha jól emlékszem, pont a buli előtt volt egy fél évvel, ugye? Amikor
2: igen, valahogy itt, ott ugye 30 éves jubileumi bizonyám koncert volt, és ott nem volt ez mindig így. Tehát én nagyon hosszú ideig, egy évtizedig nagyon kreatív voltam, csináltam a gyerekprodukciót, odaírtam 35 dalt, tévéműsort rendeztem, írtam, színpadi műsort rendeztem, írtam, darabot írtam, és úgy voltam a TNT-vel, aki eljön ezekre a koncertekre, az a régi dalokra kíváncsi. És persze rágták a fülem jobbról-balról, a bátyám, a közönség részéről is, hogy kellene már valami új dal, meg mondtam, hogy szerintem meg nem, és aztán jött a jubileumi koncert, azt mondtam, hogy ez mégiscsak dukál, hogy akkor na, valamit írok. És az annyira jól sült el, ugye büszkélkedhetek pont egy rádióban, és hát nektek köszönhetően ugye itt indult el a dal, az év magyar rádiós slágere lett, kaptunk ilyen emlékplakettet is hozzá, és olyan jól reagált rá a közönség, a rádió, kaptunk egy széles nyilvánosságot újra a rádiók által, hogy ez így nagyon felvillanyozott engem is, mint alkotót, mint szerzőt. Az is volt picikét korábban a program, nem tudom, mennyit beszélhetek. Még a nyugodt tekintettel néztek rám, de majd akkor idegesen integesen.
1: Mert érdekesen beszélsz, majd ha nem lesz érdekes, akkor
2: beleszól. Jó, nagyon köszönöm szépen.
0: Mondott valamit? Van még itt valaki?
2: Na, szóval, hogy tudod, amikor telnek múlnak az évtizedek, ugye ezt most már ki kell mondani, az ember személyisége változik, egy picikét tudást csipeget fel, az ízlése változik, más gondolatok jutnak eszébe, mint zeneileg, mint gondolatiságában, és akkor júj, hát most akkor mit csináljak? Meg vannak a mai trendek, hova igazítsam magamat. És itt elengedtem ezt teljesen egy 3-4 évvel ezelőtt, és azt mondtam, van egy közönségünk, nekik kell zenélni.
1: Így van.
2: És aztán az, hogy jött zsigerből, kigurultak ezek az új dalok, hoztak magukkal egyfajta érettséget, meg eleganciát, és ez így tök rendben van, működik, mi boldogok vagyunk ettől, és szerintem az új dal is szuper lett, majd a közönség eldönti, de már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
10: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
11: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: A reklám után.
13: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Nálunk a legnehezebb bírósághoz fordulni a szegényeknek. Már a hív késéseit is valós időben követhetjük. Nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban. Helyzetük javítása érdekében az igazságügyi miniszterhez fordult az Amnesty International Magyarország, közölte a jogvédő szervezet legújabb kutatások eredménye alapján. Pont azok nem jutnak ingyenes állami jogi segítséghez Magyarországon, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, áll a közleményben. A jogvédő szervezet legújabb kutatása bemutatja, az ingyenes jogi segítségnyújtás jelenlegi rendszere hogyan növeli a leginkább rászorulók kiszolgáltatottságát, miközben relatíve kevés pénzből, némi odafigyeléssel könnyen fel lehetne számolni a tömeges jogsértést, írták. Már a hív késéseit is nyomon követhetjük. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, folytatják a Lázár János által betiltott vasúti információk újbóli nyilvánossá tételét és az utastájékoztatás fejlesztését. Hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hívek és a tram-train járatok. Régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Ismét hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket július 25-én a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény. A közleményben kiemelték, a második alkalommal megvalósuló egésznapos programsorozata Manga Hokusai Manga című kiállításhoz kapcsolódva várja az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavaszi nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként a látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerhetik meg a több mint 200 éves Hokusai örökség és a kortárs japán képregények, mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságait. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai, jelentette be Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti Mogyoródi verseny hétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban. A Hősök terén ismét lesz F1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállító hajó, amelyre programokat is szerveznek. Felavatják a felújított főépületet, elfoglalják a világszínvonalú versenyirányítási központot, és a Media Center is beköltözik a végleges helyére. Építési munkálatok miatt szerdától várhatóan augusztus 9-éig nem hajt be a közvágó híd végállomásra a 2-es és a 24-es villamos, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változásokra a Soroksári út MÁV híd építési munkái miatt van szükség. A villamosok ebben az időszakban csak a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóhelyig közlekednek. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a megállóhely változásairól. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
15: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
16: Az 51-es számú főúton Dunavarsány térségében egy személyautó és egy lovaskocsi ütközött. A 26-os kilométernél teljes útzárban érvényben továbbra is a helyszínelésre és a műszaki mentésre tekintettel. A Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól már érezhető el lassabb a haladás, aztán az M3-as bevezető szakaszán is a Szerencs utcához közeledve, valamint az M5-ös bevezetőjén a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körút és a Salgó-Tarjáni utca kereszteződésében továbbra is minden irányban korlátozás van érvényben. A Labanc úton a Kuruclesi út után ma zárva tartják a fél útpályát, a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon pedig a külső sávot a mai naptól. Az 51-es A villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érintve a Koppány utca megállót pályahiba miatt, helyette a 2B villamossal érdemes utazni a BKK tájékoztatása szerint. A H5-ös hév pedig Csillaghegy állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peront használja, áramellátási hiba adódott ugyanis.
7: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most folytatódik a Sláger reggel.
16: 7 óra 7 perckor, szeretettel köszöntjük ismételten Dobrádi Ákost,
17: pályaműsorvezető
16: vendégünket.
18: És itt van Somogyi Zoltán,
16: valamint Pordán Petra, és nem sokára a kárörömről beszélgetünk, még mert hogy az nem feltétlenül rossz. Ha vannak tapasztalataik, osszák meg velünk, például SMS-ben.
13: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: 4:08 előtt járunk egy perccel Madobrádi Ákossal kiegészülve.
2: Akinek nagyon örülnek hallgatóink, Évi azt írja, sziasztok, imádom a TNT-t, a férjem például kicsi gesztenyének hív, tök jó hallani egyébként az új számot is. Aztán Kriszta üzenete, sziasztok, jó reggelt, fiatal korom zenekara a TNT, ott voltunk tavaly az MVM domban a férjemmel, fantasztikus volt, és ezzel a dallal nyertem tőletek jegyeket, mármint az Ébren álmodunkkal, tessék.
3: Gratulálok utólag, és örülök, hogy ott voltatok.
1: Ezek legalább...
3: Az itt eszembe a kicsi gesztenye, bocs, hogy szabadba vágtam, hogy mennyire örültem neki, már mint annak, hogy már nem úgy kiabálnak át az út mások, hogy ott van a titkos üzenet. Kicsi gesztenye, azért jobban meg tudtam barátkozni.
1: Oké. És ez legalább valódi öröm, nem úgy, mint a kár öröm, bár az is valódi öröm, és reggel már itt megpendítettük, hogy azért nem minden kár öröm egyforma. Uh-huh. Tehát, hogy van olyan, amire azt mondják, hogy az bizony bocsánatos lehet, mert hogy nem önző módon annak örülsz, hogy de jó, hogy a másiknak valami rossz, hanem inkább ilyenkor, hát nem tudom, azt mondják, hogy ez valójában rólad szól, hogy saját magadnak az például feldolgozást, vagy bocsánat, feloldozást azzal kapcsolatban, hogy csináltál, mit tudom én, vagy hülyeséget, és így megállapított, hogy jó, hát azért nem csak velem esik ez meg, hanem a szomszéddal.
3: Sok vetülete van, ez az egyik, erre
1: igen.
3: Nem is gondoltam.
1: De hallgassunk meg erről egy profit, F. Takács István pszichológus a vonalban. Szia!
2: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, hogy van ez a kár örömmel?
4: Hát figyeljetek, az, hogy jó vagy nem jó, ezt én így pszichológusként nehezen merném megítélni, vagy egy ilyet rámondani. Az biztos, hogy funkciója, jelentése van, és hogyha valaki kár örömöt él meg, én valószínűleg inkább erre lennék kíváncsi, vagy ebben nyomoznék. Két kulcsot mondanék nektek, ami ebben szerintem segít. Az egyik az az összehasonlítás, a másik meg az önértékelés. Az összehasonlítás az ugye azért fontos, mert a legtöbb ember, vagy legalábbis nagyon sok ember ugye a saját helyzetét, sikereit, teljesítményét sokszor másokhoz viszonyítva értékeli. És hogyha valaki ugye sikeresebb, népszerűbb, vagy jobb, vagy esetleg gazdagabb, az egy olyan irányú önértékelés, ami ugye inkább arról szól, hogy a másiknak több van, mint nekem, és hogyha ez az úgynevezett felfelé irányuló önértékelés tud csökkenni, és mivel tud csökkenni? Hát azzal, hogyha a másiknak annyira nem jött össze, a másik se olyan sikeres, vagy éppen kudarcot vallott, akkor tulajdonképpen ez a fajta különbség lesz kisebb köztem meg köztem. Uh-huh. És akkor itt lép be az önértékelés, hogy ez a csökkenő különbség, ez pozitívan hat az önértékelésemre, tehát ettől igazából én leszek egy kicsikét jobb, az én önbizalmam kap átmenetileg egy kis pozitív előjelet, és ilyen értelemben ez egyfajta ilyen önvédelem vagy énvédelem, legalábbis pillanatnyi időt tekintve, és ettől mondhatjuk azt, hogy ez ilyenkor effektíve, és szerintem azért a ti is a kérdésetekben erre utaltatok, tehát ilyenkor az effektíve nem azt jelenti, hogy én tényleg rosszat akarok a másiknak, vagy én tényleg zsigerből örülök annak, hogy a másiknak valami nem jött össze, hanem egy kicsit azt élem meg, hogy na, én se vagyok annyira sikertelen, gyenge, szegény, nem tudom én, tehát hogy a saját negatív érzéseim tudnak csökkenni.
2: Én azt nem értem, amikor valaki undorító stílusban kommentel, hogyha mondjuk valakivel kapcsolatban valami rossz dolog történik, de azt értem, amikor például, mert hát a saját tapasztalatom is ez, hogy volt már olyan ember, aki tudtam, hogy mindenkit átver, és amikor vele utána valami rossz történt, akkor én azért annak picit örültem, hogy végre visszakapja, végre dolgozik a karma, és ettől nem éreztem magam rossz embernek.
4: Igen, ez meg egy picit az igazságosságról
2: igen,
4: szól.
2: Igen, az igazságérzet, így van.
4: Ha úgy tetszik, a személy közti, meg a társadalmi igazságosságról szól, és például ilyenkor szokták azt mondani, hogy amikor így az igazságos világ egy kicsit helyreáll a lelkünkben, az is nyilván érzésben tud kár öröm lenni, és annak talán van egy ilyen megfelelő funkciója. Én talán azt emelném ki, hogy annyi a necces ebben a kár örömben, hogy ez tényleg egy ilyen pillanatnyi érzelemszabályozó funkció. Tehát ettől nekem se lesz jobb, és amit az előbb is mondtam, az önértékelésem se lesz hosszú távon jobb. Aha. Ez csak egy aktuális, az éppen instabil, bizonytalan önértékelésemet, és az ebből fakadó, nem tudom, szomorúságomat, kényelmetlenségemet, szóval negatív érzésemet állítja pillanatilag helyre, hosszú távon túl sokat nem segít. És Petra, amit mondtál, szerintem az tök fontos, akár a negatív kommentelők világát tekintve, hogy én azt gondolom, hogy akkor problémás a káröröm, hogyha valaki rendszeresen ebből bizony állítja helyre az
3: Igen. Káröröm érzés, ami átszalad rajtam, de tudom kezelni, hogy az empátia felülkerekedik hamar azon, akkor azért mégis, hogy más.
2: Igen.
1: De ha azt mondod, hogy hosszú távon úgy sem működik, mert hogy nagyon hamar helyreáll utána az eredeti rend a fejünkben, akkor mégis miért van az, hogy valaki rendszeresen és tényleg rossz indulatból újra és újra örvend mások kárát, de hogy ha nem kapja meg utána azt a boldogság hormon löketet, hiszen néhány óra múlva elmúlik a varázsa a kárőrnek, akkor miért kell neki új? Ja, pont azért, hogy akkor újra és újra átélje.
2: Tök rosszul vannak behúzalozva.
4: Két dolog. Egyrészt azért, mert pillanatnyilag megkapja a boldogság hormon löketet, és ez ugye egy egészen jó megerősítője annak a tevékenységnek, hogy na, akkor pillanatnyilag jó dolog ez, amit én csinálok, csak ugye pont a hosszú távú változás nem következik ebből be, és valamelyikőtök mondta, hogy hát merő ilyen, igen, ez azért sok mindenre igaz lehet. Tehát például igen, hogyha, meg azt hiszem, ha jól hallottam, Ákos mondta az empátiát, igen, például, hogyha valakinek a működésmódjából az empátia inkább hiányzik, akkor ő valószínűleg hajlamosabb lesz erre. Ha valaki inkább versengő típus, ő is valószínűleg hajlamosabb lesz erre. Ha valakinek tényleg instabil az önértékelése, és hát azért azt tudom nektek mondani személyes statisztika, hogy az emberek 90%-ánál azért volna feladat az önértékeléssel, akkor ott nagy valószínűséggel hamarabb fog az egyén beleesni abba a hibába, csapdába, hogy gyakrabban él át kárörömöt, mint ahogy az funkcionális lenne, mint ahogy az hasznos lenne. Úgyhogy igen, alapvetően nyilván függ a helyzettől, helyzet mire gondolok itt, versenyhelyzet, összehasonlítási helyzet, valaki hasonló hozzám képest, valaki hasonló pozícióban dolgozik, hasonló társadalmi helyzetben van, ott nagyobb valószínűséggel fogunk olyan helyzetbe kerülni, amikor megélhetünk ezt, hogy ha de jó, hogy a másiknak se sikerült, de hogyha én is inkább erre hajlamos vagyok nagyjából így az előző tulajdonságok alapján, akkor nagy valószínűséggel hamarabb fogok ilyen helyzetekbe kerülni.
3: Igen, nekem még az jutott eszembe, hogy van egy magyar labdarúgó, most nem nevesítem, teljesen mindegy, és nagy csalódást okozott a szurkolóknak, amikor eligazolt egy Macska Jancsi, nem tudom, klubban, pedig azt várta mindenki, hogy egy nagy múltú, nagy nevű kulthoz fog igazolni. Igen, és imádták, istenítették, szerették, de a csalódottságból fakadóan, amikor eligazolt, egyszer szétszették, sőt a mai napig emlegetik, és szétszedik, hogyha szóba kerül ő.
1: Hát még ha hibázik nyilván, akkor aztán.
3: Hogyha hibázik, vagy eligazolt egy másik klub, az lám-lám, stb. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy egy társadalom, vagy egy mondjuk a futball társadalom egy része, a szurkolói társadalom, hogy tud egy istenített ember
2: azonnal
3: leépíteni.
2: Igen. Hát ezt sajnos a sportolóknál látjuk. Tehát Cristiano Ronaldo esetében is most ugye elkezdte kárörvendeni azok, akik jaj, nem is olyan nagy focista, amikor a portugálok most nem jutottak tovább. Igen, erről majd beszélgetünk is.
4: Hát a sport, a státusz, meg a teljesítményvilága az kiemelt területe a kárörömnek. Igen.
1: Na jó, vigyázzunk magunkra. Köszönjük szépen Elf Takács István pszichológusnak.
2: Köszönöm szépen.
1: Káröröm vagy sem, ugye itt a konditeremben, ami alattunk van, az elmúlt hónapokban vagy hetekben Liam Hemsworth egy párszor felbukott, és itt mindig azzal húztak a kollégának, hogy majd egyszer játsz le neki a Miley Cyrus dalát, mert ugye ők jártak, és aztán szakítottak, és ezek, nem mered neki.
2: Mennyire menő lett volna, hogy neki, babám, ez rólad szól.
1: Neki nem félszből, hanem inkább illendőségből nem, de nekünk most jót fog tenni, azt hiszem, a Flowers a folytatásban. Ez a Sláger reggel. We were good.

0: a Sláger reggel.
1: 7:30 lesz már 4 percen belül. Itt a kárörömről beszélgettünk az előbb, és olyan érdekes, mert a Facebookon többen többféleképpen fogalmazzák azt meg, hogy van, aki azt írja, hogy mert a karma majd elintézi, tehát hogy abban bíznak, hogy nem kell örülni a másiknak, hiszen aki gonosz volt, rossz volt, az majd visszakapja az életül úgyis. Van, aki átfordította ezt a dolgot, és azt mondja, hogy azért nem kárörvendő, mert aztán majd fél, hogy ő is visszakapja egyszer csak, tehát nem mer örülni más boldogtalanságának, mert hogy akkor az majd nehogy visszaüssön rá, és van, aki meg azt, Enikő azt írta például, hogy hát a kerék az forog, úgyhogy majd az élet elintézi.
2: Évi üzenete, sziasztok, volt egy rettenetes főnököm, lefokozták, én örültem neki, mert szerintem ez igazságos volt. Ti örültetek valamikor jó szívvel annak, hogy valakinek rossz dolog történt az életében mostanában?
1: Hát figyelj, ezzel tudok azonosulni, amit mond, hogy mit tudom én, lefokozták, mert hogy nem volt jó. Tehát ez megint az, amit az István mondott az előbb, a pszichológusunk, hogy amikor az igazsági érzetednek tesz jót az, hogy valami történik.
2: Jó, veletek mikor volt legutóbbi?
3: Hát én tudod, hogy szeretem a focit, meg majd beszélgetünk.
2: Igen.
3: A focit, szociról.
2: Fél nyolc.
3: Korán van. Na, szóval a lényeg az, hogy arcoskodott a Szoboszlaival a válogatott mérkőzésen ez a kis török gyerek.
2: Igen.
3: Na, és most gizúgtak a VB-ről, hát persze, elfutott rajtam egy kicsikét, de van ez így, nem? Tehát ezt nem kezdtem letagadni. Emberi gyarlóságok minden emberben ott vannak egy picit.
1: Persze,
3: volt egy híres író, aki azt mondta, meg akarod tudni, hogy milyenek az emberek, nézd magadba. És akkor megtudod. Tehát az, hogy átfut rajtunk egy ilyen pillanat. Tehát valamikor oda kapsz, hogy aztán, nem áll. Meg van azt, amikor azt mondja valaki, hogy figyelj, nem akarok kárörvendő lenni, de.
1: Nekem az egyik kedvenc topikom ugye a közlekedés, ott napi szinten előfordul az, tehát például amikor ugye az autópályán kialakul egy torlódás, és akkor valaki ott a jobb szélső sávban, a leálló sávban, ugye ez neki is úgy is megy,
2: ott a rendőr,
1: annak azért tudok örülni, tehát hogy vagy például amikor valaki tolakszik a kanyarodó sávban, és nem engedik be az elején, és a végén tulajdonképpen hátrébb kerül, mint ahol eredetileg volt. Az azért lelkemet,
3: Isten bizony
1: simogatja, és ezt vállalom.
3: Ez pici öröm. Persze aztán van egy olyan szint, ami már aggályos, most ez egy ilyen vidám, derűs reggeli műsor, és nem akarom leúzni, de tudjuk, hogy például elég komoly egészségügyi problémákkal küzdenek most olyan hírességek, akikkel így találkozhattunk az elmúlt időszakban, és figyelj a komment szekcióban, hogy karmáznak meg, megérdemelted. Szóval az már milyen lelkület. Tehát itt van az a bizonyos empátia, hogy eleve, a csípőből szóba se jöhet nálam, legalábbis, mert gondolom jó érzésű embereknél, hogy ilyenre gondol, hogy kárörvendő ebben az esetben, és itt talán még igazabb az, hogy vigyázz, mert nehogy aztán visszaszálljon rád az átok. Úgyhogy azért ez aggályos, tehát, de amikor ezekről beszélünk, mint a forgalomban, meg ilyen pici kis átsuhanó kárörömekről, mert épp az ő kizugott a Weberről a kisrác, na hát szerintem azért
2: ez
3: hogy rossz ember vagy, ez nem a jellemed része. Így van.
1: Beszéljünk valódi örömökről. Nagyon örülnénk, hogyha ma is lenne egy megfejtőnk a hablatjátékban. Készítsd a hallójárataidat.
3: Nincs meg a hablatjáték, de most már nagyon kíváncsi vagyok rá, mert amikor
2: elindultam... Cilla énekel valamit valahogy.
3: A Cilla, már érdekel. Igen. Már érdekel.
2: De nem tudjuk, hogy ki fogod le találni.
1: Tessék jelentkezni. 0630 30 30 95 8. Addig is Bombon, Radics Gigi, Rabot vagyok. 7:30 lesz mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
6: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
5: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
6: Tökéletes!
5: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
8: Sérült szélvédő, kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
12: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
11: De hát honnan tudtad?
12: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
11: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
13: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankode.hu oldalakon.
14: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
15: Igen, emlékszem.
14: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Lejjebb csúsztunk a listán, de így is élhető város Budapest. Majdzajja a járó karbantartást végez a MÁV. Több kiló kokaint fogtak egy fővárosi lakásban. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Orbán Viktor a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István jobboldali influencer mellett, akit felesége Facebook bejegyzése szerint szerdán reggel elvittek a rendőrök. A volt miniszterelnök az önkény uralom szint lépéseként értékelte a történteket. Szakács István egy korábbi videójában Magyar Péter kormányfőnek azt üzente, hogy az aranykonvoj ügyében meg ne próbálja Orbán Viktort elvitetni pribékjeivel, mert ha ez megtörténik, 500 ezer magyar fog menni és kiszabadítják akárhonnan. Budapest a 36. legélhetőbb város a világon, derül ki az Economics Group éves rangsorából. Ez ugyan 4 helyen hátrébb van, mint tavaly, ugyanakkor még így is nagyon jó pozíció. A rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között még mindig a magyar főváros van a legjobb helyen. A világ legélhetőbb fővárosa idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon pedig Melbourne áll. A rangsoroláskor 5 tényezőt rangsoroltak 0-tól 100 pont között. Ez a stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra, amiből aztán átlagot vontak. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeznek üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond környéken, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs automatákat. Éjszakai zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal több pontján, írja az ittlakunk.hu. A munkák érintik a Nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként a késő esti és hajnali órákban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint a kábítószer bűnözés elleni hivatal pécsi osztálya egy budapesti férfi ellen indított nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A nyomozók június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A gyanúsított lakásában és tárolójában rengeteg kábítószert találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát.
15: Robi, köszönjük szépen, 21 fokos most a reggelünk, délutára napsütést ígérhetek, nem lesz gomoly felhő felettünk, és úgy tűnik, hogy csapadékra sem kell ma készülnünk. Egyébként 26 fokos hőmérséklet vár ma ránk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
17: Az 51-es számú főút 26-os kilométerénél továbbra is teljes útzár van érvényben. Reggel egy személyautó és egy lovaskocsi karambolozott. Budapesten a Fogarasi úton szintén baleset nehezíti a közlekedést a Nagy Lajos király útja közelében. Az 51-es A-villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érintve a Koppány utca megállott pályahiba miatt, helyett a 2B-vel. Érdemes utazni a H5-ös hév Békásmegyer, Csillaghegy, Római fürdő és Aquincum állomáson, pedig mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt, és így nagyjából 10 perccel hosszabb menetidővel érdemes számolni. De és ha már sinem vagyunk, Jancsorák Bence a vonalban a Mávinformtól, nálatok mi újság, jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Karbantartás kezdődött a győri fővonalon. Az S12-es vonatok csak Tatabánya, Oroszlány között járnak. A korábbi menetrendjük szerint S10-es betétjáratok közlekednek Budapest és Bicske között. Változott a távolsági és a nemzetközi vonatok menetrendje is, korábbi indulásokra is számítani kell. A Soproni és a Szombathelyi Intercity Kelenföldről 23 perccel korábban óra 2-kor indulnak, míg a Bécsbe tartó nemzetközi vonatok jellemzően 5 perccel korábban óra 50-kor indulnak tovább Győr felé. Jó utazást kívánok!
8: A közlekedési hírek támogatója az
9: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: 40.
1: Három rendőr, ezt figyel. Három rendőr, beszéket, azt mondja az egyik. Az a gyanúm, hogy az asszony megtör egy teniszezővel. Miért? Honnan gondolod? Ágy alatt volt egy teniszütő. Az anyját. Akkor engem meg egy golfozóval. Csak nem golfütő volt az ágy alatt. De, hú, harmadik. Mi van? Akkor engem meg az asszony megtör egy lóval. Mi van az ágy alatt? Jockey.

0: Szila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Bettivel játszunk, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Kérlek, világosítsd fel Dobrádi Ákost, hogy pontosan hogyan működik a hablatjáték.
1: Igen.
2: Úgy tudom, Szila énekel valami dalt, egészen hamisan és furcsán.
3: Hú, ezt most hallod át, Szila?
2: Nem tudom, én csak telefonáltam, én úton vagyok egy munkáról.
3: Oké, de jól mondod, azt üss a szádra, vont vissza, hogy hamisan énekel a Szila. Soha!
1: Hát, nem, hamisan sosem. Ilyen még nem volt.
3: Na jó, jön a feladat.
2: Amúgy köszönöm. Igen, figyelek.

0: Na,
1: tako.
2: Tako.
3: Tako.
1: Köszi.
3: Felismertétek?
4: Nem.
3: Betty nem.
2: Betty nem.
1: Nem, felismertem, nem felismertem.
4: Egy pillanat, mindjárt elégetem magam.
1: Gondolj, hogy nem ma reggel vagyok itt.
2: Mire gondolsz?
1: Milyen volt az álmod? Éjszaka.

0: Igen.
1: Ne csináld már!
2: Akkor még nem ültem kocsiba.
3: Ó, igen. A jogos.
4: Hát, hogy többet kell játszani az
2: a gyerekekben.
4: Sokkal többet kell játszani az új dalok.
3: Nincs meg még a
2: címe. Megállnék megnézni a Google-on, de az a baj.
3: De figyelj, az Ákos segített neked, csak nem figyeltél rá. Hogy milyen volt az
2: álmod. Az éjszakával, meg az álommal.
4: Nem jön álom a szememre, arra ne gondolj.
1: Nem az.
4: Azt mondom, arra ne gondolj.
2: Azt megismerném.
4: Jól.
3: Jó.
4: Ez a lényeg. Nem, ez nem lesz meg. Nem, nincs meg neki.
2: Nem lesz meg, jaj, de ciki.
4: Nagyon sajnálom.
2: Nincs valami másik.
3: De. Sajnos nincs. Nem majd a feladványunk is ezt visszük, akkor úgy tűnik holnap tovább. Nagyon sokat segítettünk. Ennél többet már nem tudunk. Szép napot neked, szia. Most nálunk maradt a páros belépő a július 11-i Kowalski meg a Vega koncertre a Budapest Parkba, és a két fő részére szóló belépő július 14-re Karamell mesemondó koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és még az egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: Tudnál egy olyat? Cilla szokta azt nagyon gyakran, hogy a szöveg az mindig az, hogy apa cuka funda luka, de azt az adott dallammal adja elő. Ebben a dallamban, ami ide kívánkozik.
4: Apa cuka funda luka, apa cuka funda apa. Egyébként az a lepődtem, mert azt mondja, hablagy. De ez nem hablagy, ez dúdolgatás.
3: Mert van, ami parlagy.
4: Mi a hablagy? Az a hablagy.
3: Mi tudjuk. És ő is tudja.
4: Azaz mi?
3: Amikor hablatyol, de szokott olyat is.
1: Amikor csak egy rabba össze-vissza betűket.
4: Egyébként dalszerzők szokták azt csinálni, mi úgy hívjuk, hogy kamu angol. Amikor...
1: Az az Emilio.
4: Olyan is van.
3: Na mutasd meg,
4: nekem borzasztó az a kamu... Még csak nem is kamu angol, hanem nekem tényleg van egy ilyen hablaty, hogy leülök, és akkor például ez a dal.
3: Igen.
4: Tehát ha nem a szöveget zenésítem meg, mert nem jön állam a szemre az úgy született, hogy néztem a tévét, nem jön állam a szememre, mondta a párjának, szaladtam a zongorához, szememre, és jött. De van olyan, amikor csak a dallam jön, és akkor ilyen, hogy here is some, it's thinking of fun, it's staying now, God is staying, fiek, van 114 kazettám,
1: visszavárunk,
4: elhozom, múltkor összeültünk haverokkal, jó múltkor, beraktuk és sírtunk, fetrengtünk, görögtünk a földön, meghaltunk majdnem, és gondolkodás nélkül átküldtem, tehát jó producereknek a hang, fiek, küldök valamit ilyen kis kamu angollal, de egy angol szó nem hangzik el benne, csak one, two, four, ez de van ide egy kapcsolódó sztorim, hogyha van ide, ez gyorsan elmesel, ez nagyon vicces. Szabó Zé egy zenei producer, ismeritek.
1: Igen, persze.
4: Ugye, és képzeljétek el a Jóci.
3: Pápa Jóci.
4: Felhív az éjszaka közepén, de még a karrierje elején, hogy hé, fiam, Zé, megvan, halad, megvan az áttörés, megvan a sláger, és ízé, de mondja, Zé, fiam, éjszaka, egy óra van, hívja vissza reggel, de fiam, nem érted, akkor a slágert, hívja vissza reggel, Jóci, oké, felhívja, Jóci, reggel szomorú hangon, baj van, Zé, ez a Mici Mackó. Megírta a Mici Mackót a következő képen, be volt indulva éjszaka, wonderful, still wonderful, my in the storm, make fun, bro, és így nagyon tetszett neki, tudod, és nem ugrott be neki, hogy ez a Mici Mackó. Mekkora történet, te jó ég, hát sír.
3: Puszilunk Jocika innen is.
5: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az auchan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Auchan appban. Irány az Auchan. Spórolj okosan!
3: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.

0: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős beszfély Lazy Spa Miami Air Jet fürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Sláger FM.
8: A reklám után...
7: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Sokan halnak meg az intenzív hőhullámok miatt. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-14-ét javasolja. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Tárgyalják az egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását is. Nem a legforróbb megyékben a legnagyobb a többlethalálozás. Annak mértékét a helyi tényezők, így az egészségügyi ellátás, a lakáskörülmények és a felkészültség is jelentősen befolyásolják, ami fontos szempont lehet a közegészségügyi felkészülésben. Derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem elemzéséből. Szabó Péter és Pongrácz Rita kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján vizsgálták meg, hogy mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak a legnagyobb többlethalálozással. A kutatók kiemelték, a hőhullámok sokkal hosszabbak, intenzívebbek és gyakoribbak, mint néhány évtizede. Az intenzív hőhullámok Tolna megyében 35, Baranyában 28, Jász-Nagykun-Szolnokban 26, Bács-Kiskunban 25, Budapesten és Békésben pedig mintegy 24%-os többlethalálozást eredményeztek. Kevesen tudják, hogy a rágógumik többsége műanyag alapú anyagokból készül. A rágás során ezekből mikroműanyag részecskék válhatnak le, amelyek a nyállal együtt az emésztőrendszerbe jutnak, mondta a Sláger FM-nek Pilding Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója.
10: Amikor megkapunk egy rágót, akkor ugye elsőlegesen a nyálba oldódnak ezek a mikroműanyag részecskék, méghozzá az elején nagyon-nagyon gyorsan, amit természetesen ugye a nyállal együtt lenyelünk. Mivel az emésztőenzimeink ezekkel semmit nem tudnak kezdeni, ezért sértetlenül jutnak el a bélrendszerbe, és ott ugye miután igen-igen aprók, ezért nagyon könnyen át tudnak jutni például a vérkeringésbe. Vértesztekkel vizsgálták utána a vérmikroműanyag tartalmát, és azt találták, hogy ez bizony megemelkedik rágózás után. Ne pánikoljunk, de azért ne is fogyasszunk minden nap rágógumit, és hát lehet, hogy később megjelennek újra azok a fajta rágógumik, amik korábban oly természetesek voltak, és ha hagyományos növényi gyantákból és hasonlókból készülnek.
9: Bár jelenleg nem bizonyított, hogy a rágózás egészségügyi kockázatot jelentene, a szakértő szerint mégis fontos a mértékletesség. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. Mától a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193E és 217-es autóbuszvonalon is lehetőség nyílik erre, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint egy járműben egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás idejére a kijelölt helyen biztonságosan rögzíteni kell. A kerékpár számára kijelölt terület a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedő utasok által is használt tér, ezért a kerékpáros utasoktól a BKK fokozott figyelmességet és együttműködést kér. Ma is sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Az északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz. Napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
11: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
12: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az Óbarok pihenőhelynél az átterelt sávban egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott. A 43-as kilométernél zajlik a baleseti helyszínelés. A határ felé vezető oldal belső sávjába terelik át a forgalmat, úgyhogy mindkét irányban csak egy sáv használható. A határ felé 3, Budapest irányában 5 kilométeres már a kocsisor. Az M7-esen is baleset történt Budapest felé, az M0-ás csomópontjánál. A 16-os kilométernél a két belső sávot zárták le, itt több mint 4 kilométeres a dugó, az előbb telefonált valaki, állítólag fejre állt egy személyautó. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak útépítők, így ma is napközben félpályázárást kell kerülgetni. Az erős reggeli forgalomban ez bizony fennakadást okozhat. Jó hír viszont, hogy a Fogarasi úton a Nagylajos Király útja közelében elhárult a forgalmi akadály. Ugyanakkor telített a Tököli, a Rákóczi és az Üllői út befelé, az M3-as és az M5-ös bevezetője, a Budaörsi út a Nagyszülős utcai felüljárótól és a folytatásban a Hegyalja út, a Szél Kálmán tér környéke, valamint a budai alsórakpart a Petőfi úttól északi irányban.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most folytatódik a Sláger reggel.
12: Dobrádi Ákossal kiegészülve ma reggel.
15: Jó reggel.
12: Ébren álmodtunk, jó reggelt kívánunk, és majd még most jön a kihozanító téma. Szerintetek normális, hogyha valaki a párját folyamatosan nézi a telefonján, hogy merre jár?
16: Aha. Bizonyára nem az.
12: Várjuk az önök véleményét is, erről fogunk mindjárt beszélgetni.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből 4:09-kor, utóbb Billie Eilish dalával. Olyan jó, hogy a fiatalokban is vannak ugye ilyen érzelmek. Igen. És mert szörmentén már Ákossal beszélgettünk reggel arról, hogy ma már például a Z-generációsok egészen más dolgokat értékelnek, ami tök normális, hogy a világ az ugye fejlődik, megváltozik. Másként szeretnek, másként éreznek, és képzeld, amikor Petrának újságoltam valamelyik nap, hogy most már cikkekben is foglalkoznak például azzal, hogy a Z-generációsok, meg a még fiatalabbak számára tök normális, hogy ilyen helymeghatározó szolgáltatásokat, meg helymegosztó szolgáltatásokat használnak a telefonon. Petra így nézettem két, hogy így nincs. És mondom, hogy figyelj, az az igazság, hogy nekem is van ismerősöm, fiatalabb ismerősöm, aki ebbe a kaszba tartozik, és hogy náluk én magam is elhűlve tapasztaltam azt, hogy így cimborámmal ültünk, nem is tudom, söröztünk, vagy valami, és látom, hogy folyamatosan nyomkodja a telefonját. Te mondom, mi van? Hát, hogy azt nézi, hogy a barátnője, hát most miért megy arra? Hát, hogy most végzett a munkával, elindult haza. Nem arra szokott menni, most ott az erdő szélénél megy. De mondom, mit néz, mi van? És mondja, hogy hát ez úgy van, hogy ők egymással kölcsönösen megosztják, ilyen hely megosztás van, ilyen, mint egy valami lokátor alkalmazás, hogy ők folyamatosan 0-24-ben látják azt, hogy a másik az éppen merre van. Tehát rá, bármikor feloldod a telefonod, látod, hogy Jézusom, hol jár a barátnője.
1: Én maximum a pizzafutát nézem, hogy hol van az applikáción keresztül. Én lokátor, sokszor annyira boomer vagyok, hogy még a naptáramat sem tudom megnyitni a telefonon. Na, nem, hogy még a páromnak nézd, a
0: lokátor. Eltelt 5 perc, beszélgettünk, éppen valami sztoriban voltam, ami látom megint nem figyelem, mondom, mi van? Hát, hogy most ugyanott van a kis, nem tudom, ez a tű, miért gombos tű már, nem tudom hány perc, hogy hát most mi van? De ugyanaz volt egyszer, mondta, hogy most ilyenkor szokott elmenni futni, és hogy akkor ott most mi van? Mondom, biztos most csal meg. Nézett, hülye, jó, persze mondom, viccelek, de hogy de hagyd már, hát mi baj lehet, délután 4 órakor.
2: Nem, fiatalabb sokkal.
0: És egyfolytában, órákon keresztül ezzel volt elfoglalva, hogy most megmozdult, most megint úton van. És
2: ennyi akkor idejük van az embereknek, de komolyan.
0: Ez nekem tök furi.
1: Hát az egész életüket a fiatalok majdnem, hogy ott töltik, sajnos. Ez kell.
2: De nézed, hogy a párod hova megy.
1: A telefonon meg az online térben. Igen.
2: Fú. Ez nagyon kemény.
0: Most legalizálva ez, mert hogy megjelent a cikk, ami azt taglalja, hogy valóban ma már ennek a generációnak a döntő többségének tök normális, hogy használ ilyen típusú applikációkat, és hogy így
2: gyűjtjük. De közben stresszel
1: nekezem.
2: Igen, hol voltál?
1: Egy időt pedig haza kell volna érni.
0: Pontosan ez a hátulütője, hogy előbb-utóbb átcsúszhat könnyen egy ilyen számunkérésbe is, hogy figyelj, de hát láttam, hogy nem tudom, mikor indultál a munkáról, hova mentél, miért mentél, micsoda? Mit csináltál? Merre jártál?
2: Hát figyelj, szóval, hogy ez... nekem ez sem normális, meg az sem, aki belenéz a párja telefonjába, tehát ezeket a dolgokat, ezeket igen. Én nem értem, mert hogy mindenkinek hadd legyen már privát szférája. Abba is bele lehet kötni és belemagyarázni dolgokat, hogyha ő másfelé jön haza, és abba is, hogyha mondjuk találsz egy olyan üzenetet, amit félre tudsz érteni. Hát hadd legyen mindenkinek meg a joga arra, hogy a saját eszközeit úgy használja, hogy szeretné.
1: De ez kell némi bölcsesség, hogy eltelje annyi idő. Most fiatalon én is féltékenyebb típus voltam, aztán később rájön az ember arra, hogy attól, hogy féltékeny vagyok, meg számon próbálom kérni a másikat, meg állandóan nyomozok utána, mondjuk azért nem volt ez jellemző rám, azért ilyen mértékig, nem ezen fog múlni, hogy a párod megcsal, félre megy vagy sem. Tehát, hogyha jó a kapcsolat, ha a biztonságban érzi magát, most én ezt mondom, férfi vonatkozásban a nő melletted, meg tudsz neki adni mindent, kiegyensúlyozott, boldog, el vagytok, mint két galamb, miért kellene féltékenkedni, de nyilván ez kell egy fajta bölcsesség. Azt, hogy inkább, amikor van a hullámvölgy, és valami nincs rendben, akkor érdemes egy kicsikét már legelőször is magadra odafigyelni, és azzal nem azt akarom mondani, hogy a korom ellenére nem tudok féltő lenni, vagy most finomabban fogalmazzak, vagy félteni a másikat, féltékeny lenni, de azért ez nem uralkodik el rajtam olyan kép, mint, és olyan mértékben, mint fiatalként. Szóval egy kicsit meg kell érteni a fiatalokat is. Én tudjátok kire rakni ki ilyen nyomkövetőt? Mondjuk a munkásokra, akik nálam félbe hagyják a munkát. Na, azokat követném minden nap, hogy éppen hol vannak.
2: És miért nem érkeznek meg, már mi van?
1: Egyébként olyanok, mint a kutya, aki megjelöli a helyeket. Oda jön, elkezdi, feléig eljut, háromnegyedig, igen, hogy megjelöli, hogy itt vagyok, majd jövök, tudom. Na, ő rájuk raknék ilyen követet, őket nézegetném, hogy merre.
0: Az egyik első üzenetet Judittól kaptuk, azt írja, hogy ők is használnak ilyen lokátor alkalmazást a családdal és a férjével. Igaz, nem nézegetjük állandóan, na, hogy ki hol van, de a tudat jó, hogy ha akarom, meg tudom nézni, hogy merre járnak, és ez megnyugtat. Puszi.
1: A gyerekem vonatkozásában egyébként, amikor kicsit majd felnőttebb lesz, vagy kamasz lesz, tini, és kevesebbet van otthon, el tudom képzelni,
2: hogy mondjuk jó, igen.
1: Hogy baromira érdekel. Egyébként a Black Mirrorban volt egy ilyen epizód, igen. Nem emlékeztek el, hogy ez vissza is tud ütni, most ebben nem menjünk be ebben a film elemzésbe, de azt el tudom képzelni, amennyire félti a gyerekét valaki, és amennyire én is fogom félteni, hogy szeretném tudni, hogy hol jár egy bizonyos korig nyilván, igen. Amíg még úgy érzi az ember, megengedheti magának, hogy kontrollat tartja a gyermekét.
0: Én például, amikor megyek a pécsi barátaimhoz, akkor szoktam bekapcsolni azt a helymegosztást, hogy lássák, hogy merre járok az M6-oson, nagyjából mikorra várhatják az érkezésem, és hogy nincs az, hogy ugye a vezetek közben nem tudok üzenetet küldeni, hogy már itt vagyok Szekszárdnál, hanem hogy nyomon tudják követni, és mi radérek nyitva a kapu, már várnak, jönnek, segítek bevinni a csomagokat.
2: Tehát
0: sokféle módon lehet ezt is használni. Önök mit gondolnak erről? 0630 30 30 95 8, ide megírhatják. Vagy a Sláger FM Facebook oldalán is ott van egy poszt ezzel kapcsolatban. Ott kimondottan arra kérdezünk rá, hogy ha párok figyelik egymást ilyen élő helymegosztással, az vajon jó ötlete? Közben Kylie Minogue a terep, In Your Eyes 8:20-kor.

0: Jó reggelt kívánunk, itt a Sláger reggel, 8:30 lesz már 3 perc múlva. Kérdeztük, mit szólnak a különféle lokátor alkalmazások használatához, aminek ugye a lényege, hogy a telefonunkon ezt bekapcsoljuk, és akkor a kedves párunk láthatja, hogy éppen merre járunk. Attila azt írja, mivel rengeteget bringázom az erdőben, a vadonban, meg úgy egyáltalán bárhol és mindenhol, ezért teljesen rendben van, hogy a párom látja, hogy merre vagyok, mert ha esetleg átgázol rajtam egy nagy dámszarvas, egy de nagyon nagy, ezt akartam mondani, vagy vaddisznó, vagy esetleg erdőn kívül egy kamion, akkor tudja már, hogy hol kell beazonosítani a tetemem helyét.
1: Nem a szarvasokra, igen.
2: Azért csak igen.
3: Tamás azt írja, nem, ez olyan, mintha nyomkövetőt viselnék. Hm. Másik barkácsboltba mentem be, és akkor utána megkérdez, hogy miért mentem másik barkácsboltba. Aztán Viki azt írja, hogy szép jó reggelt, nem normális, kontrollmániás és bizonytalan önmagában, tudom, mert éltem ilyen kapcsolatban, hál' Istennek túléltem. Sőt, mellette 20 percenként hangüzenetben be kellett számolnom, hogy éppen hol vagyok és mit csinálok. Hát milyen jó lehet?
2: Persze, meg az egyébként arra gondoltam, hogy az én kedves szeremben nagyon szeret vásárolgatni, és akkor látom, hogyha bemegy ide-oda, tudom, most nem mondom ki a neveket, ilyen üzletben, ilyen plázában, és akkor rá lehet írni, hé, gyereki a plázában, most
3: látom,
2: azonnal.
3: De figyelj,
0: az nem kell lokátor, azt látod a banki SMS-ekből, vagy a rendszerüzenetekből, hogy -10, -25, -75.
3: Ez annyira rögtön, a Bárdos és Anyival, amikor együtt dolgoztunk, akkor az Ildi, a feleségem, amikor bement shoppingolni, látta, hogy pittyen, és azonnal felhívta, amikor a negyediknél, mit vettél már, meg én látom, vonja le a közös kártyát.
2: Ez nálunk úgy van, hogy felveszi a telefont, és már mondja, csak ez meg csak az, és ezért mondom, jó, oké, csak mondom, itt pittyeg a telefon.
3: Kicsit finomabban, igen. Ezért nem szabad, hogy nálatok pittyegjen a telefon. Ja. Máshogy kell ezt megoldani.
0: Nóri azt írja, ez pont olyan, mint a házassági szerződés kérdése, hogyha nem bízol bennem, akkor miért várod el, hogy elkészítsen, vagy miért ne? Tehát, hogy ja igen, mert ott szoktuk ugye azt beszélni, hogyha ha nem akarod aláírni, akkor miért? Mitől félsz?
3: Hogy szerintem nincs baj ma már a házassági szerződéssel.
0: Hát akkor a lokátorral se, ez ugyanaz, hogy most, ha nincs titkolni valód, vagy...
3: Nem, azért egy házassági szerződés más. Most, hogyha van valaki, aki felhalmozott egy nagyobb vagyont, és elvesz valakit feleségül, mondjuk egy férfi és egy nőt, akkor szerintem ez nem gáz, hogyha a nő szereti, és amúgy nem azzal a céllal megy hozzá, hogy a pénzét akarja, nem? Én nem sértődnék meg ezen. Nálunk nem volt ilyen kérdés.
0: Hát, nem sértődik, mert a Tominak nem volt
3: tak csiliárdői. Nem volt óriás vagyon, amikor elvették.
0: De még jöhet olyan is.
3: Igen.
0: És már jöhetnek a további vélemények.
3: Az arab hercegek jelentkezik.
0: Hoppá, tessék. 0-30-30-30-95-8 a számunk.
4: A legnagyobb magyar változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A sárga angyalok, a magyar mobil.

0: Autóbiztosítási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
2: Kult, szín, tér, 10 este, 10 előadás, 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor Kult, szín, tér.
3: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
4: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Óriási a veszteség, kivonulhat Magyarországról a Tesco, utak újulhatnak meg Dunaújvárosban, járatsűrítéssel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV az EFOT-ra. Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Melvétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén Budapesten. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a politikus azt mondta, szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszabbításának maximálása. Kivonulhat Magyarországról a Tesco. A Tesco fontolgatja közép- és kelet-európai tevékenységeinek eladását, ami lezárná a vállalat 3 évtizedes próbálkozását, hogy megtelepedjen a kontinensen, írja a Financial Times. Az Egyesült Királyság legnagyobb szupermarketje a brit piac mellett Írországban, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon van jelen. A Tesco Globál Áruházak ZRT magyarországi munkavállalóinak száma az Optán cég nyilvántartása szerint közel 9000 fő. Az utolsó 2 évet viszont több mint 32 milliárdos veszteséggel zárták. Utak újulhatnak meg Dunaújvárosban, miután az önkormányzat 896 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el belterületi közútfejlesztésekre. A projekt legfontosabb célja a Dózsa-György út érintett szakaszain és az Aranyvölgyi út által érintett városrészekben a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése. Átalakítanak egy körforgalmi csomópontot és felújítanak több útszakaszt. Az útpályák burkolatainak javítása és az útalap megerősítése mellett kiemelt cél a forgalmi torlódások csökkentése. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne, és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, hangzott el a rendezvény budapesti sajtótájékoztatóján. A cigányzene sokszínűségét ünnepeljük ezen a napon, és távlati célunk változatlanul az, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigánydal napját, mondta Rostás Mihály, az esemény művészeti vezetője, a Romengo alapítója, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke. Jelentős járatsűrítéssel, megnövelt férőhelyekkel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV csoport az idei EFOT fesztiválra. Budapest és a Velencei tó között napközben fél óránként követik egymást a vonatok, Kápolnás-Nyék vasútállomástól pedig közvetlen transferbuszok szállítják a bulizókat a helyszínre. A buli végén sem marad senki a Velencei tónál, a MÁV csoport ugyanis éjszakai plusz járatokkal biztosítja a biztonságos hazatérést.
11: Robi, köszönjük szépen. 21 fokos reggelre ébredhettünk. Aki most ébredezik, most ennyit mérünk. Délutára viszont már 26 fokot és napsütést ígérhetek. Csapadék ma nem várható, holnap pedig már a mainál is kellemesebb nyári idő vár ránk, akkor 29 fokos maximum hőmérséklettel.
2: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
12: Az M1-es autópályán Budapest felé egy személyautó ütközött a belső szalagkorlátnak Óbarok pihenőhelynél, az átterelt sávban. A 43-as kilométernél, a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjába terelik át a főváros felé tartó forgalmat, úgyhogy most mindkét irányban csak egy sáv áll az autósok rendelkezésére. Ennek nyomán a határ felé 3, Budapest felé 5 kilométeres sor gyűlt már össze. Az M7-esen is baleset történt Budapest irányában, méghozzá az M0-as csomópontjánál. A 16-os kilométernél a két belső sávot tartják zárva, itt több mint 4 kilométeres a dugó, és valószínűleg elhúzódik a műszaki mentés, tekintve, hogy információink szerint felborult egy személygépkocsi. A Bécsi kapu teret időszakosan filmforgatás miatt lezárják délután 3-ig. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16-os A és 116-os busz Bécsi kapu tér megállóját át is helyezték a Fortuna utcába. A második kerületi Labanc úton a félútpálya van zárva a Kuruszlesi út után, a Bécsi úton pedig a külső sávot tartják zárva mától a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. A H5-ös hév pedig Békásmegyer, Csillaghegy, Rómaifürdő és Aquincum állomáson ismét mindkét vágányon közlekedik már.
13: A közlekedési hírek támogatója az
14: Autóüveg Pilkington.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 3:49 után járunk 2 perccel, szóval jó ötlete megosztani a párunkkal az aktuális tartózkodási helyünket a telefonon keresztül a nap 24 órájában. Ugye ezt kérdeztük.
2: Hát úgy tűnik a szavazás alapján a Sláger FM Facebook oldalán, hogy nem. Tehát
1: inkább
2: a többség
1: nem.
2: Igen, a nemre szavaz. Viszont azért vannak olyan esetek, amikor jól jöhet. Például egy hallgatónk, aki egyébként a Facebookon is hozzászólt, azt írja, hogy ő egy olyan súlyos betegséggel küzd, aminél tök jó, hogy a párja látja azt,
3: persze,
2: hogy mondjuk mikor merre jár.
3: De nekem eszembe jutott, hogy most a témban voltunk én a barátaimmal, és ott ők ezt használták, meg nekem is megosztották, hogy hol vannak, hogy megtaláljuk egymást.
2: Abban nagyon jó.
3: Robogozni mentünk ki.
1: Persze egy időszakos.
3: Robogozzuk Atént és környékét, és akkor, de erre volt, ugye már említettél egy példát, hogy valaki betelefonál, vagy valaki írt.
2: Igen.
3: Vagy az erdőben a szarvasokat, hogy kerüljen.
1: Vagy a vérnyúl.
2: Vagy a vérnyúl, a tényleg, ami jön, és rollerről letaszít téged.
3: Nyilván erre jó, persze.
2: Itt van velünk Zolcsi, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok.
2: Ti használjátok a feleségeddel.
4: Igen, én megosztottam vele a helyzetemet, pont azért, mert ugye most, ha bármi történik velem, akkor tudja, hogy mondjuk, hova kell mondjuk segítséget küldeni, vagy ilyesmi. Ez egy pozitívum. A másik, amit kifejezetten hasznos volt, hogy nemrégiben volt az államvizsgám, és a szülinapom nagyjából egy napra estek, és az államvizsgám után délután folyamán szervezett nekem egy meglepetés bulit, és folyamatosan nézte, hogy
2: mikor fogsz megérkezni, mondjuk ebben tényleg jó.
1: Figyelj, két fontos kérdés adódik, az egyik, csak egy egyszavas választ kérek, hogy és ő is megosztja veled az ő tartózkodási helyét folyamatosan?
4: Nem. Én szántamból osztottam meg vele, tehát ez saját döntés.
1: Jó.
2: Ne csak viccelődik
1: az persze, és a másik fontos kérdés, hogy és volt-e már olyan, amikor úgy érezted, hogy tényleg, most nem rossz indulatból, de egy kicsit túltoltál. Tehát, hogy amikor már megkérdezted, hogy figyelj, és láttam, hogy itt vagy ott voltál. Tehát előfordult már, hogy rákérdezett valamire konkrétan?
4: Nem, egyáltalán nem, mert csak ilyen pillanatokban nézi meg a helyzetemet.
2: Ja, az viszont tök jó.
3: Hát ez tök jó egyébként, hogy időszakosan be lehet kapcsolni. Igen. Tehát, hogy amikor van egy ilyen meglepetés, bekapcsolod,
2: igen.
3: És akkor...
2: Igen.
4: Ráadásul, hogy az államvizsgának a délutánja az adott esetben el is húzódhat egy picit.
2: Persze.
4: Amikor ilyen ünneplésszerű, kis borozgatás, bármi beesik még, és így kalkulált azzal, hogy nézte, hogy ott vagyok még az őrsön, jó, akkor még mindig ott vagyok, még mindig délután 4 óra még mindig ott ül egy helyben, nem mozdul. Vagy merev részegre is a magát a
2: sikereimre. Soha nem ér haza.
1: Köszi szépen, Zolcsi.
4: Hello. Szép napot, sziasztok.
2: Akkor tulajdonképpen lehet az a konklúzió, hogy ezt lehet okosan használni? Igen. De nem kell minden helyzetben nézni.
1: Nem markánsan húzott el az a tábor, aki azt írja, hogy ez nem jó ötlet. Többen vannak, akik inkább nem használják, de számosan sokan egyébként azt írták, vagy azt válaszolták a Facebookon, hogy igen, hogy ez teljesen rendben van.
3: Párkapcsolatban egy kicsit olyan, minden hosszú láncra engeded a másikat.
2: Tényleg, ez egy jó hasonlat. Ez
3: igen,
2: jó
3: igen. A vészhelyzetnél, hogy nem tudom, van ilyen egyszerűsített applikációt a vészhelyzetnél például, amikor csak az applikáció megnyomod, hogy vészhelyzet, és azonnal lokalizálja, hogy hol
1: simán
3: van.
1: Az jó, hogy a telefonod elveszíted, és meg akarod találni.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ilyenek is
3: piacirés,
1: vannak.
3: Piacirés.
1: Na, röpülj rá. Ez a Sláger reggel, 9 előtt, 10 perccel.
0: Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
4: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók

0: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
3: Még emlékszem.
2: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
4: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Ez a Sláger FM.
6: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Megvizsgálnák a parkolóautomaták leszerelésének jogszerűségét, óriási pusztítást okoz a Budapesten is tervezett szúnyogírtás. Segítségünket kéri a Magyar Vöröskereszt. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Budapesten is találkozhat az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak. A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videójában arról számolt be, az ukrán elnökkel folytatott rövid megbeszélése során arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászra. Két ellenzéki politikus az alapvető jogok biztosához fordul annak vizsgálatát kérve, hogy a budapesti parkolóautomaták leszerelése jogsértő-e. A vezes.hu azt írta, a két politikus arra kéri a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a vonatkozó döntést, és őrizzék meg a budapesti parkolóautomatákat. Azzal érvelnek, hogy nem mindenkinek áll rendelkezésére mobil eszköz, és különösen az idősebb korosztály a digitális eszközöket nem használók, vagy azok kerülhetnek hátrányba az intézkedés miatt, akik nem is rendelkeznek okostelefonnal. Felvetették, ha az okostelefon esetleg lemerül, hogyan lehet parkolni, illetve a külföldieknek, a Budapestre érkező turistáknak is nehézséget okozhat a parkolási díj kifizetése. A héten több térségben, köztük Budapest 3. és 4. kerületében is földi kémiai szúnyaggyérítést végeznek. A katasztrófa védelem közlése szerint összesen 151 településen több mint 31 ezer hektárral lépnek fel a vérszívók ellen. A kémiai szúnyoggyérítés azonban óriási károkat okoz. Az elpusztított rovaroknak mindössze 1%-a a csípő szúnyog, mondta a Sláger FM-nek dr. Antal Miklós ökológiai közgazdász, az ELTE vezető kutatója.
8: Ez a módszer nem szelektív, az azt jelenti, hogy az elpusztított élőlények 98-99%-a nem csípő szúnyog. Katicák, hangyák nagy számban pusztulnak, előbb-utóbb ezeket a mérgeket valamilyen módon az ember vissza fogja kapni, tehát azért ezeknek a mérgeknek a hatása az nem kizárólag az állatvilágot érinti. A hatások tovább tudnak terjedni, tehát hogyha valami elfogyasztja az elpusztult élőlényt, azt is károsíthatja ez az idegméreg. Egy másik problémakör, rezisztencia alakulhat ki a használt hatóanyagra, és akkor abban az esetben, hogyha tényleg nagy szükség lenne az írtás elvégzésére, például mondjuk egy járványhelyzetben, amikor mondjuk a szúnyogok olyan betegségeket terjesztenek, amik az emberi egészségre rendkívül veszélyesek, akkor nem lesz már a kezünkben egy olyan fegyver, amit ilyen vészeseti alkalmazásra tudnánk használni.
7: A kémiai rovarírtással ráadásul a rovarevő madarak, denevérek és más emlősök táplálékát pusztítjuk el. A munkát az esti és éjszakai órákban végzik platós járművekre szerelt permetezőkkel. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Kifejtették, naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozás műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon szükséges vérkészítmény. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
9: Na nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Baleset történt a Nagyszőlős utcában, a befelé tartó sávban, a Budaörsi úton, aztán akadozik az előrejutás a Tököli úton, befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Dózsa-György úton, a Hősök tere közelében, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcához közeledve, illetve az Üllői úton befelé, a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. És lassú a haladás a Budaörsi úton befelé, a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve tovább a Hegyalja úton is. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
0: A közlekedési hírek támogatója az
1: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
9: 9 óra múlt 5 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, Dobrádi Ákossal.
10: Jó reggelt!
9: Somogyi Zoli már elindult egy konferenciára, de innen is üdvözöljük, és hamarosan bemutatjuk az új dalt, amit most már azért hallhattad itt a Slágeren, viszont néhány infót mondasz
10: róla. Igen.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, pontosan 9 óra múlt 11 perccel, Dobrádi Ákos itt van velem, még és ugye reggel már szőr mentén említettük, hogy van egy új dal, az ugye itt alszol, a dal szövege nekem nagyon intimre sikerült, és azon gondolkodtam, hogy vajon a fiatalkorodból merítetted az ihletet, mert most már csodálatos családod van, igen, nincsenek ilyen kis ismerkedős fázisok.
2: Hát igen, azt mondják, hogy az emberem csak fiatalon szerelmes.
1: Ugye? Bizonyám.
2: Igen, az élet írta egyébként a szöveget, és én jegyzem az egész szöveget. Talán azt gondolom, hogy a TNT pályafutás alatt az egyik legjobb szövegem, én most ezt így értékelem, és hát ugye ez egy kicsit a páramról is szólt, egy kicsit személyes vonatkozású, Inti ezért szerepel benne kevesebbet, de ő tök jó arc, tök jó fej, és megértette, hogy ez az mi megismerkedésünk, a mi közös életünk egy kis szelete, és azokat a pillanatokat dolgozza fel, amikor elkezdtünk
1: ismerkedni. Ti amúgy hogy ismerkedtetek meg, mert én ezt nem is tudom.
2: Mi hogy ismerkedtünk meg? Képzeld el, én nagyon sokáig tartottam elvszerűen magam ahhoz, hogy a közönség soraiba ból sohasem ismerkedem, és mégis így alakult. Ugye? Soha se tudhatod.
1: Igen.
2: Igen, és úgy alakult, hogy Ninki nem is akart erre a koncertre eljönni, szerette a TNT, de a barátnői fűzték, hogy gyere, mondta, hogy ide dolgoztam, fáradt vagy, tipikus, tudod, igen. És a 16. sorban egy ilyen nevető szemet meglátok, és amikor lejövök a színpadon, egyszer nem hagyott nyugodni, és mondtam az egyik Rodnak, hogy fia, most kimész, és megkeresed, de ne hülyeskedj, hogy? Hát nagyon sokan vannak, hogy nem tudod eltéveszteni, nevetnek a szemei.
1: És tényleg nevetnek a szemei.
2: Igen, és nem sikerült egyébként megtalálnia, úgyhogy töprengtem, mentünk a Balatonra a koncert után egy másik koncertre, és azon töprengtem, hogy akkor most hogyan kellene őt megtalálnom. Aha. És akkor vannak ezek a ugye, betegelnek. Meg,
1: igen.
2: És akkor elkezdtem
1: nézegetni. A sztorikat,
2: és megtaláltam végül, és akkor ráírtam. Úgyhogy gondoltad, a másik oldalon volt nagy döbbenet. A lényeg az, hogy a találkozásunkat és az első időszakunkat dolgozza fel a szöveg, úgyhogy így az élet írta, az életből merítettem.
1: Neki mutattad meg akkor legelőször?
2: Hát képzeld, annyira neki mutattam meg legelőször, hogy végig szinte jelen volt, amikor írtam, hiszen 2 hónapra Tájföldre költöztünk a kis családommal, életünkben először, én legalábbis életem először ilyen hosszú időre, meg nyilván mindegyikünk, de így 3 aztán végképp hosszú időre sosem utaztunk el. Nagyon jól éreztük magunkat, és a dal már kész volt, tehát a dallam már megvolt, és akkor jött az ihletett állapot, hogy akkor feldolgozom a mi párkapcsolati történetünket. Úgyhogy sokszor volt úgy, hogy 3 utaztunk robogóval, nagyon kis lassan, tudott 30-as sebességgel, ott a kis utakon mentünk valahova, és közben így járt kattogott az agyam, és írtam a szöveget. És mondom, ez a sorhoz mit szól? És akkor hátrafelé, tudod, igen, énekeltem neki a sorokat, meg folyamatosan így kérdezgettem róla, hogy szerinte hogy.
1: Figyelj, ez annyira filmszerű, de tényleg az, hogy ti megismerkedtetek, hogy ebből lett egy dal, és hogy ez ennyire jó dalra sikeredett. Szerinted mi kell ahhoz, hogy talán akkor most már válaszoltál is az előző kérdésemre, hogy a megélt érzelmek miatt lesz egy szép dal, jó szerelmes dal, igen. Gondolom.
2: Egyrészt, hogy egy alkotónál van egy beleérző képesség, belehelyezkedési képesség, meg a génjeinkben ez az érzékenység kódolva van, hogy ilyen dalokat írunk. Tehát nem feltétlenül kell mindig olyan állapotban lenned, hogy te nagyon szerelmes vagy, de az az ihletett állapotán az a legfontosabb, hogy a jó dalok mindig akkor születnek, amikor van egy ilyen nyitott állapot, amikor egyszer csak nem megírod a dalt, hanem megtörténik. Uh-huh. Tehát egyszer csak megérkezik a dal. Az, amit így elkezdesz kimatekozni, hogy ilyen legyen, olyan legyen, erre vigyem a dallamvezetést, ilyen akkordok legyenek, és ott ülsz már 15-20 perce, vagy napok óta próbálsz valamit így létrehozni, abból születhet egy dal, de nem biztos, hogy olyan átütő sikerű lesz, mint például ez utóbbi, ami maga a dallamsod is nagyon gyorsan született meg, aztán a szöveg is szépen folyt rá, ömlött rá, hiszen ilyen, ez a legjobb, amikor tényleg tudsz egy kicsit az életedből meríteni.
1: Nagyon szép sztori.
2: Köszönjük szépen.
1: A rajongóitoktól kaptok olyan visszajelzést, hogy mondjuk egy-egy TNT-sláger nekik például segített ismerkedni, szakítást túlélni, vagy esetleg az volt a bevonuló zenéjük.
2: Igen. Ez a műfaj ilyen szempontból hálás, mert amikor így a szerelmi témakörben vagy, akkor az előbb-utóbb, vagy mindenképp eltalál valakit. Vagy azért, mert szerelmi csalódáson van túl, vagy azért, mert éppen szerelmes, vagy éppen párkapcsolatban van. Úgyhogy persze, nagyon sok ilyen történet van, hogy leírják gyakorlatilag az ő találkozások olvasni, történetét. Vagy a,
1: tessék, ez jó érzés olvasni.
2: Abszolút, igen, és akkor volt is ilyen eljegyzés a színpadon, mert erre a dalra ismerkedtek meg, de olyan is van, hogy amikor egészen picik gyerekek például asszociáltak a kicsi gesztenyére, ugye amikor igen, gyerekként a termésekből rakosgattuk össze ezeket a figurákat, és valamiért szerintem ők úgy kapcsolódnak, nem a szerelem. Hát, persze vannak ilyen óvodás szerelmek, nem kell messze menni a kisfiamat.
1: És, már megvan az a visszaröltetés.
2: Persze, volt már egy példám. Szóval, hogy például a gyerekek úgy kapcsolódtak szerintem a Kicsi Gesztény című dalunkhoz, hogy oda asszociáltak ezekhez a kis figurákhoz, amit gyerekként készítettünk, megkészítenek az óvodában.
1: Én azt gondolom, hogy az ugye itt alszol lesz a következő, amire mindenki tud majd kapcsolódni, úgyhogy most hallgassuk is meg, mit szólsz hozzá.
2: Hallgassuk, nagyon
1: jó. Ugye

0: Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nézed-e a foci VB-t?
2: Nézem az esti meccseket, igen. Későn van, ott már lehet, hogy
1: már
2: megértem.
1: Tehát, hogy a hajnali meccs azt annyira
2: az
1: nem.
2: Az éjszakában akkor szeretem. Már elmegyek lefeküdni, a hajnali meccsek nem. Lehet, hogy ha 20 éves lennék, akkor felkelnék, meg beállítanám az órát, sőt, biztos vagyok benne. Ugye azokat a mérkőzéseket nézem, amelyek ilyen emberi időben vannak, legalábbis az én emberi időszámításaim szerint.
1: Hát ugye sok minden történt a foci VB-n az elmúlt pár napban. Cristiano Ronaldo sírva távozott, nagyon sajnáltam.
2: Ő sokat sírt egész pályafutása
1: alatt. Hát ő szokott sírni, de azért egy jó futballista, megbocsátjuk neki. Igen. Ugye sírt akkor, amikor kiestek, aztán Messi attól könnyezett, hogy bent maradtak, az is egy egészen elképesztő továbbjutás volt. És hát valószínűleg várnak még ránk csodák a VB kapcsán, úgyhogy itt van Bíró Dávid, az RTL futball szakértője. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Szia, Petra, szia, Ákos, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mit szóltál az elmúlt napok eseményeihez?
3: Úristen, hát itt az elmúlt napok nekem összefolynak, mióta beszéltünk, ugye akkor még arról kérdeztél, hogy mi lesz Ronaldóval, mondtam, hogy fognak esni.
1: És igazad lett, igen.
2: Fogadjunk, te nem alszol viszont.
1: Hát ő nem alszik.
2: Maximum nappal.
3: Nem, hát stílusosan mondhatnám, hogy nem jön állam a szememre, de igen.
1: Figyelj, igen. Most mi van ezzel az argentin továbbjutással? Mert ugye Egyiptom csapatkapitánya azt mondta, hogy na jó, és kész ez bunda, és hogy ezt újra kellene játszani, ezt a meccset. Szerinted erre lesz esély?
2: Sosincs.
3: Nincs esély egyébként. Itt egy esetet vitatnak egyébként az egyiptomiak, itt amikor döntetlen állásnál volt egy helyzet, amikor Szalának a lábát igazából megrúgták. Én azt gondolom arról az esetről, ez tipikus ez a kettő közötti eset, hogyha a játékvezető ezt befújja, akkor a VAR nem tudja ezt visszavonni, viszont mivel a játékvezető nem fújta be, ezért a VAR nem volt, mert nem történt akkor a szabálytalanság. Szóval itt ennek ez a kis szegmense között ragadt ez a pillanat. Az egyiptomiak meg nyilvánvalóan azért akadtak ki ennyire, mert 2-0-es előnyből fogták el a mérkőzést.
1: És ez nagyon nehéz lett.
2: Befújható volt amúgy az a pillanat, az a mozzanat, amikor egy kicsit ott rálépett?
3: A játékvezető beinti, csak ugye azt lehet tapasztalni, főleg a nem európai játékvezetőknél itt a világbajnokságon, hogy nagyon ráhagyatkoznak a VAR-ra, és a VAR-nak a szűk szegmense az egész egyszerűen megvan szabva, hogy csak akkor szólhat a játékvezetőre, hogyha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy téves ítélet született a pályán, és ebben a pillanatban azért nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy téves ítélet született.
2: Én megnéztem, szerintem egyébként nem volt 11-es, ez az én szubjektív véleményem.
1: Ha már egyébként múltkor esélyt latolgattunk, akkor most is kérlek, tegyük meg, mit gondolsz most a legjobbak közül, ki az, aki megnyerheti a foci VB-t?
3: Hát itt én azt gondolom, hogy egy Franciaország, Spanyolország elődöntőre.
1: Amiről múltkor beszéltünk, tehát hogy akkor
3: igen,
1: aha, Franciaország, Spanyolország, oké.
3: Okay. Igen, és azt gondolom, hogy ennek a összecsapásnak egy győztese lehet majd a győztes a végén.
1: Melyik lesz a legizgalmasabb meccs most a következőkben szerinted?
3: Hú, szerintem kettő nagyon izgalmas mérkőzés. Ezt a ma esti Franciaország-Marokkó azt szerintem kifejezetten izgalmas lesz. Egy kicsit egy kulturális szempontból, de Marokkó nagyon-nagyon jó játék, nagyon-nagyon jó játékosok vannak. Jó játékot játszik Marokkó, én azt gondolom, hogy ez egy izgalmas találkozó lesz. Hát a másik az pedig elképesztő, az
2: Anglia-Norvégia. Erre akartam rákérdezni, hogy mit gondolsz, hogy meg tudják-e szorítani Angliát a norvégok. Van-e még bennük annyi?
1: Hát ott van náluk az óriás.
3: Tehát tényleg. Igen, a gép érzelmek.
1: Így van, a gép érzelmek nélkül, igen.
2: Az óriás Neanderthal.
1: Igen, de tényleg ekkora focis, tehát ilyen nincs.
2: Igen.
3: Hát most csak abból kiindulva, amit a brazilok ellen művelt Erling Haaland, meg hát a válogatottban amilyen fontos szerepe van, nagyon kevés olyan futballista van a világtörténelemben, akinek több gólya van válogatott mérkőzésen, mint amennyi válogatott szereplése.
1: Igen.
3: Itt ugye Haalandon kívül itt van még Gerd Müller és Kocsis Sándor, a Barcelona legendája még, tehát hogy ilyen teljesítményre nagyon kevesen képesek, és hogyha azt nézzük, hogy ahogy pattogott le róla Gabriel a brazilok elleni mérkőzésen, hát nem lennék se konca, se gégi helyében, lehet, hogy mondanák a test főnök, a vállam egy kicsit, bocs, ma lehetem, tehát...
1: Igen.
3: Ugyanakkor meg az angoloknak a csapat teljesítménye az egészen óriási.
1: Az lenyűgöző most ezen a végén.
3: Sokkal jobb játékerőt képviselnek, de Norvégia abszolút bízhat Erling Haalandnak a képességeiben.
2: A Brazília válogatottja volt most gyengébb a megszokottnál, vagy Norvégia ennyire erős?
3: Igazából a brazil csapat ugye pont Marokkó ellen kezdte a világbajnokságot, és onnantól volt egy ilyen fokozatos építkezés az ő játékukban. És hogyha visszaemlékszel, Ákos, ott volt egy szituáció, amikor 1-0 vezetett még Norvégia, amikor Endrik betört a 16-oson belülre, hát és úgy fölé durrantott a labdát, amit hát a brazilok nem szoktak így csinálni. Így én azt gondolom, hogy ha az a helyzet bemegy, akkor itt Norvégia más, nem látjuk a itt a negyed döntőt.
2: Egyébként döbbenet, hogy tényleg a Hollandra kellett egyedül figyelni, nem? Tehát, hogy ő ne fejeljen.
1: Igen.
2: Azért ott a második golyánál végignézték négyen, hogy átveszi, megtolja. Ez fura volt egy brazil szintű válogatottól, hogy ezt így végignézték, hogy a 16-os előterében ő ilyen könnyedén átvehette a labdát. De aztán lehet, hogy ez őt dicsér, az ő helyezkedése.
3: Abszolút. Tehát ahogy megtartotta a labdákat, tényleg, tehát konkrétan Gabriel a világ egyik legjobb védője, hanem a legjobb védője jelenleg. És amilyen könnyedén tartotta meg a labdát, amilyen erőszakosan félretolt ezeket a játékosokat, az óriási volt. De egyébként itt nagyon fontos a két szélső játékos, a norvégoknál Sjelderup és Oscar Bob, akik remélem mind a ketten kezdenek majd Anglia ellen, mert hogy ők azok, akik a helyzeteket kreálják sokszor a Haalandnak, és itt ezek a hosszú labdák, amikkel szerintem játszani fognak itt Haaland indítása irányába, ezek lesznek a döntő faktorok ezen a mérkőzésen.
2: Igen. Tőled, mint szakértőtől, ha már megvan az a lehetőség, hogy itt ülhetek a mai napon, megkérdezném, hogy szerinted, igen, hogyha a selejtezőkön túljutott volna a magyar válogatott, hogy mondjuk azt, hogy valamiért oda tesszik őket, amikor elindul a VB.
1: Ilyen csapatok
2: ellen, meddig jutottak volna Marokkó ellen, Kanada ellen, vagy mire lettek volna képesek a mostani kerettel?
3: Hát őszintén szólva itt, ha megnézzük, hogy hány európai csapat van itt a legjobb nyolc, akkor azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag európai csapatot találunk, egy darab afrikai csapatot találunk, és egy darab dél-amerikai csapatot, tehát 6 európai csapat van. Ez azért abszolút azt mutatja, hogy a világbajnokságon a top futballt azt egyértelműen Európa képviseli. Főleg, hogyha az ázsiai csapatokat megnézzük, azok nagyon-nagyon gyengén teljesítettek itt a világbajnokságon. Tehát itt igazából, hogyha kijutott volna a magyar válogatott, szerintem lett volna esély tovább jutni a 32-ben, nyilván nem Marokkóra gondolok itt elsősorban, akiket említettél, de hogy mondjuk azt a szintet, vagy azt a teljesítmény, amit mondjuk Bosznia-Hercegovina összehozott, azt mondjuk,
1: az ment volna nekünk is
3: összehozni. Igen, mondjuk a Kanadának nem örültünk volna, de biztos vagyok, már Koroszi kiakadt volna a kanadai letámadástól, de szerintem tehát a magyar válogatott tovább jött volna jutni egyébként a csoportból.
1: Dávid, nagyon szépen köszönjük, és köszönjük. Hát jó pihenést még most neked estig.
3: Köszönöm szépen.
2: Most aludjál.
1: Igen, Bíró Dáviddal, az RTL futball szakértőjével beszélgettünk. Szia, szia!
3: Sziasztok!
1: A folytatásban pedig, Ákos, ezt szereted? Kicsit nosztalgiázzunk. Megvan.
2: Ja, persze,
1: na,
2: hogyne.
1: Jól van.
2: Imádom.
1: Visszamegyünk egy picit a 99-es évbe. Arról vannak jó emlékeid, ugye?
2: Csak jó emlékeim vannak.
1: Ennyi.
2: Ülök egy turnébuszban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
1: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipót városban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
6: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
10: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
11: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
10: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
11: Tökéletes!
10: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
1: A reklám után.
12: Ma egy kicsi szeles időre számíthatunk, viszont sok napsütésre is. 23 fokos most a reggelünk, délutánra pedig 26 fokot ígérhetek. És a jó hírem az, hogy a hétvégén még ennél is melegebb várható. Holnap már 29, szombaton és vasárnap pedig 32 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.
3: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
12: És akkor lássuk, hogy mi a helyzet az utakon. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Baleset történt a Nagykörúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tér előtt a külső sávban. Baleset nehezíti szintén a közlekedést a Nagyszőlős utcában, a befelé vezető oldalon a Budaörsi út után. Aztán telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, és tovább a Hegyalja úton a Szél Kálmán tér környékén, valamint a budai alsórakparton és a Műegyetem rakparton, a Petőfi hídtól északra és a pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig. Aztán ma 15 óráig az első kerületben a bécsi kaputeret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Szél Kálmán tér felé közlekedő 16-os és a 16-a, valamint a 116-os autóbusz a Bécsi kapu tér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Vezessenek óvatosan, és hogyha van olyan info, amit nem mondtam el, de fontos volna, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: ez a Sláger reggel.
1: Ha ATV-t hallgatunk, szerintem nem kell reggeli kávé. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 14 perc múlva lesz 10 óra. Dobrádi Ákossal itt vagyunk. Elhozta a TNT új slágerét, és ezzel kapcsolatban azt írja Marci az állatorvos. Sziasztok, ó, de klassz millió puszi nektek. Aztán Crazy Caress üzenete. Hello Ákos, nem fogja meghazudtolni magát. Elképesztő dallamvilág, csak az övé. Sláger már most.
2: Na, örülök neki. Hál' Istennek ezek a visszajelzések érkeznek, de ezt én is éreztem az első pillanattól kezdve, hogy ez egyáltalán dal. Ez lehet érezni.
1: Egyébként ezt koncerten már többször előadtátok? Igen, vagy többször, ez még nagyon friss?
2: Többször, sőt a Budapest Parkban is már előadtuk, és ott is nagy örömmel fogadták. Nekünk is jó ez a vérfrissítés, megmondom őszintén. Kicsit arról is szólt ez az utóbbi időszak, hogy nem akartam, hogy a múlt rabjaivá váljunk. A múlt fogjaivá váljunk. Ugye kicsit helyezzük át a fókuszt a jelenre, hogy tényleg legyenek friss dolgok, és mondom még egyszer így, hogy a rádiók ennyire felkapták az előző dalt, meg most már ezt is kezdik el felkapni, így nekünk is jó, hogy egy szélesebb nyilvánosságot kapunk ezáltal, mert mi nem tűntünk el, tehát én 30 éve, meg mi 30 éve folyamatosan koncertezünk, de mégis a média
1: van olyan, mint
2: gondolom,
1: hogyha...
2: A 2000-es években voltunk főszereplők. És a hajlamosak az emberek, akik nem követik nyomon, mondjuk ez tök természetes, mert megy előre az idő, családot alapítanak, már nem tinédzserek, nem követik a zenekarokat, hajlamosak sokan azt gondolni, hogy mi nem is létezünk, mert pedig dehogy nem létezünk, folyamatosan koncertezünk, 40, 50, 60, 70 koncertet megcsinálunk egy évben, de most mondom, ez azért is jó, mert így azt érezheti esetleg az a közönség, aki szereti ezeket a zenéket, hogy újra felpezsdült körülöttünk az élet. Meg mi is ezt érezzük, és fiatalos energiákkal tartjuk is magunkat, én azt gondolom még.
1: Szerinted, akinek nem sikerül megújulni, de szeretne visszajönni a régiek közül, ott mi a baj? Mi hibázzik? Mert hogy nektek ez a vérfrissítés, ez tök jól ment. Már az előző
2: dallal
1: is.
2: Hát ezt nem tudom innen messziről megfejteni. Én beszéltem arról, hogy egy kicsit bezárultak a kapuk, amikor túlmatakoztam, hogy mit kellene írni, mit kellene csinálni. Amit én most csinálok, éppen írok, az nem feltétlenül a TNT keretek közé beszuszakolható. Aztán elengedtem, ez a görcs megszűnt, és akkor így ömlik belőlem a sok dal, amik így ilyen, most mondjuk azt, hogy TNT-s dalok, meg megidézik azt a dallamvilágot, azt a szövegvilágot, amit annó nagyon megszerettek a 90-es.
1: Mi várjuk a továbbiakat is itt a Sláger FM-en. Nagyon szerettük ezt az első kettőt is, és akkor jöhetsz a többivel. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk ma reggel.
2: Köszönöm a finom kávékat, amiket hoztál nekem, sokat segítettem.
1: Jó pihenést majd, köszi
2: köszönöm
1: Ákos. Szép napot kívánunk mindenkinek, holnap reggel természetesen már Somogyi Zolival várok mindenkit szeretettel.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd

0: Minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű. Válts prémium elektromos közlekedésre. Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
3: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
7: A reklám után...
6: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Megkezdték a gyömrői veszélyes hulladékügy kivizsgálását. Éjszaka is könnyebb eljutni az északi agglomerációba Budapestről, és megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani Szolnok térségében. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Sikeres NATO csúcson képviselte Magyarországot Ankarában Magyar Péter. Erről írt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Közlése szerint a találkozó legfontosabb célja a NATO egységének megerősítése volt, mert az elmúlt időszakban voltak feszültségek a szövetségen belül. A miniszterelnök több NATO tagállam vezetőjével is tárgyalt, köztük a finn elnökkel, az albán miniszterelnökkel, a német kancellárral és a kanadai kormányfővel. Beszámolója szerint Donald Trump-al is találkozott. Magyar Péter azt is közölte, hogy Magyarországnak 2035-ig a GDP 5%-ára kell emelnie a védelmi kiadásokat. Ennek egy része civil célokra is fordítható lehet. A Pest vármegyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósága megkezdte a gyömrői veszélyes hulladékügy kivizsgálását. Az ügyben Kisberg Szabolcs Gyömrő polgármestere jelezte, hogy nagy mennyiségű veszélyes anyag van egy állami tulajdonú elhagyott raktárépületben. A hulladék egy korábban ott működő cég felszámolása után maradhatott a helyszínen. A polgármester szerint egy 2017-es felmérés csaknem 98 tonna veszélyes hulladékot, és további 66 tonna nem veszélyes hulladékot talált az épületben. A kormányhivatal közölte, a bejelentés nyomán helyszíni szemlét tartanak, és szükség esetén mintavételt is végeznek. Július 1-től jelentősen javult az északi agglomeráció éjszakai közlekedése, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Az új buszos rendszer lényege, hogy több járat már nem csak a város határig, vagy egy metró végállomásig közlekedik, hanem közvetlen kapcsolatot ad a belvárossal. Így a Dunakanyar és Pest vármegye északi részének több települése egész éjszaka elérhetőbbé válik Budapest felől. A miniszter szerint az éjszakai közösségi közlekedés nem luxus, hanem alapvető szolgáltatás, ha azt szeretnék, hogy kevesebben üljenek autóba. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását Budapesten az égigérő fű program keretében. További 10 ház pedig tervezési támogatást kap. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, megkötötték a szerződéseket az idei nyertesekkel, így újabb belső udvarok válhatnak zöldebb, közösségibb terekké. A programot 2020-ban indították, mert a sűrűn beépített városrészekben a társasházi udvarok jelentik az egyik legfontosabb lehetőséget arra, hogy több növény és árnyék legyen a városban. A főváros idén minden korábbinál nagyobb, 80 millió forintos keretet biztosít udvarzöldítésre. Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani Szolnokon és több környező településen július 23-áig. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár közlése szerint ezekben a napokban tartják az MHK for 35. váltás misszió felkészítését. Emiatt Szolnok mellett Martfűn, Szajolban, Tiszajenőn, Tószegen és Zagyvarékason is több katonát és honvédségi járművet láthatnak a lakosok. A Magyar Honvédség azt írta, a jogszabályokat betartva igyekeznek a lehető legkisebb mértékben zavarni az emberek nyugalmát, és kérik a lakosság megértését, valamint türelmét. A mai napon sok napsütésre számíthatunk a teljes vételkörzetben, nem csak Budapesten, Veszprémben, Székesfehérváron, Esztergomban és Kecskeméten is. Ez csak rövid időre zavarhatják gomoly felhők, csapadék viszont nem valószínű, de az északnyugati szél sokfelé élénk erős lesz. Maximum 26 fokot mérhetünk.
2: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
9: Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Ma 15 óráig az első kerületben a Bécsi kapu teret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kapu tér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Kigyulladt egy személyautó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után. A 134-es kilométernél a belső sávon áll a forgalom. Az oltási munkálatok idejére az érintett pályaoldat lezárták, 3 kilométeres a kialakult kocsisorot. Az M1-esen, szintén a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya térségében az átterelt sávban két személyautó koccant, az 57-es kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy sáv járható, a határ felé 3 kilométeres, Budapest felé 4-5 kilométeres a kocsisor. Munkavégzés miatt torlódik az M5-ös autópálya határ felé vezető oldala Ócsa térségében, mozgóterelés mellett a 29-es kilométertől egészen a 70-esig, ahol az adott szakaszon csak egy sávon lehet haladni. A munkavégzés mögött lassulás, torlódás tapasztalható, kitartást mindenkinek.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: A mikrofonnál innentől kezdeljek el, Dániel indul a slágernap közön, és van nálam kettő darab belépő Lenny Kravitz budapesti koncertjére, amit ki fogunk játszani egészen biztosan, úgyhogy tartsanak vele ma is Carly Rae Jepsennel és a Call Me Maybe-vel indulunk.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

különleges technológiával, ötlettel a budapesti közművek a BME-vel közösen vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Paksi atomerőmű jelenleg a Dunába vezetett hulladék hőjét a fővárosi távhőrendszerbe integrálják. Egy 100 kilométeres vezetéken keresztül érkező nukleáris eredetű hő évente mintegy 300 millió köbméter földgáz megtakarítását eredményezhetné, jelentősen csökkentve az ország energiafüggőségét és széndioxid kibocsátását. A modern, előre szigetelt vezetékek révén a hőveszteség elenyésző csupán 1-2%-os lenne. A projekt nem csak energetikailag észszerű, de a Duna környezeti hőterhelését is mérsékelni, ami a mostani kánikula időszakokban különösen előnyös lenne. Ez egy nagyon érdekes eljárás lenne, meg egy nagyon újszerű iránymutató valami, úgyhogy mi abszolút támogatjuk. Azt egy kamerával tőle érkezik most a Somewhere in My Heart.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, az előzőekben az egykori One Direction tag, aki a srácok közül talán a legtöbbre vitte eddig jelenállás szerint, Harry Styles és az Departure. Ezt hallgattuk, aztán folytatjuk tovább Elton Johnnal és egy albán származású énekesnővel, Dua Lipával. Tőlük érkezik az időjárás és közlekedési infok után a Cold Heart itt a Sláger FM-en.
1: A legtöbb településen vételkörzetünkben felhős lehet az idő, délelőtt még erősen, délután pedig már gyengébben, 2 óráig pedig egészen biztosan magas lesz az UV-sugárzás, és vigyázzanak bőrük egészségére. A maximum hőmérséklet várhatóan 26 fok körül alakul, estére pedig 19-20 fokig süllyed a hőmérséklet. Frontra ma nem kell számítani, egy gyenge hidegfronti hatás fordulhat elő a különböző területeken, de ezt nem hiszem, hogy érezni fogják, akik nagyon érzékenyek, még kialakulhat. Alakulhat fejfájás.
0: Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Ma 15 óráig az első kerületben a Bécsi kapu teret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kapu tér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Kigyulladt egy személyautó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után. A 134-es kilométernél a belső sávon áll a forgalom. Az oltási munkálatok idejére az érintett pályaoldat lezárták, 3 kilométeres a kialakult kocsisorot. Az M1-esen, szintén a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya térségében az átterelt sávban 2 személyautó koccant, az 57-es kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak 1 sáv járható, a határ felé 3 kilométeres, Budapest felé 4-5 kilométeres a kocsisor. Munkavégzés miatt torlódik az M5-ös autópálya határ felé vezető oldala Ócsa térségében, mozgóterelés mellett a 29-es kilométertől egészen a 70-esig, ahol az adott szakaszon csak 1 sávon lehet haladni. A munkavégzés mögött lassulás, torlódás tapasztalható, kitartást mindenkinek.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger.

FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt a Westlife, és tőlük az Uptown Girl. Aztán megyünk tovább, Fehérvári Gábor, Alfred művész nevén Freddy érkezik, aki 2016-ban vált országosan ismerté, amikor a Pioneer című dalával megnyerte a Dal című versenyt, és képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. A karrierje egyébként a Rising Star tehetségkutatóban indult, ahol karakteres, rekettes hangjával tűnt ki. Később sikeres műsorvezetőként is bizonyított, több évadon át volt a dal házigazdája. A zenei stílusa a pop és a rock mesdjéjén van valahol, a színpadon pedig energikus, magabiztos előadásmódja teszi emlékezetessé őt. Érkezzen most tőle Mary Jo, itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Szín, tér, 10 este, 10 előadás, 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics kastély parkjában, július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban, vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult szín, tér.
5: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyára. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
0: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
8: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.

0: Újabb rendkívüli ülésnapok jöhetnek az országgyűlésben. Használaton kívüli újpesti iskolából lehet bérház. És ideiglenesen változik a Bajcsi Kórház sürgősségi ellátási rendje. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte az országgyűlés újabb rendkívüli ülését. A parlament több törvényjavaslatot is tárgyalhat, köztük az alaptörvény 17. módosítását. Napirendre kerülhetnek egészségügyi, köznevelés és rendészeti változtatások is. A tervek szerint helyreállítanák a pedagógusok sztrájkjogát és átalakítanák egyes rendvédelmi szervek működését. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a rendkívüli ülésre azért van szükség, hogy a fontos intézményi és jogalkotási változások ne késlekedjenek. Újabb használaton kívüli iskolaépületből alakítanak ki bérlakásokat. A fővárosi önkormányzat értesítése szerint az újpesti Megyeri út 45 szám alatti épület 19 éve üresen áll, most pedig elindult az átalakításhoz kapcsolódó telepítési tanulmányterv véleményezése. A tervek szerint az egykori iskola magas energiahatékonyságú, alacsony kibocsátású többlakásos lakóépületté alakulna. A cél, hogy megfizethető támogatott bérlakások jöjjenek létre, elsősorban a kerületben dolgozó családok számára. A beruházás Európai Uniós források bevonásával valósulhat meg, és mintát adhat más üresen álló budapesti épületek hasznosításához. Július 9-e és 23-a között ideiglenesen módosul a Bajcsi-Zsilinszky Kórház sürgősségi ellátási rendje. A változásra azért van szükség, mert az intézmény sürgősségi betegellátó osztályán új CT-berendezést helyeznek üzembe. Ezért átalakítási munkákat végeznek. Munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között a sürgősségi ellátást igénylő betegek továbbra is közvetlenül az SBO-ra érkezhetnek. Délután 4 és reggel 8 óra között, valamint hétvégén és ünnepnapokon az SBO-ra érkező betegek elsődleges ellátását az Országos Mentőszolgálat ügyeleti pontja végzi, a kórház S épületének második emeletén. Éjszakai vágánykarbantartás miatt lezárják a 16. kerületben a Füredi út és a Rákosi út találkozásánál lévő vasúti átjárót, írta a MÁV közleményében. A lezárás július 31-én este 9:30-tól augusztus 1-én hajnali 3:45-ig tart. A közlekedőknek ez idő alatt terelő utakon kell haladniuk, ezeket táblákkal jelzik majd. A MÁV szerint a karbantartást végző munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál csak a megjelölt időszakban dolgoznak. Ekkor zajra is számítani lehet. Budapest is felkerült a Travel and Leisure idei európai várólistájára, írt a Roadster. A világ egyik legismertebb utazási magazinja több mint 200 000 olvasói szavazat alapján állította össze a rangsort, amelyben a látnivalókat, a gasztronómiát és a kulturális kínálatot, a szállásokat és az általános utazási élményt is értékelték. Európában Firenze végzett az első helyen, a dobogóra Prága és Salzburg is felkerült. Budapest a 15. helyet szerezte meg, így bekerült Európa legjobb városai közé. A magyar főváros történelmi épületei, fürdőkultúrája, gasztronómiája és különleges hangulata miatt emelték ki. Folytatódik a túlnyomóan napos idő a vételkörzet városaiban. A rövid ideig megjelenő felhőkből nem várható eső, a szél sokfelé élénk lökésekkel kíséri a napot. A vezetéshez érdemes napszemüveget hordani. Frontra ma nem kell számítanunk, és a maximum hőmérséklet 25-26 fok körül alakul.
1: Lassú haladás a Széll Kálmán tér környékén, illetőleg lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, ott veszélytelenítés zajlik. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, mától lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lesz. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Kigyulladt egy személyautó az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél a belső sávon áll a jármű, az oltási munkálatok idejére az érintett pályaoldalt lezárták, 3 kilométeres ott a kocsisor. Az M1-esen szintén a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya térségében az átterelt sávban a korábbi baleseti helyszínen is véget ért, az 57-es kilométertől már mindkét irányban szabadok a sávok, így az időközben kialakult jelentős torlódás is most múlik pontosan. Munkavégzés miatt torlódik az M5-ös autópálya határ felé vezető oldala, Ócsa térségében mozgó terelés mellett dolgoznak a 29-es kilométertől egészen a 70-esig, ahol az adott szakaszon csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy türelemmel, megértéssel legyünk arra fele, és jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és még mindig itt van nálam kettő darab belépő Lenny Kravitz budapesti koncertjére, úgyhogy tartsanak velem a továbbiakban is, hamarosan játszani fogunk. Most például My Smith-t, jön tőle a Stargazing.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. A legújabbat hallgattuk a Maroon 5-tól, ez volt tőlük a Heroin. A BKK is újít 5 új forgalmas fővárosi csomópontban, a Móricz Zsigmond körtéren, a Corvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs, nagy kijelzős jegyautomatákat. A fejlesztés célja a gyorsabb, megbízhatóbb kiszolgálás, az akadálymentes használatot pedig hangos navigációs funkció is segíti. Az automata hálózat őszi megújulásával több mint 300 eszköz áll majd az utasok rendelkezésére, köztük 40 új és 280 felújított berendezés, de emellett nagyon tudjuk javasolni mindenkinek a Budapest Go alkalmazást, amivel én abszolút elégedett vagyok. Remélem, hogy önök is. Phil Collins és a Two Hearts érkezik minden esetre itt a Sláger FM-en.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jöttek, láttak és meg is hódították a világot. Ők voltak a BTS, a koreai K-pop üdvöskéi sikercsapatot. Ők hallgattuk a Dynamite című slágerüket. Egy hasonlóan nagy nevek érkeznek, sőt, talán még jóval nagyobbak is. Andrea Bocelli, David Guetta, illetve Megan Thee Stallion. Tőlük érkezik a VB egyik hivatalos dala, a DNA More Than a Game. Rögvest a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.
1: Folyamatosan melegszik az idővétel körzetünkben a felhő átvonulások mellett, de újabb front nem érkezik már, legfeljebb csak gyenge hideg fronti hatás tapasztalható. Az arra érzékenyeknél fejfájás, keringési problémák még előfordulhatnak, de csak kis eséllyel. Csapadéktól sem kell tartani, a térségben száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napsütés miatt érdemes felvenni a napszemüveget. Erős lesz és élénk az északnyugati szél. Maximum 26 fokot mérhetünk, estére pedig 19-20 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Lassú a haladás a Szél-Kálmán tér környékén, illetőleg lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, ott veszélytelenítés zajlik. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lesz, a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Kigyulladt egy személyautó az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél a belső sávon áll a jármű, az oltási munkálatok idejére az érintett pályaoldalt lezárták, 3 kilométeres ott a kocsisor. Az M1-esen szintén a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya térségében az átterelt sávban a korábbi baleseti helyszínen is véget ért, az 57-es kilométertől már mindkét irányban szabadok a sávok, így az időközben kialakult jelentős torlódás is most múlik pontosan. Munkavégzés miatt torlódik az M5-ös autópálya határ felé vezető oldala Ócsa térségében, mozgó terelés mellett dolgoznak a 29-es kilométertől egészen a 70-esig, ahol az adott szakaszon csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy türelemmel, megértéssel legyünk arra fele, és jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

itt a Sláger FM-en, ez volt most Sophia Ellis Baxter, és tőle talán a legnagyobb slágere, ami érdekesség, hogy már 25 éves zene, ez volt a Get Over You. Aztán folytatjuk egy 1987-es slágerrel, Belinda Carlisle-tól, aki a 80-as évek egyik meghatározó pop ikonja, és amellett zseniális hanggal, zseniális zeneíró vénával rendelkezik, elkötelezett állatvédő is, az elmúlt évtizedekben jelentős munkát végzett a kóborállatok megsegítéséért, amiért több kitüntetést is kapott. Tőle jön most a Heaven is a Place on Earth itt a Sláger FM-en.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján. Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős beszfély Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 grammos Bonri barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
8: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton, és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
0: Ez a Sláger FM.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Befejezte a tankönyv beszerzés felülvizsgálatát az oktatási tárca. Feljelentést tett a TASZ a nemzetiségi névjegyzék bevétel miatt. Péntektől változik a forgalmi rend Budapesten a Mester utcában. És meghalt Bonnie Tyler. Dél van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Befejezte az oktatási tárca annak a 4 éves 45 milliárd forintos tankönyvbeszerzési megállapodásnak a felülvizsgálatát, amelyet még az új kormány megalakulása előtt kötöttek meg, írta az Infostart. A minisztérium szerint a könyvtárellátó non-profit Kft. És az Alföldi Nyomda lemondott a megállapodásban biztosított kizárólagosságról, így a jövőben korlátozás nélkül csökkenthetők a megrendelések. A tárca célja a pedagógusok szabad könyvválasztásának helyreállítása. Közben már elindult a tankönyv kínálása. Bővítésére kiírt pályázat is, amelyre digitális tananyagokat, munkafüzeteket, atlaszokat és más kiegészítő kiadványokat vártak. Feljelentést tett a Társaság a Szabadságjogok

0: Okért, mert a szervezet szerint az idei országgyűlési választáson tömegesen vehettek fel embereket nemzetiségi névjegyzékbe a tudtuk és a beleegyezésük nélkül. A TASZ szerint sok érintett csak a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem pártlistára, hanem csak nemzetiségi listára szavazhat. A jogvédő szervezet közlése szerint főként a roma nemzetiségi névjegyzékről van szó. A TASZ azt állítja, hogy a kampányban több helyen személyes adatok megadásához kötött élelmiszercsomagosztás történt, és ezekkel az adatokkal visszaélhettek. A szervezet ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést. Útfelújítás miatt holnaptól változik a forgalmi rend a Mester utcában, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Haller utca felől nem lehet majd behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A Kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani, és a célforgalom is biztosított marad, így az érintett ingatlanok megközelíthetők lesznek. A munkák idején az érintett szakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben, emellett sávszűkítésekre és ideiglenes terelésekre is kell számítani. Július 8-ától, vagyis a tegnapi naptól már látogatható Budapesten a láthatatlan kiállítás, írja a Budapest. A különleges interaktív program új helyszínen a Népligetben nyitotta meg kapuit. A látogatók vezetett túrán teljes sötétségben járhatnak végig hétköznapi helyzeteket idéző tereket, miközben a látás helyett a hallásukra, tapintásukra és szaglásukra kell hagyatkozniuk. A sétákat vak és gyengén látó idegenvezetők vezetik, akik segítenek eligazodni a vaksötétben. A kiállítás célja, hogy élményszerűen mutassa meg, milyen más érzékszervekre támaszkodva tájékozódni, miközben empátiára és nyitottságra tanít. Meghalt Bonnie Tyler, a rekettes hangjáról ismert walesi énekesnő. A családja és csapata közlése szerint az énekesnő egy portugáliai kórházban hunyt el. 75 éves volt. Bonnie Tyler karrierje a 70-es években indult, nemzetközi áttörését pedig az It's a Heartache, majd a Total Eclipse of a Heart hozta meg. A 80-as évek egyik meghatározó hangjaként olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Holding Out for a Hero. Az énekesnő egészségi állapota az elmúlt hónapokban romlott. Korábban sürgősségi műtéten esett át, Portugáliában. Marad a napos idő, de a gyenge hidegfronti hatás miatt fejfájás, görcsös panaszok vagy ízületi fájdalmak is előfordulhatnak. Erős frontot mára nem mondtak a meteorológusok. Az UV-sugárzás még mindig nagyon erős, délután 2-3-ig így is lesz ez, a nappali csúcsérték pedig 25-26 fok körül alakul. Hajnalra 19-20 fokig csökken a hőmérséklet.
1: Eriktől tudom, hogy lassú haladás a Szél-Kálmán tér környékén. Köszönöm szépen. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, veszélytelenítés zajlik ott. Nem működnek a jelzőlámpák, előre láthatólag 1-2-ig. A 11. kerületben a Bartók Béla út, Tétényi út, Karolina út, Hamzsabégi út csomópontban áramszünet miatt, a Bartók Béla úton, a Tétényi útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Sávzárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál, burkolatjavítás zajlik ott, a 93-as és a 200 eljelzésű autóbusz Kőbánya-Kispest felé a Csévéző utca megállóban nem áll meg. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után korábban kigyulladt egy személyautó, a 134-es kilométernél már minden sáv járható, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, az már kevésbé, hogy két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában, a 132-es kilométernél a sérült kamionok a külső sávot foglalják el, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll, aki teheti, a Csorna Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül ki tudja kerülni a balesetet. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Mikrofonnál Jekkel Dániel, és még mindig itt van nálam az a kettő darab belépő Lenny Kravitz budapesti koncertjére, amit a mai napon egészen biztosan oda fogok adni valakinek, úgyhogy figyeljenek minket, hallgassanak minket, és játszanak velünk! Slágerkult!

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, ez volt Cher és az If I Could Turn Back Time. Aztán most hoztam egy jó hírt kerékpárosoknak, ugyanis a Budapesti Közlekedési Központ bővíti az autóbuszokon történő kerékpárszállítás lehetőségét. Mától a 27-es, a 39-es, a 243-as, a 251-es, a 251A és a 253-as július 16-ától pedig további 6 vonalon a 117-es, a 121-es, a 183-as, a 185-ös, a 193-as és a 217-es vonalon válik lehetővé a bringák szállítása. Járatonként egy kerékpár vihető, amelyet biztonságosan rögzíteni kell a babakocsik és kerekes székesek számára is fenntartott területen. A BKK azt kéri a kerékpárosoktól, hogy legyenek tekintettel a többi utasra, zsúfoltság esetén pedig a járművezetők megtilthatják a kerékpár szállítást, de az irány mindenképpen jó, ugye érzi mindenki. Vastag Csaba érzi, úgyhogy tőle jön most az ugye érzed itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, már is érkezik egy igazi szakítós zene. Ez lesz a Little Mix és a Breakup Song. Azon rögves nyomban a legfrissebb időjárás és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.
1: A napsütés mellett az erős szél határozza meg az időjárást a vételkörzet városaiban, az északnyugati szél is sokfelé élénk. Időnként erős lesz, emiatt jelentősen csökkenhet a járművek menet stabilitása. Viszont, mivel felélénkült a szél, a gomoly felhőket is tovább sodort, a gyengén felhős az idő a legtöbb településen. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma pedig 26 fok körül alakul. Erős az UV-sugárzás, vigyázzanak a bőrükre.
0: Korábban kigyulladt egy személyautó az M1-es autópályán. Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél már minden sáv járható. Két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kerüljön. Ma is erős egyébként a forgalom, ahogy már megszokhattuk, az M1-es autópályán, a főváros felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között, valamint Bicske és Biatorbágy között. Szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, úgyhogy aki személyautóval Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán Inárcs és Örkény között burkolatot javítanak, az 51-es és az 52-es kilométerek között mozgó terelés mellett lezárták a belső és a leálló sávot. A munkavégzés mögött a torlódás 3 kilométeres távolabb Kecskemétnél a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlát építés zajlik, ezért a külső és a leálló sávot lezárták. A kialakult dugó meghaladta 3 kilométert, kitartást és türelmet mindenkinek arrafele is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Egy különleges időszak van mostanában, így július elején, ugyanis van ilyenkor egy időszak, amikor a föld népességének több mint 99%-a egyszerre részesül valamilyen fokú természetes fényben. A jelenség oka a föld szárazföldjeinek és népességének egyenletlen elosztása, mivel az emberiség 90%-a az északi féltekénél, amikor ez a féltekén a nap felé fordul, a többség nappali zónába kerül. Kutatók a jelenségnél a közvetett fényt, vagyis az alkonyati és hajnali szürkületet is figyelembe veszik. Ez az állapot nem csak július 8-án, hanem május 18 és július közepe között, körülbelül 60 napon át, magyar idő szerint minden nap délután 1 óra környékén megismétlődik, ekkor csupán az Antarktisz, Ausztrália és Új-Zéland egyes ritkán lakott területei maradnak teljes sötétségben. Elmondhatjuk tehát mostanában, hogy az emberiség 99%-a részesül napfényből, ami azt jelenti, hogy most jelenleg az emberiség 99%-ánál nappal van. Jó, nem? Úgyhogy jön egy jó zene. Avicii, Hey Brother, itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény kezd helyen a Festetics Kastély parkjában július 17. 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban, vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult színtér.

0: Zubbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
2: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
1: De hát honnan tudtad?
2: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
1: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
3: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
7: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: 7 szavazhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Kivonulhat Magyarországról a Tesco, és fejlesztenék Budakeszi és térségek közlekedését. Már is mondom a részleteket, 13 óra van, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten az országgyűlés. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. Hétfőn a képviselők megtárgyalják az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket és az összegző módosító javaslatot, majd szavazhatnak is az indítványról. A parlament emellett adózási, egészségbiztosítási és energetikai témájú előterjesztéseket is tárgyal, ezekről kedden dönthetnek. A keddi ülésen rendészeti, köznevelési és egészségügyi adatkezelési törvénymódosítások általános vitája is napirendre kerül. A Tesco nem kommentálja azokat a piaci találgatásokat, amelyek szerint eladhatja a közép- és kelet-európai üzletágát, írta a Financial Times. A brit lap szerint az áruházlánc banki szakértőkkel

0: Vizsgálja a magyarországi, csehországi és szlovákiai működésével kapcsolatos lehetőségeket. A Tesco ezekben az országokban több száz üzletet működtet és több mint 22 ezer embert foglalkoztat. A vállalat a hírre röviden úgy reagált, pletykákat vagy piaci találgatásokat nem kommentál. Több mint egy év után lezárult a nyomozás a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es vadászgép alkatrészek ügyében, írta az Infostart. Tavaly nyáron ismeretlenek jutottak be a katonai repülőtér területére, ahol leselejtezett orosz vadászgépekből lokátor alkatrészeket vittek el. Az érintett gépeket még 2010-ben vonták ki a szolgálatból, miután a magyar vadászpilóták Gripenekkel kezdtek repülni. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság a Blik megkeresésére azt közölte, az eljárást bűncselekmény hiány megszüntették. Új buszsávokkal, P+R parkolókkal, útfelújításokkal és egy új összekötő úttal javítanák Budakeszi és térsége közlekedését, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Barna Zsolt szerint a cél az, hogy a Budakeszi és Budapest közötti buszközlekedés gyorsabb és kiszámíthatóbb legyen, s valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben. A tervek között szerepelnek új Budakeszi és fővárosi buszsávok, egy új autóbusz végállomás, elektromos busztöltők, valamint egy mintegy 200 férőhelyes P+R parkoló is. Megépülhet Budakeszi déli összekötő útja is, amely tehermentesítheti a város egyik forgalmas csomópontját. Fokozott zajra kell számítani júliusban Fejérvár megye több vasútállomása környékén a MÁV karbantartási munkái miatt, írta a feol.hu. A munkálatok érintik a Budapest Székesfehérvár és a Budapest Pusztaszabolcs fővonalat, valamint a Székesfehérvár Komárom szakaszt is. Székesfehérváron a vasútállomás környékén július 13-a és 15-e között dolgoznak majd, ezért zajosabb időszakra készülhetnek az ott élők. Emellett július 13-án reggel 8 és délután 3 óra között lezárják a Raktár utcai vasúti átjárót is, közölték. A MÁV szerint a munkák előre tervezettek, és a zajjal járó karbantartás csak a megadott időszakokban történik. Köszönik a megértést! Kellemes nyári időben telik a kora délutánunk, csapadéktól továbbra sem kell tartani a vételkörzetünk településein. A meteorológusok szerint azonban az északnyugati szél sokfelé élénk, időnként erős lehet, ami miatt a hidakon és a nyílt útszakaszokon jelentősen csökkenhet a járművek menet stabilitása. Délután 26 fokos maximum várható, frontot pedig nem ígértek mára.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a Csívéző utca után. A 231B jelzési autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserba Elemér út és a Juhos utca közötti megállókat az Őrsezér tere felé, mert egy beszorult kamion foglalja el az útpályát. Lassú haladásra készüljenek a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól a Szél Kálmán tér környékén, illetőleg lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, veszélytelenítés van ott jelenleg, ezért van lezárva. Az M1-es autópályán erős a forgalom a főváros felé, a Komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt. Elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, aki személyautóval van és Budapestre tartanak továbbra is. Az áterelt belső sávot javasoljuk. Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán Inárcs és Örkény között burkolatot javítanak, az 51-es és az 52-es kilométerek között mozgóterelés mellett zárják a belső és a leálló sávot.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Törgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, és továbbra is kilátásban van egy Lenny Kravitz koncert valakinek, aki a megfelelő pillanatban telefonál majd. Figyeljenek, hallgassanak minket, és játszunk egy jó nagyot, Mojo Lady. Ezzel indul az

A Sláger FM, ez volt most a Sunroof, aztán már is megyünk tovább Bruce Springsteennel, de előtte még beszéljünk egy mindössze 9,5 éves fiúcskáról, aki egy hatalmas nagy hős, Katona Bottonnak hívják őt, két kisgyerek életét mentette meg a római parton a közelmúltban. A kisfiú egy vízitúra táborban vett részt, amikor észrevett, hogy a Duna sodrása elsodort egy 4 és egy 6 éves gyereket a hirtelen mélyülő szakaszon. Bottont habozás nélkül a segítségükre sietett, miközben a tábor munkatársai szabdeszkával és kenóból támogatva sikeresen kimentették a gyerkőcöket. A példamutató bátorságért a kisfiú Óbuda Békásmegyer polgármesterétől elismerő oklevelet kapott, tőlünk pedig Bruce Springsteent. Jön tőle a Born in the USA-t a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Måneskin frontembere Damiano David és a The First Time szólt az előzőekben. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán a Clean Bandit egy picit újra gombolja, újra gondolja Whitney Houston slágerét. Ez lesz a How Will I Know? How will I know?

0: Kellemes mérsékelten meleg időben telik a délután, a rövid időre megjelenő felhők mellett a napsütésé ma a főszerep. Az élénk erős északias szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint nyugtalanság is előfordulhat az arra érzékenyeknél. Esőre a nap hátra lévő részében nincs esélyvétel körzetünkben, a burkolatok mindenhol szárazak maradnak. A hőmérséklet pedig eléri majd a 26 fokos maximumát. Ma a frontra az előrejelzések szerint nem kell számítani.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a Csívéző utca után. A 231 B-jelzési autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserba Elemér út és a Juhos utca közötti megállókat az Őrsezér tere felé, mert egy beszorult kamion foglalja el az útpályát. Lassú haladásra készüljenek a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól a Szél Kálmán tér környékén, illetőleg lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, veszélytelenítés van ott jelenleg, ezért van lezárva. Az M1-es autópályán erős a forgalom a főváros felé, a Komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt. Elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, aki személyautóval van és Budapestre tartanak továbbra is. Az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán Inárcs és Örkény között burkolatot javítanak, az 51-es és az 52-es kilométerek között mozgóterelés mellett zárják a belső és a leálló sávot.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Nickelback frontembere, illetőleg Santana és az Into the Night. Ez szólt az előzőekben, aztán most érkezik a mai Sláger reggel egyik műsorvezetője, ő fog nekünk énekelni, de nem Somogyi Zoli, nem is Pordán Petra, hanem Dobrádi Ákos, illetőleg a TNT, akiktől a Titkos Üzenet című slágert hallgatjuk. Ezzel a lemezzel szilárdították meg helyüket a magyar toplisták élén annak idején. Dobrádi Ákos dalszerzői stílusára jellemző volt egyébként az igényes hangszerelés, ami miatt a TNT-t annak idején sokan a magyar Backstreet Boys-ként emlegették. A jó hír, hogy a TNT újra felélett, újra aktivizálta magát, és újra készítenek új dalokat is. Még a régi érából érkezik most 1997-ből a Titkos Üzenet. Itt a Sláger FM-en.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
3: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
3: Köszönjük.
2: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
5: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barát vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
6: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
9: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
10: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Sláger, Sláger FM.
0: A reklám után.
2: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 5 ügyet hoztak nyilvánosságra a kormány szóvivői tájékoztatón. Több mint 1500 gyereket táboroztat a büntetés végrehajtás, és ismét működik az MR berendezés a Székesfehérvári kórházban. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Öt ügyet hoztak nyilvánosságra a kormány tisztító tűz nevű programjában a mai kormány szóvivői tájékoztatón, írta az Infostart. A kormány szerint több esetben is felmerülhet visszaélés gyanúja, például civil szervezetek támogatásánál, állami szerződéseknél, rendezvénybiztosításnál és ingatlan ügyeknél. A tájékoztatón más kormányzati döntésekről is beszámoltak, társadalmi egyeztetés jön a javítható termékek szabályozásáról, meghosszabbítják a beutalók rendszerével kapcsolatos türelmédő, és folytatódik a kórházi klímarehabilitációs program is. Újra teljes kapacitással működik az MR berendezés a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban, írta a FEO.

0: A székesfehérvári intézmény szerint a vizsgálatok ismét a megszokott rendben zajlanak. Az ellátás zavartalanul biztosított. A kórház arra kéri azokat a betegeket, akik a korábbi műszaki hiba miatt nem tudnak részt venni az előjegyzett MR vizsgálaton, és még nem kaptak új időpontot, hogy mielőbb egyeztessenek a megszokott időpontfoglalási lehetőségek valamelyikén. Országszerte több mint 5000 gyerek nyári táboroztatását biztosítja a büntetés végrehajtás. A programok a BV-ben dolgozók gyerekeinek kínálnak ingyenes napközés vagy ottalvós lehetőséget a szünidő idejére. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága szerint a táborok nem csak a gyerekek felügyeletét segítik, hanem közösségépítő és családbarát szerepük is van. A résztvevők sportprogramokon, természetismereti és kreatív foglalkozásokon vehetnek részt, de rendészeti bemutatók, kirándulások, kutyaiskolai látogatások, medencézés és közösségi esti programok is színesítik a kínálatot. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények, a 13. kerületben írta az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsödébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pótdíjak törlésén szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolás üzemeltető Faber Kft. Végzi. Egy 9 éves kisfiú is segített 2 kisgyermeket kimenteni a Dunából, a római parton, írta az Óbudai Önkormányzat. Katona Botond az Indián vízi túra nyári táborában volt, amikor észrevette, hogy egy 4 és egy 6 éves gyermeket elsodort a folyó. A Duna ezen a részén hirtelen mélyül, ezért gyorsan veszélyes helyzet alakulhat ki. Botond azonnal a segítségükre sietett, közben a tábor munkatársai szapdeszkával és kenóból kapcsolódtak be a mentésbe. Az összehangolt fellépésnek köszönhetően sikerült elkerülni a tragédiát. A kisfiú bátorságát Óbuda Békás megyer polgármestere elismerő oklevéllel jutalmazta, írta az Óbudai Önkormányzat sajtóközleményében. A mai napon sok változásra már nem kell számítani. Sok napsütést ígértek a meteorológusok vételkörzetünk összes településére. Többnyire száraz utakra számíthatunk az egész agglomerációban. A szél viszont továbbra is erős lehet, ami zavarhatja a menet stabilitást vezetés közben. A napsütés miatt pedig érdemes napszemüveget hordani. 26 fok lesz ma a maximum hőmérséklet.
1: Helyszínelnek a Soroksári út Kvassai-Jenő út csomópontban, a Kvassai-Jenő úton a Gubacsi út felé kell sávlezárásra készülni, a jelzőlámpák nem működnek. Történt egy baleset a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után a külső sávban, illetve az Árpád hídon Budára a Margit szigeti felüljárónál szintén, viszont cserébe véget ért a helyszínelés a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Csívéző utcánál korábban történt egy baleset, azt helyszínelték, de most már minden járható. Továbbra is zárva tartják viszont a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, ott veszélytelenítés zajlik. Az M1-es autópályán szokás szerint sokan közlekednek Budapest felé, Bicske térségében. Az átterelt sávban 2 személyautó össze is ütközött a 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél. A határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy-egy sáv járható. Torlódnak a járművek, kitartás, türelmet mindenkinek, és hogyha tapasztalnak útközben valami rendkívülit, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 0-30-30-30-9-5-8. Ez a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Cserébe valakinek oda fogok adni 2 darab belépőt Lenny Kravitz augusztus 2-ai koncertjére, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Taylor Swift, Open Light, ezzel indulunk.
2: Ez a... Hey guys, it's Taylor. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Szabolcsot, Szombor és a Homewrecker. Szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogyha éjszaka zajokat hall, akkor nem nála van a probléma. Budapesten és a környéke MÁV éjszakai karbantartási munkálatokat végez, konkrétan a Budapest-Veresegyház-Vác útvonalon, amely a Nyugati pályaudvar, Rákos rendező, Rákos palota, Újpest, Fót és Veresegyház térségét érinti. A munkálatok az éjszakai és hajnali órákban zajosak lehetnek. A projekt keretében 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ami miatt ezeken a helyszíneken ideiglenes útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az érintett területeken táblákkal jelzett terelő utak segítik az autósok, illetve akár motorosok, teherautósok dolgát. De a lényeg az, hogy ne ijedjük meg, hogyha ilyen mindenféle csattogásokat, cisszegéseket, vasúti karbantartási munkálat hangokat hallunk. Stinggel folytatjuk, ez most a Fragile.

itt a Sláger FM-en Demi Lovato, Oli Murs és az Up szólt. Aztán érkeznek a legfrissebb időjárás és közlekedési infók, majd a tavalyi esküvői szezon egyik legnépszerűbb nyitó tánczenéje, Alex Oren és az Ordinary nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: Mai napra 26 fokot jósoltak maximum, az időjárás túlnyomóan napos és száraz, az északnyugati szél továbbra is sokfelé élénk és erős marad, ami némileg csökkentheti a járművek menet stabilitását, vagy ingerlékenyé tehet minket egy kicsit. Csapadék egyáltalán nem várható a vételkörzetben, így a munkából hazaindulók teljesen száraz utakra számíthatnak Budapesten és a környező megyékben is. A napos időszakokban a napszemüveg használata továbbra is ajánlott. Vezessenek óvatosan!
1: Helyszínelnek a Soroksári út, Kvassai-Jenő út csomópontban. A Kvassai-Jenő úton a Gubacsi út felé kell sávlezárásra készülni. A jelzőlámpák nem működnek. Történt egy baleset a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után a külső sávban, illetve az Árpád hídon Budára a Margit-szigeti felüljárónál szintén. Viszont cserébe véget ért a helyszínelés. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Csillagászló utcánál korábban történt egy baleset, azt helyszínelték, de most már minden járható. Továbbra is zárva tartják viszont a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, ott veszélytelenítés zajlik. Az M1-es autópályán szokás szerint sokan közlekednek Budapest felé, Bicske térségében. Az átterelt sávban két személyautó össze is ütközött a 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél. A határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, torlódnak a járművek. Kitartás, türelmet mindenkinek, és hogyha tapasztalnak útközben valami rendkívülit, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt 2000-ből a Bomb Funk MC's és a Freestyle, aztán a Tears for Fears-szel folytatjuk, akik egy meghatározó brit új hullámos zenekar, pszichológiai alapú dalszövegeikkel vártak világhírűvé. Nevüket egy terápiás módszerből kölcsönözték, amely a gyerekkori traumák feldolgozását hangsúlyozza. Ez a Tears for Fears, amikor kisírjuk magunkból azt, ami bennünk van, és ezzel tudunk egy picit könnyíteni a lelkünkön. Tőlük érkezik most az Everybody Wants to Rule the World.

álmom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős beszfély Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
5: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élőzenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
6: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
7: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
6: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
7: Tökéletes!
6: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
8: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Lebontják a kelenföldi erőmű legmagasabb kéményét, és holnap változik a forgalmi rend a Mester utcában. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében. A NAV közlése szerint a belföldön elvégezhető nyomozati cselekményeket már végrehajtották, és az eddigi eredmények alapján nem igazolódott a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára, ezért a NAV addig felfüggesztette az eljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult, miután felmerült, hogy Magyarországon ismeretlen eredetű készpénz és arany haladt át. A hivatal belső vizsgálata még folyamatban van, ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt indult nyomozás Szakács István influencer ellen, közölte a fővárosi főügyészség. A tájékoztatás szerint a rendőrség önállóan döntött arról, hogy gyanúsítottként hallgatja ki az influencert, az ügy alapja pedig egy június végén közzétett videóüzenet volt. Az ügyészség közölte, a rendőrség kutatást tartott nála, majd gyanúsítottként hallgattak ide, őrizetbe nem vették. Szakács István panaszt tett a gyanúsítás ellen. A főügyészség a panasz elbírálása után dönthet arról, törvényes volt-e a gyanúsítás. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta a használaton kívüli kéményét, írta az újbudaonline.hu. Az 1979-ben épült szervezet évtizedeken át meghatározó eleme volt a kelenföldi látképnek. A bontási és területhelyreállítási munkák várhatóan augusztus végéig tartanak. A feladatban ipari alpinisták is részt vesznek, a munkát pedig szigorú biztonsági szabályok mellett végzik. Az erőmű a korábbi korszerűsítések után továbbra is biztosítja a főváros villamosenergia és távhőellátását, már modernebb és alacsonyabb kibocsátású rendszerekkel. Három autóst bírságoltak meg a rendőrök a 13. kerületben, mert nem adtak elsőbséget az Evrán átkelő gyalogosoknak. A BRFK munkatársai július 6-án a Szegedi út és a Jász utca kereszteződésénél tartottak ellenőrzést. A jól látható járőrkocsi ellenére 35 perc alatt három sofőr is szabálysértést követett el. Mindhárman helyszíni bírságot és büntetőpontot kaptak. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyalogos átkelő

0: munkahelyeknél az autósoknak fokozottan figyelniük kell és elsőbséget kell adniuk a zebrán áthaladó gyalogosoknak. Július 10-től holnaptól változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában, írta a BKK. Holnaptól a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A Kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani, és a Mester utcán végig is lehet haladni. Az érintett ingatlanok autós megközelítése a mellékutcák felől biztosított marad. A közösségi közlekedés pedig a munkák idején is elérhető lesz. Július 10-én holnap zárva tart a 15. kerületi polgármesteri hivatal, írt az ittlakunk.hu. Az önkormányzati ügyintézés ezen a napon technikai okok miatt szünetel, ezért személyesen nem lehet ügyeket intézni a hivatalban. Az érintetteknek érdemes másik napra halasztaniuk az ügyintézést, írták. Délután is kitart a szeles és túlnyomóan napos idő. A rövid felhős időszakok mellett az UV-sugárzás még mindig nagyon erős az egész vétel körzetben. Óvják bőrük egészségét. A munkából hazaindulók biztonságos esőmentes utakra számíthatnak. A szél viszont továbbra is erősen fúj, ami zavarhatja a menet stabilitást. A mai nap maximuma 26 fok, hajnalra pedig 19-20 fokig csökken majd a hőmérséklet.
1: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-Győr csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll, aki teheti a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton kerüljön még időben, valamint a Budapest felé vezető oldalon szintén az M1-esen Bicskénél az átterelt sávban két személyautó ütközött össze a 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél a határ felé vezető oda a belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, torlódnak a járművek. Nem egyszerű, hát egyébként sem egyszerű az M1-esen, főleg amikor két baleset is történik, úgyhogy kitartást mindenkinek arra felé. Az M5-ösön a határ felé vezető oldalon Inárcs és Örkény között burkolatot javítanak, az 51-es és az 52-es kilométerek között mozgó terelés mellett zárták le a belső és a leálló sávot. A munkavégzés mögött a torlódás meghaladta 3 kilométert, távolabb Kecskemétnél a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlát építés miatt a külső és a leálló sávot lezárták. A kialakult dugó meghaladta 3 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, és most már tényleg ki fogjuk játszani ezt a páros belépőt. Lenny Kravitz augusztus 2-ai koncertjére, ami itt van nálam, úgyhogy tartsanak velünk, egy sírendnal indulunk.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Ez a Sláger FM.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Lenny Kravitz visszatér Budapestre. A négyszeres Grammy-díjas ikon augusztus 2-án lép fel a Budapest arénában a Lenny Kravitz Live 2026 turné keretében. A soul, a rock és a funk stílusokat ötvöző multi-instrumentalista művész a sikeres Blue Electric Light Tour után folytatja nemzetközi koncertsorozatát, amellyel kreatív újjászületését ünnepli. Budapesten is ezt fogja megtenni. Az előzenekar egyébként majd The Vain lesz, és amikor Lenny Kravitz slágert hall, na akkor hívja a 0630303095-8-at harmadikként, tehát most jön tényleg, telefonáljon.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon, és nyerje!

a legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és elhangzott az a bizonyos dal, ami valakinek egy páros belépőt érhet. Lenny Kravitz augusztus 2-ai koncertjére nézzük, kivel játszunk ma, és megnyeri azt a bizonyos 2 darab belépőt.
1: Ja, Andi, beszélni szeretnék.
0: Szervusz, Andi, nagyon jó helyen kopogtatsz. Honnan telefonálsz, mivel ütöd agyon a mai napodat?
1: Én Budapestről telefonálok, és éppen hazafelé tartok a munkából.
0: Na, adj nekem valami instant közlekedési infót, ha már így vonalban vagyunk.
1: Elég jól járhatók az utak, látszik, hogy nyári szabadságolás van, úgyhogy én javaslom mindenkinek, hogy nyugodtan induljon útnak.
0: Szuper, köszönjük szépen. Na jól van, figyelj, kezdjünk el akkor játszani, jó? Tényleg vegyük komolyra a szót. Van 2 kérdésem, és hogyha helyesen válaszolsz, akkor lehet, hogy lesz egy jó hírem.
1: Okay.
0: Az első kérdésem úgy hangzik, hogy hol lesz Lenny Kravitz koncertje?
1: Most az Aréna vagy az MVM Dom között vacilálok, de szerintem az Arénában lesz.
0: Így van, Paplászló Budapest Sport Aréna. Ezt mondtad, ugye? Jól hallottam. Szuper, nagyon jó, akkor felével már megvagy. A másik kérdés pedig úgy hangzik, hogy melyik Lenny Kravitz slágert hallottad, amikor telefonáltál?
1: A Fly Away.
0: A Fly Away, hát nagyon jó, nem tudok rajtad kifogni, és a jó hír, hogy te vagy a harmadik, mehetsz augusztus 2-án.
1: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Szereted Lenny Kravitzet, hogy utálod?
1: Imádom, a legutóbbi koncertén is voltam Budapesten, úgyhogy nagyon vágytam most erre is.
0: És akkor most ez a vágyad meghallgatottatott, úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok neked, tudom, de már, hogy kivel fogsz menni Lenny Kravitzelni?
1: Nagyon jó kérdés, vagy egy barátnőt viszek, vagy pedig valamelyik nagyfiamat. Van válasz még bőven.
0: Szuper, jó szórakozást kívánok neked, ne tedd le, jönnek a friss időjárás és közlekedési infók, aztán pedig Ben Zombun, kapni fogod a jegyet, jó szórakozást.
1: Szuper, köszönöm.
0: Szép napot, szia!
1: És szia, szia!

0: A délután második felében is kitart a kellemes, napos, de kifejezetten szeles nyári idő. A csúcsforgalomban közlekedők száraz burkolatokra számíthatnak, eső már nem várható vételkörzetünkben. Az északnyugati szél csak fokozatosan az esti óráktól veszít majd az erejéből, addig az erős lökések miatt vezessenek óvatosan és tartsák meg a biztonságos távolságot. Ami az UV sugárzást illeti, még mindig nagyon magas, csak délután csökkenhet egy picit, estére, hajnalra pedig nagyjából 19-20 fokig csökken a hőmérséklet.
1: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-Győr csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll, aki teheti a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton kerüljön még időben, valamint a Budapest felé vezető oldalon szintén az M1-esen Bicskénél az átterelt sávban két személyautó ütközött össze a 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, torlódnak a járművek. Nem egyszerű, hát egyébként sem egyszerű az M1-esen, főleg amikor két baleset is történik, úgyhogy kitartást mindenkinek arra felé. Az M5-ösön a határ felé vezető oldalon Inárcs és Örkény között burkolatot javítanak, az 51-es és az 52-es kilométerek között mozgó terelés mellett zárták le a belső és a leálló sávot. A munkavégzés mögött a torlódás meghaladta 3 kilométert. Távolabb Kecskemétnél a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlát építés miatt a külső és a leálló sávot lezárták. A kialakult dugó meghaladta a 3 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a legnagyobb slágerekkel, innentől kezdve Kis Kata érkezik. Te realizáltad így már van. Ezt az ellenmondást, Kata?
1: A legnagyobb slágerekkel,
0: a slágerek legnagyobbak, te meg Kis Kata vagy? Most tudatosult bennem.
1: Volt egy, a főiskolán volt egy nagyon kedves évfolyamtársam, ő Nagy Katalin volt, és egy aprócska lány volt, és az egyik tanárnő egyszer így nagyon hangosan felnevetett, hogy milyen vicces, hogy ő a Kis Kata, és hogy milyen nagy, te meg vagy a Nagy Kata, és milyen kicsi vagy.
0: Jó pofa.
1: Mind a ketten egymásra néztük, és mondtuk, hogy köszönjük szépen a megállapítást.
0: Én viszont valakinek szerintem egy nagyon nagy programot szereztem. A legutóbbi...
1: Hát ez a Lenny Kravitz.
0: Legutóbbi játékosom szerintem egyébként nagyon jó helyen találja majd magát. Hát egészen biztosan augusztus 2-án Lenny Kravitz budapesti koncertjén. Ott volt a legutóbbi budapesti koncerten, és úgyhogy én megtaláltam a győztest. A kérdés, hogy te meg fogod-e találni? Hogy érzed?
1: Nagyon remélem, hogy igen. Készenlétben kell állni, mert a koncertélmények nyara egész nyáron tart. Fú, nagyon izgatott vagyok.
0: Én is.
1: Vajon mikor lesz a következő dal, amire rá kell akadni? Annyit szerintem segíthetünk, hogy a következő dal is egy Lenny Kravitz lesz.
0: Igen.
1: Vagy azt náruljuk, vagy lehet, hogy
0: Ezt te tudod, én már itt nem tudom, én ideig tudtam így nagyjából, hogy milyen zenék lesznek, de azt nem, hogy mostantól mik lesznek. Úgyhogy szerintem hagyjuk is rá ezt így a hallgatóknak a fantáziájára, hogy a hírek után miért érdemes vele tartani, amellett, hogy természetesen hozott a jobbnál jobb zenéket, lesz nálad 2 darab belépő is, vagy sem. De mindenki járjon utána, szerintem ez a tuti. Én ezzel megköszönöm mindenki figyelmét Ági nevében is, és átadjuk a terepet innentől Kis Katának, és képzeld, Kati, most nem leszek 2 hétig, úgyhogy majd csak utána fogunk találkozni.
1: Mi lesz velünk danítlanul?
0: Hát ez az. Ezt nektek kell megoldanatok sajnos. Itt ezekben a percekben, ezekben a pillanatokban kell erősnek lenni, de jövök vissza, úgyhogy mindenki nyugodjon le. Találkozunk.
1: Jó, akkor kérlek, hogy idítsd el a következő zenét, én meg kipegyek a zsebkendőmért.
0: Rendben. Pagosi Brothers Company, álljunk össze ezzel, búcsúzunk, ciao!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén, áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Van, amikor egy koncert sokkal inkább, egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagy

0: az apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
4: Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Nincs még döntés a 14. havi nyugdíjról és az anyák SZIA-mentességéről. Több alkotmánybírót is érinthet a visszaállított korhatár, és sebességmérő kamerát helyeznek ki a Gergely utcában Budapesten. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupas Ági vagyok. Egyelőre nincs végleges döntés a 14. havi nyugdíjról, az anyák SZIA-mentességéről és az Otthon Start programról, írta a 24.hu. A pénzügyminisztérium elkészítette az idei költségvetés átvilágítását, de a tárca szerint a most ismertetett számok még csak technikai előrejelzést jelentenek. Ez azt mutatja, hogyan alakulna a hiány, ha nem lennének további intézkedések. Kármán András pénzügyminiszter szerint az új 2026-os hiánycélt augusztus végén határozza meg a kormány. Nem csak a jelenleg már 70 év feletti alkotmánybírókat érintheti az alaptörvény módosítása, hanem később további tagok megbízatása is megszűnhet a korhatár miatt, írta a HVG. Alap szerint a Törvényalkotási Bizottság elé került módosítójavaslat alapján a hivatalban lévő alkotmánybírók megbízatása a 70. születésnapjukon megszűnne. Ez azt jelenti, hogy többen nem tölthetnék itt teljes, eredetileg 12 évre szóló mandátumukat. Több mint egy év után lezárult a nyomozás a kecskeméti repülőtérről eltűnt, MiG-29-es vadászgép alkatrészek ügyében, írta az Infostart. Tavaly nyáron ismeretlenek jutottak be a katonai repülőtér területére, ahol leselejtezett orosz vadászgépekből lokátor alkatrészeket vittek el. Az érintett gépeket még 2010-ben vonták ki a szolgálatból, miután a magyar vadászpilóták Grippenekkel kezdtek repülni. Az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntették. Újra teljes kapacitással működik az MR berendezés a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban, írta a feol.hu. A székesfehérvári intézmény szerint a vizsgálatok ismét a megszokott rendben zajlanak, az ellátás zavartalanul biztosított. A kórház arra kéri azokat a betegeket, akik a korábbi műszaki hiba miatt nem tudnak részt venni az előjegyzett MR vizsgálaton, és még nem kaptak új időpontot, hogy mielőbb egyeztessenek a megszokott időpontfoglalási lehetőségek valamelyikén. Intelligens sebességmérő kamera rendszert építenek ki Kőbányán a Gergely utca 79 szám előtti közterületen, írta az ittlakunk.hu. A munkát a kőbányai önkormányzat megbízásából végzik. A fejlesztés célja várhatóan a közlekedés biztonság javítása és a gyors hajtások visszaszorítása az érintett útszakaszon. A kivitelezés várhatóan július 10-én holnap befejeződik. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A nyári időszakban a szabadságok, az utazások és a hőség miatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a betegellátás vérigénye folyamatos, így a következő napokban különösen fontos minden önkéntes segítsége, mondta a Sláger FM-nek Váradi Marianna, Magyar Vörös Kereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
6: 1600-1800 véradó megjelent és segítségére van szükségünk az országban. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, szálljanak egy órát arra, hogy eljöjjenek és segítsenek. Akik viszont még soha semmikor nem próbálták meg, talán itt egy jó lehetőség és alkalom, várjuk őket is szeretettel. Közösen az Országos Vérellátó Szolgálattal a Magyar Vörös Kereszt egy nyári kampányt indított július 9-én egész nyáron minden hétre vonatkozóan. Sikeres előadók koncertjegyeit, páros belépőket sorsolunk ki véradók között, akik azon a héten

0: Szeretnének úgy regisztrálni, hogy nyár.
1: Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalakon tájékozódhatnak.
2: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Az elmúlt egy-két napban nem nagyon kellett használni a légkondit, viszont a következő napokban elképzelhető, hogy megint csak keresni kezdjük a távirányítót, mert holnaptól melegedés kezdődik. Jelenleg 27 fok van odakint, holnapra már 29-30 fokot ígérnek, szombaton pedig akár 32-33 fok is lehet. Sok lesz a napsütés, és alig-alig érkezik eső, csupán elvétve érkezhet csapadék. Szóval esernyőre nem lesz szükség, naptejre és napszemüvegre azonban annál inkább, mert erős lesz az UV-sugárzás holnap is.
3: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Gyorsan szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Károly körúton a Deák Ferenc tér előtt, a belső sávban, városon kívül pedig az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár térségében, az 57-es kilométernél a legbelső sávot zárták le. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Jan Csurák Bence. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
4: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, nincsenek fennakadások. Tart az EFOT Fesztivál a Velencei tónál, ahová idén is érdemes vonattal érkezni. Budapest és Kápolnásnyék között a Z30-as és a G43-as vonatok hosszabb szerelvénnyel közlekednek, Kápolnásnyéktől pedig transferbuszok indulnak a fesztivál helyszínére. Karbantartás kezdődött a Győri fővonalon, az S12-es vonatok csak Tatabánya, Oroszlán között járnak. A korábbi menetrendjük szerint S10-es betétjáratok közlekednek Budapest és Bicske között. Változott a távolsági és a nemzetközi vonatok menetrendje is, korábbi indulásokra kell számítani. A soproni, szombathelyi Intercity Kelenföldről 23 perccel korábban, óra 2 perckor indulnak, míg a Bécsbe tartó nemzetközi vonatok jellemzően 5 perccel korábban, óra 50-kor indulnak Kelenföldről Győr felé. Jó utazást kívánok!
2: A MÁV Inform ügyeletesének, Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Estartól a sláger délután, és benne folytatódik a koncertélmények nyara, legyenek hátrésen, de most Neil Horan érkezik is a Heaven, előtte viszont Billy el is indítja az óránkat a Birds of a Feather-szól, én pedig Kiskota vagyok, jó rádiózást és laza hazautat!
5: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, ami

Csodálatos Gracie Abrams énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, aki igencsak kihúzta a gyufát a Taylor Swift rajongóknál, mert hogy barátnője Taylor Swift esküvőjén kirakott egy képet Taylor Swift egyik exéről a közösségi oldalára, amit sokan nem tudtak mire vélni, pedig igencsak egyértelmű, hiszen a jelenetben, amelyről a fotó készült, Joe Alwyn éppen hatalmas pofont kap. Hát hogy lehet ezt félreérteni? No de tegyük félre a sztárpletykákat, húzzunk fel egy kényelmes cipőt és sétáljunk egy nagyot a ligetben. Július 10-én és aztán majd 24-én is egy nagyon kellemes, hangulatos esti andalgásra hívnak bennünket a Városligetbe, ahol mindent megtudhatunk a Városliget titkairól. A séta a Millennium háza előtti rózsakerttől indul, majd a zsolnai kerámiák megcsodálása után útba ejtetik. A zeneháza végül a Néprajzi Múzeum tetőkertjén ejtőzhetünk, hogy kipihenjük az egyébként kicsit sem fárasztó sétát. Onnan egyébként lenyűgöző kilátás nyílik a szépen lassan elcsendesülő városra. Ugye ez egy esti kaland, úgyhogy sem napszemüvegre, sem naptejre nem lesz szükség, kényelmes cipőre azonban igen, mindez tehát péntek este. Itt a Sláger FM-en pedig már is a Queen dalával megyünk tovább. És hát ugye éppen az imént érintettük a zeneházát, ahol látható a Freddy című kiállítás. Freddy Mercury énekelhet nekünk.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Nagyon szeretem ezt a dalt vezetés közben hallgatni. Lost Frequencies-től és Janiek Davidtől szólt a Reality. Ez pedig a Sláger FM, és hogyha önök is éppen a volán mögött ülnek, hamarosan mondom, hogy mire kell nagyon, de nagyon odafigyelni az utakon. Hogyha önöknek is van közlekedési infója, várom azt a 0630303095-8-as SMS és telefon számunkra. Utána pedig Madison Beer újdonságával megyünk tovább. Érkezik a Bittersweet.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
4: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
2: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
4: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenkaszkád.hu.
6: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20.000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyára. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
8: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
9: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
10: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
11: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
12: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Nézzük, milyen időben lesz részünk holnap. Nos, pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor vagy zivatar alakulhat ki, főként az észak-keleti határnál. Többfelé azonban továbbra is élénk lesz a légmozgás, helyenként akár viharos szelet is tapasztalhatunk. Reggel 18-19, délután pedig 30-31 fok várható, és tovább melegszik az idő hétvégén, szombaton akár 32-33 fok is lehet délután. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán Röszke felé Inárcs és Újhartyán között a korábbi baleseti sávzárás mostanra véget ért. A 40-es kilométertől a torlódás már feloszlóban van, de számítsanak rá, hogy még mindig egy picit lassabban lehet haladni. Távolabb Kecskemét térségében a 72-es és 74-es kilométer között szalagkorlátépítés miatt a külső és a leálló sávot lezárták, a kialakult torlódás itt meghaladta a 3 kilométert. Budapest belterületén pedig történt egy baleset a Tököli úton befelé a Róna utca után, itt csak egy sáv járható, a 11-es főút kivezető szakaszán a Pünköstfürdő utcánál, nem járható a jobbra kanyarodó sáv csatornajavítás miatt, itt is torlódik egy picit a forgalom, illetve lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Ezt az útszakaszt is kerüljék el. A harmadik kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítése miatt lezárták a külső sávot, a második kerületben pedig félpályás az útzár a Labanc úton, a Kuruclesi út után, szintén elektromos közműjavítás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

ATC pörgette fel a csütörtök délutánunkat. Ez volt az Around the World itt a Sláger FM-en, és hamarosan jönnek a friss információk, hiszen 8 perce járunk 5 óra előtt, de most még Rúzsa Magdi dalát hallgatjuk meg. Fák alatt című slágere balkáni hangulatot varázsol nekünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
4: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Polási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Csobbanj bele a nyárba is a felújítás.

0: fontos, hogy odafigyeljenek rád. A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
1: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: A reklám után.
4: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Már hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Megkezdődik a 160 km/órás balatoni vasút fejlesztésének előkészítése Székesfehérvár után. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik jövőre a második kerületben, a Margit negyedben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten ismét rendkívüli üléseket tart az országgyűlés, ahol hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napi rendelőtti felszólalást tart. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke szerint hétfőn az interpellációk és az azonnali kérdések után vitatják meg a módosításhoz benyújtott bizottsági jelentéseket, és az összegző javaslatot majd a képviselők döntést hoznak. Megkezdődik a balatoni vasútvonal Szabadbattyány és Lepsény közötti szakaszának fejlesztése, amelynek célja, hogy a vonatok két vágányon 160 km/órás sebességgel közlekedhessenek egészen a Balatonig, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy az elmúlt majdnem 20 évben ugyanis a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között, a Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek a pótlása indulhat el most. A beruházás része az akadálymentes peronok tervezése. A fejlesztés stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást hozhat, és egy új vasúti átkötés előkészítése is indul Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb elérést biztosít majd az északi partra. A tervezést a MÁV pályaműködtetési ZRT vezeti, a ringmérnök iroda 1,474 milliárd forint értékben készíti a teljes dokumentációt. Megszűntek az illegális táborhelyek az óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békásmegyer polgármester a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentések után összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterületfelügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlottak. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik a Margit negyedben 2026 második felében. Az Egydalom Photography Center a Margit körút 8-10 szám alatti csaknem 600 négyzetméteres egykori bankfiókban kap helyet, három moduláris kiállítótér, könyvtár, kutatószoba és workshop helyiségekkel. Ez lesz a világ első olyan fotográfiai központja, amely a privát és amatőr fényképezés megőrzésére és értelmezésére jött létre. A központ hazai és nemzetközi kiállításoknak, edukációs programok és szakmai fórumoknak ad otthont. A Veszprémi Várnegyed nyáron különleges programokkal várja a látogatókat. Megnyílik az érseki palota kertje és ritkán látogatható kék szalonja, a gyermekeket nyomozó játék, a felnőtteket koraesti vársétek és filmvetítések fogadják. A Szent Mihály

0: Székesegyház, a Gizella kápolna és a Szent György kápolna is bejárható. A kertben bibliai szimbolikájú növények mesélnek a keresztény hagyományokról. A Bíró Gicei házban a Gizella Múzeum Bogáncs és Lilium című kiállítása látható, péntekenként és szombatonként pedig az Ezer év öröksége című dokumentumfilm mutatja be a Várnegyed megújulását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő órákra és napokra. Hát az éjjeli órákban nem jön eső felhő fölénk, jó részt csillagos lesz az egünk, viszont gyorsan hűl majd a levegő hőmérséklete. Holnap reggel 17-18 fokban indítjuk a napot. Napközben érkeznek majd gomoly felhők, de azok csupán árnyékot hoznak, esőt nem. Futózáporra, zivatarra csupán az északkeleti határszélen élők számíthatnak. Itt nálunk erős lesz az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban pedig 30-31 fok lehet. Viszont továbbra is élénk marad a légmozgás.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon, egy sajnos mára is jutott több baleset is. Például az Ajtósi Dürer sorban befelé a Hermina útnál a külső sávban volt egy koccanás, és baleset lassítja a haladást a Tököli úton is befelé a Róna utca után. Itt csak egy sáv járható. De az is nehezíti az autósok dolgát, hogy a 11-es főút kivezető szakaszán a Pünköstfürdő utcánál nem járható a jobbra kanyarodó sáv, mert javítják a csatornát, és lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Félpályás az útzár a 10. kerületben a Doba utcában a Pongrác útnál, mert javítják a burkolatot, illetve a 2. kerületben a Borbolya utcát is lezárták a Bolyai utca közelében. Itt csatornát javítanak, a 15. kerületben pedig a Dunakeszi úton a vasúti átjárót zárták le karbantartás miatt, és dolgoznak a Róbert Károly körúton is az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón a burkolatot javítják, ezért lezárták a külső sávot. És figyeljenek arra is, hogy igencsak szeles az idő, a hidakon, felüljárókon ez instabillá teheti az autókat. Hát még a kerékpárosokat, úgyhogy csak óvatosan.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a sláger délután, köszönet, hogy önökkel tarthatok, cserébe hozom azokat a dalokat, amik segítenek úton hazafelé is. Kamrád érkezik, és a Be Mine előtte Rosalindtől a Snap forog. Én Kiskata vagyok, jó rádiózást kívánok, és csodás csütörtöket!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Bryan Adams énekelt nekünk, aki a tavaly előtti teltházas koncertje után legújabb Roll with the Punches elnevezésű turnéjával visszatér majd Budapestre december 16-án. De jó lenne, hogyha erre is el tudnánk vinni hallgatóinkat. Tehát ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Lehet, hogy a koncertélmények nyarából, koncertélmények ősze és tele is lesz. Majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Addig is egy jó kis ingyenes koncert sorozatot szeretnék önöknek ajánlani, hiszen Ferencvárosban minden pénteken vár ránk a Bakács péntek a Bakács téren. Az ingyenes koncerteken fantasztikus muzsikákat hallgathatunk holnap, például a Zalavári Álmos trió lép fel. Úgyhogy itt is eltölthetünk egy kellemes, üdítő, frissítő, lazító péntek estét. A sláger délutánban pedig jön egy olyan dal, amit én nagyon-nagyon szívesen meghallgatnék élőben, hiszen Olivia Dean egy másodperc alatt az ujjai köré csavart bennünket. So Easy to Fall in Love című vadonatúj slágerét hallgatjuk meg.

0: A dal, ami lendületet ad a hazaútnak. Ez volt a Texastól a Summer Sun itt a Sláger FM-en. Önök pedig, amellett, hogy hagyják magukat sodorni a legnagyobb slágerekkel, azért figyeljenek is, mert bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbe lépőt ér. Szeretnénk ugyanis hallgatóinkat a legnagyobb ikonok budapesti koncertjeire elvinni. Lenny Kravitz, Seal, Pitbull koncertjére, de már Moby is bekerült a kínálatunkba. És mi lesz még itt? Mi az a hely, ahol augusztusban a legnagyobb nevek váltják egymást a színpadon? Na, gondolkozzanak el ezen. Most azonban itt a Sláger délutánban szétnézünk az utakon, és mondom azt is, hogy hogyan alakul az időjárásunk, utána pedig a zenész, akinek az új albumára csak nem 10 évet kellett várnunk, Bruno Mars érkezik, és az I Just Might. Időjárás jelentéssel megyünk tovább. A hétvégére azt ígérik a meteorológusok, hogy visszatér majd a strandidő, de továbbra is élénk lesz a szél, és olykor-olykor futózáporok is megkergethetnek bennünket. Holnap általában napos idő várható, kisebb, ártalmatlan cuki gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben jöhet egy-egy zápor, esetleg zivatar, másutt azonban csapadék nem várható, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 30-31 fok körül alakul, és szombaton vasárnap is többnyire napos idő várható, emelkedik a hőmérséklet is térség. Szombaton akár 32-33 fok is lehet, az egyre melegebb időben pedig jól is fog esni az olykor-olykor megélénkülő szél. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a 7. kerületben a Veselényi utcában, a Rózsa utcánál. Itt tart a helyszínen, és ami miatt útszűkületre kell számítani, a Rózsa utca a Veselényi utca után nem járható. De baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton is befelé a Róna utca után. Itt csak egy sávban lehet közlekedni, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Arany János utcától, és tovább a Károly körúton, a Hungária körgyűrűn szakaszosan, valamint kifelé a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, és a 10-es főút kivezető szakaszán is az Óbudai temetőtől. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert javítják a gázvezetéket. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, mert átépítik a csatornát. A 23. kerületben pedig a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt lezárták a külső sávot elektromos közműjavítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Szamber dala, az Andreas itt a Sláger FM-en, és a következőkben érdemes lesz Szamber dalaira is vadászni itt a Sláger FM-en. A koncert élmények nyarán lassan véget ér a Sláger délután is. Kezdődik a kívánság műsor, már most várom az üzeneteiket 0630 30 30 95 8, és hát azt hiszem, hogy valamennyiünk kívánság az, hogy végre essen annyi eső, amennyi feltölti a tavainkat, folyóinkat, mert egyre aggasztóbb a helyzet. A vízválság pedig az utóbbi napok hírei szerint nem csak a velencei tavat érinti, de már a Börzsöny állandó vízű, állandó vízhozamú patakjai is segélykiáltásokat hallatnak. A napokban készült fotók tanúsága szerint például Kismarosnál a Morgó patak csak nem teljesen kiszáradt, csupán egy száraz kavicsos meder maradt belőle, amelyben apró rákpáncélok emlékeztetnek arra, hogy itt nemrég még víz és élet volt. Vigyázzunk hát amennyire csak tudunk a vizeinkre. Itt a Sláger FM-en pedig mi igyekszünk vigyázni a jó hangulatra, míg a kívánság műsor és a hírek előtt a Kecely Gabriella című dalát hallgatjuk meg, no meg az FM slágerét, szóval megtalállak még.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.

0: Zalakaros 30 383 59 69.
1: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Méringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Méringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Egy év türelmi időt kap az e-beutalók kötelező használata. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Megjelent a lista arról, kik maradnak távol a parlamenti szavazásoktól. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány egy év türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, így azok csak 2027. augusztusától lépnek életbe, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az e-beutalót 2021-ben vezették be azzal a céllal, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak, ám a rendszer sok helyen technikailag nem megoldott, ezért továbbra is sokan a papíralapú beutalót használják. Eredetileg most júniustól szankcionálták volna az e-beutaló nélküli ellátást. A kormány döntését társadalmi egyeztetésre bocsátják. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A nyári időszakban a szabadságok, az utazások és a hőség miatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a betegellátás vérigénye folyamatos, így a következő napokban különösen fontos minden önkéntes segítsége, mondta a Sláger FM-nek Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
6: 1600-1800 véradó megjelenésére és segítségére van szükségünk az országban. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, szálljanak egy órát arra, hogy eljöjjenek és segítsenek. Akik viszont még soha semmikor nem próbálták meg, talán itt egy jó lehetőség és alkalom, várjuk őket is szeretettel. Közösen az Országos Vérellátó Szolgálattal a Magyar Vöröskereszt egy nyári kampányt indított július 9-én egész nyáron minden hétre vonatkozó sikeres előadó koncertjegyeit, páros belépőket sorsolunk ki véradók között, akik azon a héten szeretnének úgy regisztrálni, hogy nyár. Ezzel fogják jelölni azt, aki szeretne az a heti sorsoláson részt venni, és esetleg megnyerni az akkori belépőjegyeket.
5: Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalakon tájékozódhatnak. Megvan, kik hiányoznak a legtöbbet a parlamenti munkából. Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke tette közzé azt a listát, amely szerint július 8-áig 166 szavazás történt, ezek közül Lázár János 122 alkalommal maradt távol, ezzel ő a csúcstartó. Szijjártó Péter 91 szavazást hagyott ki, a harmadik helyen Németh Zsolt áll 83 távolmaradással. Az első hét helyen kizárólag fideszes képviselők szerepelnek. A tiszás képviselők közül Cipa András hiányzott a legtöbbször 58 alkalommal. A frakcióvezetők összehasonlításából az látszik, hogy Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője egyetlen szavazást sem mulasztott, míg Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője 13 voksolást hagyott ki. Útfelújítás miatt egyirányosítják a második kerületi Nagyvéd utcát július 13-a és várhatóan július 24-e között a Határ utca és az Ördögárok utcai körforgalom között. A munkaterület mellett csak a fél útpálya járható, autóval a Mária Remetei út, Hidegkúti út, Hüvösvölgyi út, Nagykovácsi út útvonalon érdemes kerülni. A Decathlon közel 10 év után ismét új áruházzal bővíti magyarországi hálózatát, közölte a vállalat. Az 1976-ban alapított francia sportszeráruház ősszel Óbudán a Bécsi úton nyit új, több mint 2000 négyzetméteres egységet. A francia vállalat világszerte mintegy 100 000 munkatársat foglalkoztat több mint 1700 áruházában. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
7: Köszönöm. Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogyan hat ránk a mostani időjárás. Ugye tegnap elért bennünket egy hidegfront, az utóhatása még mindig.

0: Mindig érezhető, úgyhogy a fejfájásos, görcsös panaszok, keringési problémák ennek a számlájára írhatók. A front holnapra odébb áll, viszont még holnap is tapasztalhatunk napközben erős szelet, de sok lesz a napsütés, és nem érkeznek esőfelhők, csupán az ország északkeleti határszélén kell majd esernyőt nyitni. Kora reggel 18-19 fok lesz, de a sok napsütésnek köszönhetően hamar emelkedik a hőmérséklet, 30-31 fok lesz a legmelegebb órákban. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Városon kívül belül egyaránt élénkül a forgalom. Az erős délutáni koresti forgalom miatt például az M1-es M7-es kivezető szakaszán Budaörs térségében is torlódás alakult ki, valamint az M3-as autópályán Mogyoródnál, de sokan haladnak az M0-as autóúton a 11-es főút végcsomópontja felé, a Nagy-Duna hídnál, Gyál térségében és a Megyeri hídnál is torlódik a forgalom, az ellenkező oldalon pedig Pécelnél tapasztalható jelentős lassulás. Szerencsére ezek hátterében legalábbis információink szerint nem baleset áll, csupán az erős forgalom. Budapesten tart még a helyszínen és a 7. kerületben a Veselényi utcában a Rózsa utcánál, itt útszűkületre számítsanak, a Rózsa utca a Veselényi utca után nem járható. A 2. kerületben a Labanc úton lezettek a félútpályát a Kuruclesi út után, elektromos közmű felújítás miatt itt ez okoz kisebb torlódást, a 3. kerületben pedig a Bécsi úton zárták le a külső sávot befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon, szintén elektromos közmű építés miatt, vezessenek óvatosan.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a kívánság műsor, és benne továbbra is tart a koncertélmények nyara, de most annak kérése teljesül, aki a lányának, Adélnak küldi a Kovalszki meg a Vega Minderem című számát. Előtte viszont itt van Zsolti üzenete. Sziasztok, egy Madcon számot játszatok le. Jön a Don't Worry.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és önök a kívánság műsort hallgatják is. Benne már is egy kiállításra megyünk, hiszen Budapest egyik legkülönlegesebb tárlata új helyszínen ismét várja a nagy érdeműt. Ez a láthatatlan kiállítás, amely újra megnyitotta kapuit a Népligetben. Ugye a láthatatlan kiállítás vezetett túráin teljes sötétségben lehet végigjárni, a hétköznapokból is ismerős tereket megtapasztalva, hogy milyen más érzékszerveinkre hagyatkozni. A vezetett sétákon látássérültek segítenek nekünk eligazodni, az interaktív élmény pedig egyrészt kihívás, másrészt izgalmas kaland, harmadrészt empátiára, nyitottságra és újfajta szemléletre is tanít bennünket, úgyhogy ne hagyják ki, mindenképpen nézzék meg, vagyis hallgassák meg és tapogassák végig a láthatatlan kiállítást. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább a kérésekkel. Szia Kata, Erika vagyok, néhány éve volt szerencsém látni Bonnie Tylert énekelni, szomorúan hallottam, hogy elhunyt, ráemlékezve szeretném kérni valamelyik dalát, és küldöm mindenkinek, aki szerette őt. Bonnie Tyler 2023-ban adott koncertet a Mézesvölgyi nyáron. Veresegyházon is egy fergeteges volt a hangulata ennek a koncertnek, az biztos, hogy akik ott voltak, soha nem fogják elfelejteni. Bonnie Tyler énekelhet nekünk, az énekesnő 75 éves volt.

0: de jó kis dal volt ez. Miles Mr. forgott a Stargazing itt a Sláger FM-en, és a kíváncsiság műsor már is folytatódik, de megérkezett Ortutai Dóri, és vele az egészségünkre fogunk fókuszálni. Szia!
1: Szia, Kata! Én szeretek erre odafigyelni egyébként. A sportolók is. Hát pontosan igaz, teljesen igazad van. A sportolók is egyébként nyilván, ha kik nem, ha ők nem. Gyokovicsról tudjuk, hogy iszonyatos pályafutása van, versenyeket nyer, és 39 éves. Azt tudjuk róla, hogy 15 éve gluténmentesen étkezik, aztán jogázik, jeges vizet is sokszor használ, úgy tudod, hogy a testnek a felfrissítésére. A teniszlegenda azt mondja egyébként, hogy az a folyamatos terhelésének a titka, hogy ő állandóan újra tervez. Tehát tudjuk azt, hogy a kor előre haladtával nyilván a test, a szervezet nem úgy működik már, mint mondjuk 25 évesen, és ő tudja azt, hogy mikor kell újra tervezni ezeket. Tehát finom hangolja az edzését, a regenerációs folyamatokat, a mentális felkészülési rutinokat. Igen, szóval ez az ő verhetetlenségének az egyik titka, és pénteken egyébként, azaz holnap a világ első, aki 24 éves, képzeld el, ő vele, ő a világ első egyébként, a Jannik Sinner vele csap majd össze a döntőbe jutásért most a Wimbledonban.
0: Hú, hát nagyon szurkolunk neki, ez itt 39 évesen megmérkőzni egy 24 éves ifjú titánnal.
1: Igen, és benne van a pakliban, hogy megveri. Bár hogy legyőzi a Gyokó.
0: Én nagyon szurkolok neki.
1: Há, én is szeretem.
0: Figyeljünk majd akkor holnap is Wimbledonra. Dóri, rád pedig figyelünk majd legközelebb 7 órakor.
1: Így legyen.
0: Jössz vissza a friss információkkal. Mi pedig megyünk tovább egy Magna Cum Laude dallal. Hello tesómnak, Bandinak és sógornőmnek, Katinak küldök egy Magna Cum Laude számot, mert ma van a házassági évfordulójuk. Hát sok boldogságot nekik. Jön a köszönet.
2: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Az elmúlt években hozzászoktunk már ahhoz, hogy szinte minden naphoz valamilyen hőmérsékleti rekordot, hát a mai napon is megdőlt egy rekord, a hajnali hideg rekord. Stixon ugyanis mindössze 3,9 Celsius fokot mértek kora reggel. Hajnalra egyébként az ország több pontján 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet, de lássuk, mi vár bennünket a következő napokon. Holnap reggel 18-19 fok lesz, és mostantól sokkal több lesz a napsütés, mint a felhő, úgyhogy napközben akár 30-31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, azonban napközben élénk lesz a légmozgás, az érkező gomolyokból pedig csupán elszórtan kell csapadékra készülni. Szombaton, vasárnap is folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor frissíthet bennünket. Szombatra egyébként 32-33 fokot ígérnek a meteorológusok. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Még tart a helyszínelés a 7. kerületben, a Veselényi utcában, a Rózsa utcánál, ahol korábban volt egy baleset, útszűkületre számíthatnak az elrehajtók, illetve arra, hogy a Rózsa utca a Veselényi utca után nem járható. A Széchenyi István tér továbbra is le van zárva, a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt is tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás az Erzsébet hídon Pest felé, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Széll Kálmán tér környékén és az Árpád fejedelem útján is Zsigmond tértől befelé. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a félútpályát a 19. kerületben, a Temesvár utcában, a Kassa utca közelében, mert javítják a vízvezetéket, a Nagy Sándor József utcában pedig sávlezárásra kell készülni az Alágerszeg utcánál, mert itt is javítják a csatornát. A Tököli úton a buszsávot zárták le kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya, ez is okoz némi torlódást. A második kerületben pedig a Borbolya utcát, a Bolyai utca közelében ugyancsak lezárták csatornajavítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez volt Edwin Collins szerelmi vallomása, az A Girl Like You itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. Várom a kéréseket, óhajokat, csóhajokat zenei értelemben. 0630303095 8. Ide írjanak, vagy ezt a számot sörgessék meg, és hát ott van mobil applikációnk is, azon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. Mielőtt a kérésekre rátérnénk, biciklire pattanunk, lesz egy nagyon jó kis bringatúra ezen a hétvégén a Szentendrei szigeten, amely amellett, hogy egy könnyed kihívást jelent azoknak, akik szeretnek biciklizni, kimondottan informatív lesz, hiszen tekerés közben megismerkedhetünk a Szentendrei sziget történetével, a sziget falvaival, a helyi vízbázis és környezetvédelem sajátosságaival, érintve a környék legszebb útvonalait. 25 kilométernyi tekerésről van szó, de akinek nincsen rutinja a nyerekben ülve, az sem kétségbe, hiszen könnyedén lesz teljesíthető ez a 25 kilométer, hiszen menet közben többször is lesz megálló pihenő, ráadásul menet közben nincsen szintemelkedő. A találkozó vasárnap délelőtt lesz majd a Sziget Monostori Pásztor Révnél, aztán nyerekbe és utcú neki, itt a Sláger FM-en pedig nézzük a kívánságokat. Szia Kata, Ricsi vagyok, és a nagylányomnak, Lucának szeretném küldeni Sabrina Carpenter és Madonna dalát. Bring Your Love a dal címe, és azonnal érkezik. Vice pedig azt írja, léci játsszátok le Freddy-től a Pain and Glory-t. Minden kívánságod így teljesüljön. Jön a dal!

Ez a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és benne Madonna és Sabrina Carpenter vadonatúj duettje forgott a Bring Your Love, és én is hozom hamarosan önöknek a közlekedési információkat, mint ahogy Ortutai Dóri szállítja a híreket, de előtte még Máté kérését teljesítem, aki Gáspár Laci Hagyd meg nekem a dalt című számát választotta, úgyhogy ez zárja az óránkat.

0: Számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye, vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben.

0: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A hónap végén bezár a Ferencvárosi Lőtér. Megújult Magyarország első erdei iskolája. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megújul és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormány szóvívő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azután is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. Rendhagyó műszaki megoldással korszerűsítették a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház klímarendszerét. Helikopterrel emelték a C-épület tetejére az új hűtő-fűtőrendszer kültéri egységét. A hagyományos daruzás a Tétényi út feletti közművek és a sűrű beépítettség miatt nem volt lehetséges, a speciális pókdaru pedig hosszadalmas engedélyezést igényelt volna. Az új energiahatékony klímarendszer a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház műtőjének üzembiztonságát és megfelelő hőmérsékletét biztosít. Július 31-ével végleg bezár a Ferencvárosi Lőtér, amely évekig zavarta az ott élők nyugalmát, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt is elmondta, hogy a MÁV felmondta a lőtér bérleti szerződését, miután a létesítmény minden nap hangos lőgyakorlatokat tartott, megszegve több önkormányzati rendelkezést is. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint ezzel egy több éve húzódó, a kerületiek életét megnehezítő ügy zárul le. Baranyi Krisztina polgármester szintén beszámolt a jó hírről és köszönetet mondott azoknak, akik évek óta küzdöttek a Ferencvárosi Lőtér megszüntetéséért. A Pilisi parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének teljes felújítását. A 64,1 millió forintos beruházás során megújult mind a 10 kétszintes faház belső tere, korszerűsítették a központi közösségi épületet, és új fedett kültéri foglalkozató pavilon is épült. Formavilága a Mogyoróhegy ikonikus Makovecz Imre által tervezett épületeinek építészeti világát idézi. Az 1988-ban alapított Magyarország első erdei iskolája évente mintegy 8000 látogatót fogad, és akár 130 vendég elszállásolására alkalmas. A rekordalacsony vízállás ellenére nem csökkentek a Velencei tó környéki ingatlanárak. 2026 első fél évében továbbra is stabil, magas árszinten zajlottak az adásvételek. A Dunahouse tranzakciós adatai szerint a Balatonnál jóval erőteljesebb volt a drágulás. A medián négyzetméter ár 780 ezerről 900 ezer forintra, a medián eladási ár 50 millióról 58,5 millió forintra emelkedett. A Velencei tónál visszafogottabb, mint egy 5%-os volt a növekedés. A négyzetméter 260 ezerről 800 ezerre, az eladási ár 55 millióról 58 millió forintra nőtt. A vevői kör is változott. A Balatonnál továbbra is a befektetők vannak többségben, míg a Velencei tónál időnként főként lakhatási céllal első lakás vásárlása vagy generációk különválása miatt érkeznek a vevők. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
4: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, milyen lesz az időjárásunk. A hét második felében és a hétvégén sok napsütéssel számíthatunk. A szerdán átvonult hidegfront azonban szelessé tette az időjárásunkat, illetve a front mögött érezhetően hűvösebb levegő áramlott a Kárpát-medencébe. Mától azonban ismét emelkedni kezdett a hőmérséklet, holnapra is 29-30-31 fokot ígérnek a meteorológusok, és hétvégén is 30 fok fölött alakulnak majd a csúcsok, viszont elszórtan záporok, zivatarok érkezésére is számíthatunk. És lássuk az utak híreit. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M6-os

0: Autópálya csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon több jármű ütközött össze. A 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, emiatt lassul torlódik a kocsisor. De az erős délutáni forgalom miatt az M1-es, M7-es kivezető szakaszán Budaörs térségében, az M0-áson a 11-es főúti végcsomópont felé a Nagy-Duna hídnál, illetve Gyál térségében is a Megyeri hídnál is tapasztalható torlódás. A fővárosban lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt, tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, itt lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között pedig továbbra sem járható. A 10. kerületben pedig a Doba utcában félpályás az útzár a Pongrácz útnál burkolatjavítás miatt. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát zárták le a Kossuth Lajos utca után, mert átépítik a csatornát, a 3. kerületben pedig a Vihar utcát a Bogdáni út és a Szellő utca között burkolatjavítás miatt. Jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Még egy órán át teljesítem a kívánságokat, úgyhogy írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Hanna is így tett. Sziasztok, Eric Iglesiasnak van egy száma, a Heartbeat, azt nagyon szeretem. Le lehet játszani? Természetesen. Előtte viszont Zita kérésére Selena Gomez-től szól a Single Song.
1: Minden, amit szeretünk.

Szeretem, hogy ennek a dalnak vége van, de igazából az egész dalt szeretem, de a vége különösen tetszik, ez a finoman lecsengő, lüktető lendület. Ez volt a Pet Shop Boys és a Go West itt a Sláger FM-en, ez pedig a Kívánság műsor. Én Kiskata vagyok, és még ebben az órában teljesítem az önök zenei óhajait, sóhajait, és elviszem önöket a moziba is, hiszen itt a nyár, és nem múlhat el nyár kertmozis élmények nélkül. Na hát ezen a héten a Hunyadi téri kertmoziban a Lecsó című filmet láthatjuk. Az Oscar-díjas animációs filmet ugye valamennyien jól ismerjük, a Párizsban játszódó történet főszereplője egy ínyenc patkány. A filmet a magyar nyelven vetítik majd viszont angol felirattal, úgyhogy ha külföldi barátainknak megmutatnánk, hogy milyen a kertmozis élmény, akkor ide nyugodtan elvihetjük őket, ők is érteni fogják a sztorit, bár szerintem beszéljen az ember akármilyen nyelven is, ezt a sztorit akkor is ismeri és érti. A Hunyadi téri kertmozi vetítései egyébként minden héten szombaton várnak bennünket, és mindig ingyenesek. Most pedig megyünk tovább a kérésekkel. Szia Kata, Ábel vagyok, és páromnak, Orsinak küldöm Geszti Péter, mindenki legyen gazdag számát, amiért elviseli minden nyűgöm. Köszi, aranyos az üzenet. Sziasztok, alig várom már a szabadságot, még 2 hét, most viszont még a főnök irodájában lévő pókot is nekem kell helyettesíteni. Megérdemlem hát a kedvenc dalom, a Pointer Sisters So Excited című számát. Köszi, ha lejátszod, ezt pedig Gyöngyi írta nekünk. Gyöngyi, tiéd a nap SMS-e, fődíj. Már is szól a Pointer Sisters-től, az I'm So Excited. Kitartás neked! Tonight.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Geszti Péter dala, ha mindenki legyen rohadt gazdag, én pedig azt kívánom, hogy mindenki kívánsága teljesüljön, a zenei kívánságokat én még ebben az órában igyekszem teljesíteni, úgyhogy megyünk is tovább. Szia Adrinak szülinapjára, Léci, jázd le az Aiko Aikót, köszi, ez Bettitől jött, úgyhogy Justin Wellington dala szól hamarosan. Adrinak boldog szülinapot kívánok. Hello Kata, én mára végeztem, sőt már haza is értem, és épp a holnapi ebédet készítem, ehhez kérnék valami újabb Harry Styles zenét. Ez pedig Ildi írta, én kiválasztottam az Aperture-t. Remélem jó lesz.

0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Nos, pénteken sok lesz a napsütés, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem érkezik, viszont élénk lesz a légmozgás. A kora reggeli 17-18 fokot pedig délután 28-29 fok követi majd. Viszont hétvégére visszatér a hamisítatlan nyári idő, mert egyrészt sokat fog sütni a nap, másrészt akár 32-33 fok is lehet szombaton, és vasárnapra is 30 fölötti csúcshőmérsékletet ígérnek, de marad a szeles idő, ez legalább frissít bennünket egy kicsit. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy az M0-ás autóúton a déli szektorban az M6-os autópálya csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon több jármű ütközött össze, a 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek. A fővárosban pedig lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítés miatt. A Hungária körúton a villamospálya karbantartása miatt a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyébként egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A 19. kerületben a Temesvár utcában félpályás az utcára Kassa utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. A Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot zárták le a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani, és sávlezárás van a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatjavítás miatt. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Cherrel sétáltunk végig Memphis útjain, ez volt a Walking in Memphis, itt a Sláger FM-en is. Ez még a kívánság műsor, amíg megírják, hogy milyen dallal szeretnék földobni a délutánjukat, estéjüket, addig ellátogatunk a Best of Diploma kiállításra, amely holnap nyitja majd meg kapuit. A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévzáró időszakának mindig egyik legfontosabb eseménye ez a kiállítás, amely átfogó képet nyújt az egyetemen zajló művészeti képzés sokszínűségéről, és betekintést ad a következő művész generáció gondolkodás módjában is. A tárlatnak a Hungarian Art and Business ad majd otthont, is természetesen ingyenesen látogatható, egészen augusztus 9-ig, és több alkalommal is tart.

Friends, itt a Sláger FM-en, és lassan vége is a kívánság műsornak, de így a végén még egy kérést mindenképpen szeretnék teljesíteni. Zsani azt írja, hogy ha még belefér a mai kívánság műsorba, akkor a Falada Flow-tól szeretne egy szerelmes számot meghallgatni. Legyen ez a Tőlem ne, a hírek előtt ez zárja a mai kívánság.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
6: Igen, emlékszem.
5: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
7: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik.

0: Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Új alapokra helyezi Magyarország vízpolitikáját a kormány, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A víz megtartása, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény célja, hogy megőrizzék a természeti értékeket és hosszú távú biztonságot teremtsenek. Stop Örkény címmel szervezett demonstrációt a Fidesz csütörtök este a Sándor palotához, az alaptörvény 17. módosítása és a köztársasági elnök elmozdításának terve ellen. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője hétfőn az Országházban jelentette be a tüntetést, az alaptörvény 17. módosítása hangsúlyosan annak a Sólyog Tamás köztársasági elnököt a pozíciójából eltávolító pontja miatt. A Fidesz úgy látja, hogy a Tisza párt önkényuralmat épít, a demonstrációt Stop Örkény néven népszerűsítették, az esemény kommunikációjában Orbán Viktor is részt vett. A budapesti Ózsoki utcai kórház átmenetileg felfüggeszti a szülészeti ellátást, mert jelen pillanatban nem meghatározható időtartamra a császárműtő légtechnikája nem működik megfelelően. A kórház tájékoztatása szerint hetek óta dolgoznak a hiba elhárításán, új hűtőberendezést is kaptak, de a légcsere továbbra sem megoldott. A beteg biztonság érdekében arra kérik a várandósokat, hogy vajudáskor a Honvéd kórház szülészetére, a Róbert Károly körútra menjenek. A budapesti Ózsoki utcai kórház folyamatos dolgozik a probléma elhárításán, és amint tudják, visszaveszik a szülészeti ellátást. Megkapta a környezetvédelmi engedélyt az új újpesti stadion, a sportpark és az edzőközpont a Fóti út 141 alatt. A Pest-Pár megyei kormányhivatal határozata szerint a 18.800 férőhelyes UEFA 4-es kategóriájú stadion feltételekkel épülhet, részletes zaj, levegő, víz és természetvédelmi előírásokkal. A korábbi ipari tevékenységből eredő szennyezés miatt a kármentesítést folytatni kell, és a beruházás nem akadályozhatja a már zajló beavatkozásokat. A stadion üzembe helyezése után műszeres zajmérést írnak elő. A hatóság a lakossági és önkormányzati észrevételeket is vizsgálta, és végül úgy döntött, hogy a projekt környezetvédelmi szempontból engedélyezhető, az építési engedélyezés külön eljárás lesz. A dokumentum szerint az újpesti stadion alatt 140 parkolóhely épülne, a felszínen további 445 személygépkocsi és 5 busz parkolóval számolnak, az edzőközpontnál pedig 30 parkolóhely létesülne. A magyarok kedvenc kisvasútja a lilafüredi állami erdei vasút, derül ki a csodásmagyarország.hu több mint 5000 fős felméréséből. Második a szilvásváradi kisvasút 24%-kal, harmadik a gemenci, hazánk egyetlen ártéri erdei vasútja lett. A negyedik helyen holt versenyben a budapesti gyermekvasút és a királyréti erdei vasút áll. A Cinema City történelmi lépésre készül, először vetíti a labdarúgó világbajnokság sorsdöntő mérkőzéseit a legmodernebb mozitermekben. Július 14-én, 15-én és 19-én 11 moziban lesz élő 2D-s közvetítés. Budapesten, az Arénában, az Alléban, a Mamutban, a West Endben és a Kamponában, valamint Székesfehérváron, Pécsen, Győrben, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon. A hálózat valódi stadion hangulatot ígér, a hatalmas vásznakkal és kristálytiszta hangrendszerrel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a TNT és Szekeres Adrián közös dala. A Híd a folyót, a TNT-ből pedig Dobrádi Ákos ma reggel éppen a Sláger reggel társ műsorvezetőjévé szegődött Porden Petra és Somogyi Zoli mellé, és hát nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettek, többek között a kárörömről is.
1: Nem minden káröröm egyforma. Uh-huh. Tehát, hogy van olyan, amire azt mondják, hogy az bizony bocsánatos lehet, mert hogy nem önző módon annak örülsz, hogy de jó, hogy a másiknak valami rossz, hanem inkább ilyenkor, hát nem tudom, azt mondják, hogy ez valójában rólad szól, hogy saját magadnak az például feloldozást azzal kapcsolatban, hogy csináltál, mit tudom én, vagy hülyeséget, uh-huh. és így megállapított, hogy jó, hát azért nem csak velem esik ez meg, hanem a szomszéddal.
2: Sok
1: vagy
2: vetülete van, ez az egyik, erre nem
1: igen.
2: gondoltam.
1: De hallgassunk erről egy profit, F. Takács István pszichológus a vonalban. Szia!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Na, hogy van ez a kárörömmel?
4: Hát figyeljetek, az, hogy jó vagy nem jó, ezt én így pszichológusként nehezen merném megítélni, vagy egy ilyet rámondani. Az biztos, hogy funkciója, jelentése van, és hogyha valaki kárörömöt él meg, én valószínűleg inkább erre lennék kíváncsi, vagy ebben nyomoznék. Aha. Két kulcsszót mondanék nektek, ami ebben szerintem segít. Az egyik az az összehasonlítás, a másik meg az önértékelés. Az összehasonlítás az ugye azért fontos, mert a legtöbb ember, vagy legalábbis nagyon sok ember ugye a saját helyzetét, sikereit, teljesítményét sokszor másokhoz viszonyítva értékeli. És hogyha valaki ugye sikeresebb, népszerűbb, vagy jobb, vagy esetleg gazdagabb, az egy olyan irányú önértékelés, ami ugye inkább arról szól, hogy a másiknak több van, mint nekem, és hogyha ez az úgynevezett felfelé irányuló önértékelés tud csökkenni, és mivel tud csökkenni? Hát azzal, hogyha a másiknak annyira nem jött össze, a másik se olyan sikeres, vagy éppen kudarcot vallott, akkor tulajdonképpen ez a fajta különbség lesz kisebb köztem meg köztem. Uh-huh. És akkor itt lép be az önértékelés, hogy ez a csökkenő különbség, ez pozitívan hat az önértékelésemre, tehát ettől igazából én leszek egy kicsikét jobb, az én önbizalmam kap átmenetileg egy kis pozitív előjelet, és ilyen értelemben ez egyfajta ilyen önvédelem vagy énvédelem, legalábbis pillanatnyi időt tekintve, és ettől mondhatjuk azt, hogy ez ilyenkor effektíve, és szerintem azért a ti is a kérdésetekben erre utaltatok, tehát ilyenkor az effektíve nem azt jelenti, hogy én tényleg rosszat akarok a másiknak, vagy én tényleg zsigerből örülök annak, hogy a másiknak valami nem jött össze, hanem egy kicsit azt élem meg, hogy na, én se vagyok annyira sikertelen, gyenge, szegény, nem tudom én, tehát hogy a saját negatív érzéseim tudnak csökkenni.
3: Én azt nem értem, amikor valaki undorító stílusban kommentel, hogyha mondjuk valakivel kapcsolatban valami rossz dolog történik, de azt értem, amikor például, mert hát a saját tapasztalatom is ez, hogy volt már olyan ember, aki tudtam, hogy mindenkit átver, és amikor vele utána valami rossz történt, akkor én azért annak picit örültem, hogy végre visszakapja, végre dolgozik a karma, és ettől nem éreztem magam rossz embernek.
4: Igen, ez meg egy picikét az igazságosságról
3: szól. Igen, az igazságérzet, így van.
4: Úgy tetszik, a személy közti, meg a társadalmi igazságosságról szól, és például ilyenkor szokták azt mondani, hogy amikor így az igazságos világ egy kicsit helyreáll a lelkünkben, az is nyilván érzésben tud káröröm lenni, és annak talán van egy ilyen megfelelő funkciója. Talán azt emelném ki, hogy annyi a necces ebben a káröröbben, hogy ez tényleg egy ilyen pillanatnyi érzelemszabályozó funkció. Tehát ettől nekem se lesz jobb, és amit az előbb is mondtam, az önértékelésem se lesz hosszú távon jobb. Aha. Ez csak egy aktuális, az éppen instabil, bizonytalan önértékelésemet, és az ebből fakadó, nem tudom, szomorúságomat, kényelmetlenségemet, szóval negatív érzésemet állítja pillanatilag helyre, hosszú távon túl sokat nem segít, és Petra, amit mondtál, szerintem az tök fontos, akár a negatív kommentelők világát tekintve, hogy én azt gondolom, hogy akkor problémás a káröröm, hogyha valaki rendszeresen ebből állítja helyre az önértékelést.
2: Igen. Egy káröröm érzés, ami átszalad rajtam, de tudom mm-hmm. kezelni, hogy az empátia felülkerekedik hamar. Igen. Azon, akkor azért mégis, hogy más.
3: Igen.
2: De
3: is
4: Márkos mondta az empátiát. Igen, mm-hmm. például, hogyha valakinek a működésmódjából az empátia inkább hiányzik, akkor ő valószínűleg hajlamosabb lesz erre. Ha valaki inkább versengő típus, ő is valószínűleg hajlamosabb lesz erre. Ha valakinek tényleg instabil az önértékelése, és hát azért azt tudom nektek mondani személyes statisztika, hogy az emberek 90%-ánál azért volna feladat az önértékeléssel, akkor ott nagy valószínűséggel hamarabb fog az egyén beleesni abba a hibába, csapdába, hogy gyakrabban él át kárörömöt, mint ahogy az funkcionális lenne, mint ahogy az hasznos lenne. Úgyhogy igen, alapvetően nyilván függ a helyzettől, helyzet mire gondolok itt, versenyhelyzet, összehasonlítási helyzet, valaki hasonló hozzám képest, valaki hasonló pozícióban dolgozik, hasonló társadalmi helyzetben van, ott nagyobb valószínűséggel fogunk olyan helyzetbe kerülni, amikor megélhetünk ezt, hogy ha de jó, hogy a másiknak se sikerült, de hogyha én is inkább erre hajlamos vagyok nagyjából így az előző tulajdonságok alapján, akkor nagy valószínűséggel hamarabb fogok ilyen helyzetekbe kerülni.
2: Igen, nekem még az jutott eszembe, hogy van egy magyar labdarúgó, most nem nevesítem, teljesen mindegy, és nagy csalódást okozott a szurkolóknak, amikor eligazolt egy Macska Jancsi, nem tudom, klubban, pedig azt várta mindenki, hogy egy nagy múltú, nagy nevű kulthoz fog igazolni. Igen, és imádták, istenítették, szerették, de a csalódottságból fakadóan, amikor eligazolt, egyszer szétszedték, sőt a mai napig emlegetik, és szétszedik, hogyha szóba kerül ő.
1: Hát még ha hibázik,
2: igen,
1: és
2: akkor aztán, hát, igen, hát ide akartam kit, hogyha hibázik, vagy eligazolt egy másik klubhoz, lám-lám, stb. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy egy társadalom, vagy egy mondjuk a futball társadalom egy része, a szurkolói társadalom, hogy tud egy istenített ember
3: azonnal
2: leépíteni.
3: Igen. Hát ezt sajnos a sportolóknál látjuk.
4: A sport, a státusz, meg a teljesítményvilága az kiemelt területe a kár örömmel. Igen.
1: Na jó, vigyázzunk magunkra. Köszönjük szépen F. Takács István pszichológusnak.
3: Köszönjük.
0: Nem véletlen mondják, hogy legszebb öröm a káröröm, de nem az egyetlen öröm, és nem a legtartósabb, mint az ebből a reggeli beszélgetésből kiderült. Holnap reggel is indítsák a napot Petrával és Zolival, a Sláger reggel 6 órakor rajtól, majd most pedig az első emelet dalával megyünk tovább, jön az Állj vagy lövök.
5: Az

Ez volt Rácz Gergő és a Bennünk a világ itt a Sláger FM-en. Az elmúlt napokban pedig futótűzként kezdett terjedni a hír, hogy bezárt az Alcsúti Arborétum, amelyet ugye valamennyien szerettünk felkeresni. Június végén csak ugyan bezárták a kapukat, a tervek szerint pedig majd 2027 elején a hóvirág virágzása idején fogadnak majd ismét látogatókat. Az ok pedig, hogy felújítási munkálatok kezdődtek, bár az üzemeltetőváltás is szerepet játszik abban, hogy az arborétum átmenetileg nem fogad látogatókat. A botanikus kert állapota az elmúlt években sajnos látványosan romlott, a kiszáradó fák, a klímaváltozás okozta vízhiány komoly gondokat okoztak, de a szakmai helyreállítási terv megvalósítását most elkezdték, és hogyha minden jól megy, akkor jövő tavasszal ismét várnak majd bennünket a hóvirág ünnepre. No de itt a Sláger FM-en én is várom önöktől a közlekedési információkat, például 0630 30 30 95 8. Most azonban Cserháti Zsuzsa dalával megyünk tovább. Szóval az I Love You Baby.

0: Sláger FM Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt,

0: Megszűnik a fény.
1: Ez volt Vastag Csaba vadonatúj dala, a megindító apa, amely először itt a Sláger FM-en volt hallható. Itt volt a premiere a dalnak múlt héten a Sláger reggelben. Remélem, hogy hallották. Fantasztikusan sikerült egyébként ez a dal. Ma este pedig itt a Sláger FM-en 9 órakor érkezik Peller Marian Benned élek című műsorával. Brass Bence és édesanyja lesz majd a műsor vendége. 10 órakor pedig indul a Slágerkult Esmiller Andrással, Andrishoz pedig Szigeti Júli csatlakozik majd. A Budapest Jazz Club színpadára ugyanis érkezik a Szigeti Júli Band. Az énekesnővel a nyári koncertekről, az Electro Swingből induló funkis, szólos, bluesos irányokról, és arról hallhatunk beszélgetést, hogy hogyan lehet egy ismert dalt úgy átformálni, hogy az a közönségnek valódi meglepetést jelentsen. Egy picit belefülelünk a beszélgetésbe.
2: Ugye azért most a repertoárunknak új részei vannak, új darabjai, például nagyon izgalmas, mert ilyen, hát, 90-es évek, vagy a 2000-es évek eleje, de modern daloknak is kicsit belekoppintottunk a velejébe, mert...
3: És azt jól isítjátok?
2: Igen. Hát annyira, hogy volt egy olyan dal, ami először meg se ismerték a közönségünk, hogy az mi, és amikor elérkeztünk a refrén, ezek, hogy ez a nagy felismerés, de hát például olyannyira távoli stílusban nyújtunk bele, mint hogy egy Beyoncé dalt is fogunk játszani. Ez most teljesen új, ez most erre a szezonra készítettük el, és hát nagyon lázba jövünk, amikor játszunk, szerintem nagyon jó lett.
3: Ja, mert ez úgy van, hogy amit szeretsz, azt játszani is jó?
2: Hát ez általában.
3: Tehát nem csak az, hogy ott ugrálsz, igen, rá, bárhol hallod, hanem arra is ugrálsz, amit te játszol és énekelsz.
2: Abszolút. Hát mi, aki volt már Szigeti Júli Band koncerten, azt szerintem azt tudja, aki meg nem, annak itt az ideje.
3: Igen, azt láttam, hogy ilyen olyan nagyon nagy a szabadság.
2: Nagyon,
3: meg a fesztelenség, igen. Talán ez a jó szó.
2: Igen, valahogy én azt érzem, hogy a közönségünknek is olyan jól esik, hogy amikor eljönnek a mi koncertünkre, akkor nincsenek maszkok. Az elején picit érezni, tehát ahogy mondjuk az első pár számnál érzem ezt, most nem akarok egy kliséket mondani, mert most nem csak magyarok, nem csak külföldiek kapcsán van ez, de ugye itthon nagyon sokszor érzem azt, hogy most szabad magam jól érezni, vagy mit csináljak, és akkor picit érzem ezt a feszélyeztetést, és akkor, és aztán egymással rájövünk, nyilván aki ismer az alapból, nem, de hogy aki mondjuk esetleg először van ott, hogy nem kell se tőlünk félni, sem a zenétől, sem a jó kedvtől, sem a jó hangulattól, és akkor annyira jó érzés, amikor megnyílnak, és akkor együtt tényleg eltölthetünk egy fantasztikus 90 percet. Úgyhogy ez mindig jó szokás.
3: Jó, lesz még a nyáron lehetőség rá, hogy eltöltsünk veletek bármennyi időt, mert a Veszprém után jön egy másik fontos.
2: Igen, koncert. Július 21-én a Budapest Jazz Clubban leszünk majd. 9-kor fogunk kezdeni, július 21-én. Hát az is pontosan egy ilyen buli szokott lenni, hogy hiába ültetett tér van. Volt már arra példa, hogy valaki egy kicsit félre rúgta az egyik széket, hogy hadd álljon fel. Igen, hogy hadd álljon fel. Mi ennek sem állunk útjába, tehát bármit lehet, amit akar.
3: Egy jazzklubban fellépni másabb, rangosabb? Van ilyen, vagy nem foglalkoztak ezzel?
2: Érdekes kérdés. Amúgy szerintem van benne valami, mi már annyira otthonos, tehát mint egy otthon megyünk haza a Budapest Jazz Clubban.
3: Igen, de ott nem játszhat akárki.
2: Talán így van, nem tudom, én nem szeretem saját magunkat dicsérni, remélem, hogy így van, és ezért is lehetünk ott, és ezért találkozhatunk ott is a budapesti közönséggel.
3: De ha oda mentek, ez a BJC, ugye?
2: Igen.
3: Így mondják,
2: igen.
3: Akkor szintén külön műsort kell fabrikálni? Vagy a setlist az lehet ugyanaz?
2: Lehet ugyanaz, szoktunk meglepetéseket belecsempészni.
3: De egy Beyoncé ott beleférhet?
2: Bele. Tényleg? Képzeld el, hogy még néhány évvel ezelőtt, amikor talán hogy az első koncertjeink között volt, első BJC-s koncertjünk között volt az az este, amikor én is kételkedtem, hogy vajon elfér-e ott, és én pontosan ezt látom, hogy nagyon is. Tehát nagyon nyitottan fogadják ott az emberek a zenénket, és nagyon nagy boldogsággal is. Pláne, hogy ugye a Beyoncé-t sem úgy szólaltatjuk meg, hogy megfogjuk, eljátsszuk, azt kész, hanem ugye belerakjuk magunkat. Nagyon sok olyan arancs van benne, ami jazzkedvelő közönségnek úgy meg felvonja a fülét, de a popkedvelő közönségnek is olyan, hogy érezni benne, hogy na akkor most beindulok, és indulhat a buli.
3: Ugye amikor legutoljára itt jártál, akkor megbeszéltük, hogy kipróbáltad a tehetségkutatót is, megvolt az a rész, és egész jó eredménnyel zártad, de hogy ez kísért még téged?
2: A tehetségkutató műsor?
3: És nem is feltétlenül a népszerűség meg az élmény, hanem az, hogy te másképp gondolkodsz a közönség igényről ennek kapcsán?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát ugye ennek már jó pár éve ennek a tehetségkutatásnak. Én, amikor abban a világban éltem, nagyon más fogalmam volt a zenéről, meg az önmegvalósításról. Valahogy annyira más köntösben lehettem én ott, Juli. Tehát, hogy ott nekem mindig bele kellett valakinek a bőrébe bújnom. Uh-huh. Tehát akár Kínában is az volt, hogy ilyen Shakiraként konferáltak föl mindenhova, és ez engem nem zavart.
1: 10 órától a teljes interjút is érdemes lesz meghallgatni a Slágerkultban. Esmiller András vendége, tehát Szigeti Júli lesz, most pedig vendégül látjuk Sipos F. Tamást, tőle szól a Nincs Baj, Baby.

0: mellém.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a Tankcsapda dalaszt volt, ez volt az Ülj le mellém. Önök pedig üljenek le a Sláger FM mellé, és hallgassák meg Peller Marian műsorát. A hírek után indul a Benned élek Brass Bencével és édesanyjával, úgyhogy én további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek, holnap pedig remélem találkozunk. Én már délelőtt 10 órakor jövök, és váltom a Sláger reggel csapatát, és szóval tartom önöket, amíg tart a munkaidejük. Az Emberek dalával köszönök el, jön a 100 út, én Kis Kata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: változás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Megkezdődik a 160 km/órás balatoni vasút fejlesztésének előkészítése Székesfehérvár után. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik jövőre a második kerületben a Margit negyedben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezését

0: vonatok két vágányon 160 km/órás sebességgel közlekedhessenek egészen a Balatonig, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy az elmúlt majdnem 20 évben ugyanis a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között, a Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek a pótlása indulhat el most. A beruházás része az akadálymentes peronok tervezése. A fejlesztés stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást hozhat, és egy új vasúti átkötés előkészítése is indul Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb elérést biztosít majd az északi partra. A tervezést a MÁV pályaműködtetési ZRT vezeti, a ringmérnök iroda 1,474 milliárd forint értékben készíti a teljes dokumentációt. Megszűntek az illegális táborhelyek az óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békásmegyer polgármester a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentések után összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterületfelügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlottak. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik a Margit negyedben 2026 második felében. Az Eidolon Photography Center a Margit körút 8-10 szám alatti csaknem 600 négyzetméteres egykori bankfiókban kap helyet, három moduláris kiállítótér, könyvtár, kutatószoba és workshop helyiségekkel. Ez lesz a világ első olyan fotográfiai központja, amely a privát és amatőr fényképezés megőrzésére és értelmezésére jött létre. A központ hazai és nemzetközi kiállításoknak, edukációs programok és szakmai fórumoknak ad otthont. A Veszprémi Várnegyed nyáron különleges programokkal várja a látogatókat. Megnyílik az érseki palota kertje és ritkán látogatható kék szalonja, a gyermekeket nyomozó játék, a felnőtteket kora esti versétek és filmvetítések fogadják. A Szent Mihály Főszékes Egyház, a Gizella kápolna és a Szent György kápolna is bejárható. A kertben bibliai szimbolikájú növények mesélnek a keresztény hagyományokról. A Bíró Gicei Házban a Gizella Múzeum Bogáncs és Lilium című kiállítása látható. És szombatonként pedig az Ezer év öröksége című dokumentumfilm mutatja be a Várnegyed megújulását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Brass Bence és édesanyja Ilona.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy elvállaltátok ezt a szereplést, mert hogy nem túl sok információ van Bence édesanyádról fönt az interneten, még a nevét is keresnem kellett kézzel.
2: Igen, pont ilyen off-cam mondtad, hogy figyelj, hogy anyukádról valami teljesen el van rejtve, nem találok információt.
1: Úgyhogy édesanyának köszönöm szépen, hogy itt vagy, és vállalod most ezt a beszélgetést. Meséljetek egy picit arról, és először akkor anyukádat kérdezem, ha nem haragszol érte, hogy milyen elvek mentén igyekeztél édesanyja lenni, vagy nevelni a Bencét, mert azért nem volt könnyű dolgod, hiszen ha jól tudom, 3-4 éves kora körültől egyedül nevelted. Igen. Őt is, meg a nővérét, Esztert.
3: Igen. Hát egyedül neveltem Esztert is, meg Bencét is. Szerencsére sokat tudtak segíteni a szüleim, édesanyám és édesapám, és én mindig a gyerekeket arra biztattam, hogy legyenek bizalommal irántam, mindent mondjanak el. Ha rosszat tettek, ha jót tettek, főleg a rosszat mondják el, mert akkor tudok segíteni, akkor vagyok ott igazán mellettük, hogyha én tudom, hogy mi rosszat tettek. Úgyhogy megpróbáltam meg következetesen próbáltam nevelni, és hogy őszinték legyenek, meg kedvesek és nyitottak.
1: Hát én azt gondolom, hogy egyébként tökéletes munkát végeztél, de arra kíváncsi vagyok, hogy te ebből mire emlékszel, tehát mindig őszinte mertél lenni anyával, vagy azért, mert azért tínédzserkorban vagy 20-as éveiben az ember eljut odáig, hogy már kezdenek saját belső titkai lenni.
2: Emlékeim szerint igen, mert tényleg így volt, hogy viszonylag hamar áttörtük azt a gátat, hogy meddig maradhatsz. Amúgy nem is nagyon voltam ilyen bulizós, de akkor is mindig az volt, hogy így egy ilyen bizalom volt felém, és ezzel valahogy így megtanultam most, hogy beszélünk róla élni, hogy én azt érzem, nem szoktam így visszaélni az emberek bizalmával, vagy inkább arra sarkal, hogy akkor még straightebb legyek, vagy még egyenesebb legyek. Hát nem tudom, ilyen apró titkolózásunk nyilván voltak, mondjuk cigiztem, nem mondtam el, akkor új szagolás, nem tudom mi, akkor szívószállal szívtam, hogy ne legyen olyan a
1: ilyen trükköd
2: volt. Ja, megtanították, hogy így befogod a szívószába. Ja, de most
1: nem mondd, ne adj.
2: De cigizni nagyon rossz, azóta így sem van. Dohányzom, és de most ilyen apró cseprő dolgok, de egyébként az ilyen nagy dolgokat nem is volt ilyen kérdés így elmondani, tehát nem volt egy ilyen gyóntatószék otthon, hanem így mindenről így beszélgettünk, azt érzem valóban.
1: Meg én azt látom, hogy anyukád maga a két lábon járó erő, tehát hogy egy kicsattanó életenergia. Volt olyan időszak, amikor mégis azt érezted, hogy neked kell támasznak lenned mellette?
2: Volt, azért azt hiszem, hogy nagy erő felnevelni kvázi egyedül a két gyereket, és főleg úgy, hogy ott voltam az egész alatt, hogy semmi segítség nélkül az édesapám részéről. Nekünk ez valahogy ilyen természetes, de ha így valójában belegondol az ember, főleg már én is édesapa vagyok, az szerintem így nagyon kemény ügy. És de hát azt hiszem, hogy volt, én nem tudom, hogy tudtam-e rendes támaszt lenni, mert azért főleg mióta kirepültem otthonról eléggé, talán önzően is a saját dolgomat hajtom, meg a saját életemet, de azért volt egy olyan kemény időszak, amikor a mama beteg volt, azt is anyu tulajdonképpen teljesen egyedül kócsolta végig, amíg ő betegeskedett, akkor már egyre rosszabbul volt, rosszabb állapotban volt, pont akkor volt a Covid, és akkor otthon tudtam lenni, de hát az mindannyiunknak egy nagyon nehéz helyzet volt.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy ugye azt a szót használta, hogy talán önző módon a saját útját járja, de egy anya ezt hogy éli meg?
3: Hát ezt úgy éli meg, hogy támogatni kell. Mikor 18 éves volt a Bence, mikor elköltözött Budapestre, és egyik napról a másikra.
1: Azt úristen,
3: az... Igen, az engem nagyon. Akkor napokig a kanapén vinnyogtam otthon komolyan, de tudtam, hogy ő itt tudja megvalósítani az álmait, hogy ide tud majd iskolába járni, tehát neki jó lesz. Önző módon nem tarthatom otthon, mert neki ez volt a jövő. Szenvedtem, hát nem látványosan, meg nem ő előtte, meg nem hisztisztem, persze, nem zsaroltam, hanem fogtam és elengedtem. De, és jól tettem szerintem, hogy mert ő itt tudott tényleg kibontakozni Budapesten, meg ezt otthon Mosonmagyaróváron nem tudná azt csinálni, amivel itt foglalkozik.
1: Amikor kicsi volt, és már gyerekkorában látható volt a tehetsége, azt milyen volt megélni, hogy egy ilyen képességekkel megáldott fiam van. Lehet, hogy a lányod is ilyen, azt nem tudom.
3: Ő teljesen az ellentéte. Nem, a két gyerek teljesen ellentétes. Még Eszter lányom, ő olyan visszahúzódó, ha az óvodában verset kellett mondani, akkor ő sírva félrevonult.
1: Egyemnek.
3: Bence, bármire szerepléssel felkérték, hogy na, ki szeretné elmondani, Bence feltette a kezét. Én mindig azt mondom, hogy Bence már ilyen esetben óvodában feltette a kezét, és lehet, hogy gimnáziumba tette csak le. Ő végig mindenhol ott lenni, szerepelni, beszélni. Büszke voltam rá, mert ügyesen is csinálta, és nem azért, mert elfogult voltam.
1: Ezt, igen, hanem objektíve meg
3: objektíven tudtad. Néztem a dolgokat, és ügyesen csináltam, büszke voltam rá, és támogattam ebben.
1: A tehetséget tőled hozza?
3: Milyen jellegű tehetség?
1: Most akkor legyen először csak az előadó művészi. Tehát az, hogy
3: miért röhögsz? Én
2: semmit, csak
3: életben nem foglalkoztam előadó művészettel, tehát tőlem ezt nem hozhatta.
2: Csak anyu mindig próbál énekelni, ha már teszem, ropog a fogam alatt, ez a nagyon kedvenc dal.
1: Ez jó dal.
2: Mindig próbálgatja, hogy van, és hát valahogy nem úgy zeng a hang, ahogy kell, de ezzel szerintem semmi baj nincsen alapvetően, csak így igen, mindig gondolkodunk ezzel, hogy amúgy ki volt, aki énekelt, vagy szerepelt a családban, mert senki nem. Apámról elképzelni nem tudom.
3: Nem, hát apukád nem. Talán édesany, az én nagypapám, ő írt verseket, meg ő foglalkozott bizonyos szinten a művészettel, de egyébként a mi családunkban tényleg nincsenek így művészek, kimagasló ének tehetségek. A hangodat viszont fogalmam nincs, hogy kitől örökölted, mert
2: ez jó.
3: Mert én egyszerűen, én belül hallom, de akkor is énekelek, mert imádok énekelni, de hallom, hogy ez borzalom, és Bence is szokta tőlem kérdezni, hogy anya, ez biztos így akartad.
2: Olyan, mint a direkt rosszul csinálnád.
3: De nem, Bence, aha, nem csinálom direkt, nekem ez jön ki.
2: Érdemes bent tartani.
3: Amikor mindig mindenki enged.
2: Egy bizonyos kor fölött az ember rájön, hogy...
1: De nem, közben meg azt gondolom, hogy de danolászom, meg igenis énekeljen az ember.
2: Jó, hát akkor próbáld ki egyszer, és akkor...
1: Csak nem bizony értem.
2: Egy bizonyos időintervallum után már nem annyira.
3: Kisunokámnak is szoktam énekelni, és ő olyan szeretettel hallgatja, és...
2: Persze, egy idő után majd tud beszélni, aztán meg lehet.
3: Nem, tényleg nem tudom, hogy ezt az ének tehetséget, ezt fogalmam nincs, hogy ezt honnan.
1: Te egész kicsi gyerekkorodtól kezdve tudtad, hogy ez az irány, hogy ez érdekel a leginkább, vagy csak az, hogy szeretnél szerepelni, az ott volt mindig motivációként?
2: Volt egy általános iskolába, egy színjátszó csoportba bekerültem, vagy így elmentem, és akkor ott tulajdonképpen én tök hamar eldöntöttem, hogy én színpadon szeretnék lenni egyébként. Meg volt egy énektanárom, az Adovics Erzsébet, aki nagyon pusholta, hogy nekem mindenképp énekelnem kell, és járnom kell a kórusba. Tehát tulajdonképpen ő mozgatott ebbe az irányba az ének fele, de ha jól emlékszem, a színi játszás az később jött, nem? Tehát később kezdtem el színjátszóba járni, mint kórusra.
1: Az ének volt az első.
3: Az ének volt az első, igen.
2: Én is így emlékszem,
3: igen, mert általános iskolás voltál, mikor, igen, ahogy mondra az Adlovics Erzsébet.
2: Igen.
1: És neked nem volt kérdés, hogy támogatod őt a művészeti ambícióiban?
3: Nem volt kérdés, abszolút. Én teljes mértékben támogattam. Meg Bence mindent kipróbált. Uh-huh. Ő az a iszonyú élénk gyerek volt, iszonyú érdeklődő, iszonyú, borzasztó eleven gyerek volt.
1: Tele energiával.
3: Járt úszni, judóra, milyen tánc volt az, ahová járt?
2: Tehát azt hagyjuk.
1: Jazz balett?
3: Nem hagyjuk.
2: Akrobatikus rock'n'roll.
1: Az tök jó. Igen. Ez tök menő, ne hülyéskedj már.
2: Ja, aki menőn csinálja, az menő.
3: Ja,
2: minden. Igazából szerintem mindenki menő, hogyha jól van csinálva, én nem csináltam jól. Az hasonlatos édesanyjának tudásához szerintem, mint ahogy én a akrobatikus rock and roll-on.
1: Megvannak a párhuzamok.
3: Mert ki akarta, mindent ki akart próbálni. Mindent.
1: De jó ez.
3: Jártál orosz szakkörre, mindenféle szakkörre, ami csak létezett, ja, és azt mondtam, hogy igen, én mindenbe támogatom, mindent próbáljunk ki, és majd megállapodik. És mikor megállapodott, eldöntötte a színészetet, onnantól kezdve megnyugodott.
1: Amikor igen, megtaláltad azt, igen, ami de a főutat.
3: Addig az úgy...
1: Honnan merítettette az erőt? Mert azért egyedülálló édesanyaként megtartani a két gyereket, és úgy, hogy nem túlságosan rájuk támaszkodni, ez hatalmas feladat, de ez óriási kihívás lehetett.
3: Hát talán ilyen az egész lényem, ilyen a habitusom, meg a szüleimtől is. Hát nekem a szüleim, nem mint a házasságban éltek, ezt komolyan mondom, és ők is olyan támogatóak voltak meg. Nekem tünemény szüleim voltak, tényleg, a világ legjobb emberei. És lehet, hogy őtőlük is merítettem ezt ebből a családi háttérből. És tényleg ezek nem szavak, tényleg mi olyan családban éltünk, hogy ritka. Én így látom.
4: Akkor nagyon gondolom. Erős mintát igen. Sikerült átadniuk.
3: Igen.
4: Neked is erős volt a köteléked a nagyszüleidhez?
2: Igen, én sok időt töltöttem velük azért, nyilván amikor anyu dolgozott, akkor sokat voltam a mamáiknál, a papáiknál, és egy idő után oda is költöztünk tulajdonképpen, tehát volt egy házrész, amihez hozzáépültünk még egyet, és akkor így együtt is töltöttem velük a gyerekkoromat igazából.
4: Több generációs család.
2: Igen, abszolút, igen.
4: Azt mondják, hogy az a legjobb egyébként, csak mondom.
2: Igen. Tehát, hogy ez az volt, én nem éreztem, hogy ez így... Tehát van, akit ez nyomaszt, mondjuk gyerekként most mondjuk anyura mondom, az ő szüléhez hozzáköltözni, vagy velük élni, de nálunk én azt éreztem, hogy valahogy ez ilyen teljesen természetes volt, vagy így volt otthon az otthon.
4: És az, hogy nem volt apakép a közelben, az mennyire viselt meg felnőtt férfiként most visszatekinteni erre, hogy az egy óriás hiány lehetett?
2: Így, hogy már van kisfiam, így kezdem érezni, hogy lehet, hogy van sok olyan dolog, amiben baj, hogy ezt nem láttam. Vagy nem baj, hanem hogy nem láttam ebből így mintát. És akkor ezt így keresi az ember, akkor te bűntudata van, hogy akkor ezt nem így kell, vagy úgy kell, vagy így kell, vagy úgy kell. De hát most igazából azon vagyok, hogy a saját apaképemet formáljam meg. Mármint, hogy én milyen apa leszek, vagyok. Egyik nap azt érzem, hogy nem is vagyok apa. Másnap azt érzem, hogy basszus, az vagyok, de akkor most ez így jó, vagy nem jó, vagy így kell, vagy úgy kell, mert közben az ember megéri az életét, megcsinálja a dolgát. Ez egy nagyon bonyolult dolog.
4: A legnagyobb feladat szerintem a szülővé válás. Tehát az megnyugtatlak, hogy nekem ugye nagyon jó édesanyja mintám van, és mégis voltak olyan pillanatok az első évek során, amikor azt éreztem, hogy én nem vagyok jó anya, én nem vagyok alkalmas az egész szerepre. Szóval szerintem ezen talán mindenki, te is végigmentél ilyen nagyon?
3: Igen. Azért volt sok álmatlan éjszakám, hogy ezt elrontottam, ezt nem így kellett volna. És de szerintem mindenki követel hibákat, óriási hibát remélem, gondolom, nem követtem el, de én is megharcoltam ezzel, hogy hú, ezt nem jól csináltam, ezt nem jól csináltam. De aztán beigazolódott, hogy azért jól csináltam, mert a lányom is egy roppant, annyira jó, most ezek nem nagy szavak tényleg, de szerencsé, nagyon kis család vagyunk, de mi annyira összetartóak vagyunk, és olyan normálisak vagyunk. Na, a szó jó értelmében. Mindenki azt szoktam mondani, hogy a jó Isten, vagy nem tudom, ezt úgy rendezte, hogy ha egyszer nem tudtam házasságba élni, meg nem voltak olyan párkapcsolataim, amilyen kiegyensúlyozott jó párkapcsolat, én azt kaptam kárpótlásul, hogy van két fantasztikus gyerekem, és az ő családjuk is, tehát mind a lányom részéről, mind a Bence részéről, hogy tényleg nagyon összetartó, normális családba élünk.
4: Ez egyszerűen csodálatos. Benned egyébként van harag apa felé?
2: Ezen is néha haragszom magamra, hogy nincs, mert igazából annyira nem volt apa kép, hogy tudod, szerintem arra tudsz haragudni, akihez kötődsz igazából. Igen. Vagy így, úgyhogy így nem, mert annyira nem volt jelen az életemben, hogy nem érzek haragot. Ilyen féltékenységet szoktam most már kicsit érezni, ha valakinél azt látom, hogy ez így van, hogy ez milyen király vagy jó dolog, de ez még jobban ösztönöz arra, hogy nekem olyan viszonyom legyen a fiammal, amit én is szerettem volna, de hát nem élhetjük úgy az életünket, hogy ez nem volt, akkor én mennyire szar az életem emiatt, és hogy most emiatt én ezt csinálom, azt csinálom, hát ez van, ebből kell enni. Uh-huh. Egyébként meg mindenkinek megvan a saját nyomora, most a körbenézek, tehát hogy mindenkinek persze. Vagy ez van, vagy az van, vagy így van, vagy úgy van, vagy tökéletesnek tűnik, aztán belelátsz, és rohad belülről. Tehát, hogy igazából ezek ilyen hátizsákok, amit az embernek valahogy el kell bírnia, szerintem, hogy ezért van.
4: Nekem nagyon izgalmas az, hogy fiat született. Tehát tényleg olyan, mintha oké, nem volt meg a minta, vagy nem, nincs meg az apakép, de itt a lehetőség, hogy te válj azzal az édesapává, amilyet te magadnak szerettél volna, vagy ami neked jó lett volna, ha ott van melletted.
2: Igen, ez nagyon izgi, szerintem.
4: Igen. És ezzel kapcsolatban, oké, vannak nyilván kétségeid, arról beszéltünk, de hogy vagy olyan megszállott, hogy nem tudom, Ransburg Jenő könyveket, vagy Bekerdi Tamás könyveket olvas, vagy inkább mész az ösztöneid, az érzelmeid után?
2: Nem, én ilyen ösztönösen szeretném ezt csinálni. Vagy én nem, nyilván okos ember a másiból, a más hibájából tanul, vagy nem tudom, tehát lehet érdemes utána olvasni, de én nem akarom magam ezekkel így bekötni, uh-huh. főleg amíg nem érzek problémát, vagy addig azt érzem, hogy az embernek saját magának kell kibányászni ezeket a dolgokat, hogy mit hogy kell csinálni. Meg most még olyan pici, hát csak nem tudom még ezt így elmondani.
4: Igen,
2: most lett egy éves, már totyog, tipeg, üvölt, amúgy rohadt hangosak, tök durva, hogy ezt valahogy elfelejtjük, hogy kell így énekelni, meg minden ilyen. Olyan kicsi, aztán 6-szor hangosabb, mint a kollégám, aki üvölt mellettem.
4: Aki próbál üvölteni
2: magas hangot. Tehát, és nem reked le, a kollégám meg nem beszél 3 napig.
4: Igen. Után.
2: De nem, most nem konkrét kollégáról beszél.
4: Világos, persze.
2: De nem akarok ebbe így nagyon így beleszállni. Valahogy az egész életemet próbálom ilyen tudatosan, de ösztönösen csinálni.
4: Igen, tehát felülni a flóra.
2: Igen, igen.
4: És hagyni, hogy hullámozzon.
2: Ja.
4: Milyen élmény volt neked, amikor kiderült, hogy nagy szülő leszel a Bence által?
3: Hát nagyon meglepődtem. Nagyon meglepődtem, váratlan volt.
4: Igen.
3: Váratlan volt, gyorsan jött ez az egész.
4: Szerelem gyerek hirtelen azt mondta,
3: én most ide meg akarok
2: születni. Igen.
3: Azt elmesélhetem, hogy tudtam meg.
2: Persze.
4: Engem érdekel.
3: Igen. Bence, Rékánál voltunk Szlovákiában, Hetényben, és jöttünk hazafelé, engem hazavitt Bence Mosonmagyaróvára, és a kocsiba mondta, hogy te anyu, lehet, hogy a Réka terhes, mert utalnak rá jelek. És akkor elmondta, hogy milyen jelek, mondta, Bence, nem lehet, hanem biztos, a Réka terhes. És mondta, hogy ő is örült tulajdonképpen,
4: persze.
3: Csak váratlan volt,
4: hát,
3: gyors volt és váratlan volt. De én örültem.
2: De akkor még nem tudtuk biztosan, amikor ezt mondtam.
4: Világos.
2: De érdekes, mert én is így valahogy így megéreztem.
3: Nem volt
2: még terhes nő általam életemben, de valahogy ezt így elsőre is megérzi az ember, hogy ott ültünk Hetényen, amíg szóval szerintem, nem tudom, így megéreztem a levegőben.
4: Igen,
2: és akkor csináltunk tesztet, és akkor teljesen egyértelmű volt igazából.
4: Igen, tehát nem az volt, hogy egy picit halvány
2: nem,
4: volt az a csík,
2: nagyon egyértelmű volt, igen.
4: Istenem! Az a lélek jönni akart. Na és milyen, nem tudom, az Eszternek is vannak már gyerekei?
3: Igen, tehát 13 éves és egy 10 éves, igen, okay. Ők már nagyok.
4: Már nagyok. Milyen újra babát fogni a kezed?
3: Jó, isteni, elolvadok, elájulok. Mikor hazajöttek a kórházból, én voltam otthon, én fogadtam őket, én el akartam tűnni, mondtam, hogy mégse anyus nyisson ajtót, mikor hazaérkezik az ifjú pár a babával, de aranyosak voltak, mondták, hogy de anyu, léci, maradj. És hát az valami csoda volt. És tegnap is, mikor megérkeztem, akkor futott elém ez a pici fiú. És vigyorgott, és az arcát a kezébe temette. És,
2: most
3: és
2: elkezdett így örülni, hogy
3: Igen.
4: Tudod, amikor szétvett az öröm, és nem
2: igen,
4: tudott más,
2: hogy
3: újjongott. Hát szintén elolvadtam, ott zokogtam. Imádom.
4: És milyen apának látod a fiadat?
3: Idáig szerintem jól teszi a dolgát.
4: Szigorú vagy vele ezzel kapcsolatban? Nagyon figyeled, hogy jó?
3: Bencével?
4: Igen.
3: Szerintem nem. Én ebben igazán nem akarok beleszólni.
4: Ez egy jó kihívás.
3: Én inkább van véleményem, nagyon sokszor van véleményem, azt úgy magammal megbeszélem, vagy otthon.
4: Nincs az arcára írva?
2: Nem, mert anyu ebben nagyon jó fej, tehát hogy szerintem nagyon szociálisan érzékeny, ezt örököltem is tőle, vagy láttam, vagy tanultam tőle, és nem szól bele, amikor nem kell. Viszont amikor mondjuk mond valamit, akkor azon nem húzom fel magam, mert értem, hogy miért mondja. Tehát, hogy akkor valószínűleg úgy van.
4: Piszkálásból, meg nem...
2: Nem, azért szerintem, ha valakinek gyereke van, akkor megtudja, hogy ami addig triggerpont volt, ez a legdurvább triggerpont, ha abba elkezdenek beleszólni, mert akkor egyből akkor rossznak érzi magát az ember, mert nyilván, hogyha még tényleg el is rontotta, és igaza van a másiknak, akkor még idegesebb. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érzékeny téma, és szerintem nem szabad beleszólni. Tanácsot lehet adni, de beleszólni szerintem.
4: Ma mai napig előfordul, hogy vitatkoztok dolgokon? Vagy hogy van egy pici feszültség kettőtök között, így anyafia között, vagy minimális, vagy szinte semmi?
2: Mi nem szoktunk nagyon veszekedni.
4: Jaj, de jó.
3: Mi tényleg nem szoktunk.
4: De jó.
3: Jó. egy éve vagy két éve talán egyszer, hogy úgy neki feszülünk egymásnak, és, de egyébként mi nem, tényleg nem vagyunk veszekedősek, nem veszekszünk. És a tanácsokat is úgy szoktam adni Bencének meg Rékának a gyerekneveléssel kapcsolatban, másban nem folyok bele, hogy hát én ezt annak idején, mondom, nem akarok beleszólni, csak esetleg próbáljuk meg ezt, vagy próbáljuk hát, meg azt.
4: Működik.
3: És ha megfogadjátok, oké, ha nem, az se gond, csak hát, ha esetleg beválik. És volt rá példa, hogy amit mondtam, az szerencsére ja. bevált. De egyébként én így nem szólok bele. Ezt nekik kell végigkócsolni, nekik kell rájönni dolgokra. Persze jó irányokat lehet mondani, de nem.

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Bras Bence és édesanyja Ilona.
1: Az apává válás, most nem kell rózsaszínköd, az nyitott a szíveden? Hogy itt van valaki, aki a te meghosszabbításod, aztán önálló
2: életet. Ez valahogy ilyen, nem tudom, el lehetne, nyilván el tudom ilyen ideálisan filmbe élően mesélni ezt az egészet, de valahogy én azt érzem, hogy ez így történik.
1: Igen,
2: így, de sajnos, az egész életemben azt érzem, hogy minden így történik. Tehát úgy született meg a kisfiam, hogy a Nagy Duettben volt az első élő show, akkor lenyomtam, utaztam a kórházba, megszületett, tejfakasztó, meglátogattam, kedden már próbáltam tovább, és minden így itt történik, és azt érzem, hogy most így, hogy most nem próbálok, szerintem nem tudom azt mondom, hogy 10 év először lesz egy nyaram, hogy van 3 hetem egybe, vagy 4, vagy nem is próbálok nyáron olyan sokat, meg ilyesmi, és most lesz időm vele időt tölteni.
1: Nekem
2: most például volt 3-4 nap, hogy én voltam szinte csak vele, és ez csodálatosan kinyitja a szívemet, rá tudok kapcsolódni, ez is idő kell szerintem.
1: Abszolút.
2: Foglalkozásunkból kifolyólag most lehet azt mondani, de egyszerűen nem, főleg ha olyan szerepet próbálok, nem tudom azt csinálni, 10-től este 7-ig próbálok, és ha az, amelyek is így visszaváltak, akkor rosszul végezném a munkámat, hanem valahogy ebbe így vissza kell így gurulni, és azt érzem, hogy most van ennek egy ilyen folyamata, imádok vele lenni, imádom azt az életörömöt, amit látok rajta, hogy minden új neki.
1: Igen,
2: és ettől
1: persze.
2: Még szarabul érzem magam, hogy én lehet, hogy ki vagyok égve. Vagy én igen, ennyire nem nagyon ritkán örülök
1: egyre.
2: Nagy dolgoknak is szoktam örülni, de nem így. Hanem így, ja, zsír az van. Vagy nem tudom, hogy így.
1: A gyerektükör, az biztos hallottad már ezt. És hogy igazából csak annyit jelent, hogy olyan dolgokra világít rá a kis jelenlétével, amiket nem vettünk addig észre.
2: Na igen.
1: Szóval egyszerűen ő akkor azért jött többek között, biztos, hogy nagyon sok oka van, hogy miért jött hozzá, meg hozzátok, hogy azt mutassa meg, hogy amúgy az apró dolgoknak mennyire lehet örülni, és ez tök jó, hogy észreveszed be.
2: Meg ezek az őszintén, nekem ezek a tekintetek a legfontosabbak, hogy általában mindig valaki akar valakitől valamit az életben, felnőtt életben. Most bemész valahova, akarsz venni valamit, ő akarja, hogy kifizess, akarja, hogy jól próbálj, te akarod, hogy jól rend. Tehát mindenki általában így akar valakitől valamit. És azt érzem, hogy ő nem akar semmit, hanem csak így néha belenéz a szembe, és zavarba ejtően jól esik, hogy így egyszerűen csak így benezés, ő nem akar semmit.
1: Csak
2: így veled akar lenni, meg kapcsolódni, és egyszerűen brutál, én alig várom, hogy már tudjunk beszélgetni, de közben szeretem, hogy ekkora, hogy így, ez is, hogy így rád van utalva picit, hogy így felkötöm, megyek vele, leviszem játszót, tehát nagyon nagy dolog szerintem. Tényleg amúgy az élet egyik legjobb dolga, mindeközben meg látod tőle az élet egyik legrosszabb dolgát, hogy meg fogok halni. Amúgy, mert azt is látom most így durván, hogy
1: véges.
2: Hogy vége az egésznek, mert hogy ott van pici előtte, még az egész előtte van, most ezek 35, és most nem ilyen depízni akarok, de simán lehet, hogy a fele meg volt, érted? És ez most nem, most ki tudja, mi történik, nem tudom. És amúgy közben látom őt, és minél tovább szeretném látni, és szerintem, hogy neki is ilyen teli legyen, és hogy most, hogy ennyi idős vagyok, és látom, akkor ilyen gondolataim vannak, hogy ugyanazokon fog átesni, mint én, hogy ugyanúgy fog elfecsérelni hülye gondolatok miatt napokat, heteket, miközben teljesen mindegy, mert aztán meg ott vagy, most úgy veszem, mint az életem vége lennék, nem vagyok, de hogy egyszerűen ott vagy, és annyi mindent máshogy meg lehet élni, és ez még mind vár rá, és ez annyira király. Nagyon, nagyon örülök neki.
1: Én imádom, hogy ilyen mély gondolataid vannak a kisfiad hatására, hogy vannak pillanatok, abban is segít, hogy megállj, és
2: igen,
1: hogy ezen el tudj gondolni, hogy olyan, mintha dimenziókba látnál bele egy pillanatra, valóban is. Hol van még a vége? Neked még nagyon messze van, Bence, nem?
2: Persze, nem úgy mondom, de amúgy a fene tudja.
1: De egyébként, bocs, de a buddhista tanok szerint az van, hogy minden pillanatban tudatában kéne lennünk annak, hogy ez az élet, ez véges.
2: Ja,
1: ezért kéne úgy megélni azokat a bizonyos pillanatokat. Én imádom, hogy itt hozott ezeket a bölcsességeket.
2: De tényleg valahogy, de aztán ezt befelejti az ember, de most, hogy picit több időm lesz nyáron, azt hiszem, hogy például ez feladatom. Hogy amúgy minek hajtjuk ezt az egészet annyira, hogy amúgy pár év múlva nem tök mindegy, mi történt pár évvel ezelőtt, egy csomó mindenre.
1: Így van.
2: És amúgy most hallottam a doktor Farkas Leventétől egy tök érdekes gondolatot, ami nagyon kegyetlen egyébként, de hogy amúgy ez is milyen érdekes, hogy szülőként te vagy a saját gyerekednek a gyilkosa. hogy ez tök érdekes. És nem feltétlen rossz értelmű, mert te amikor megfogan, vagy megszülöd, főleg anyaként, akkor tulajdonképpen te a sorsát meghozod. Az a dolga. Nyilván ő tölti meg, meg te töltöd meg neki ilyen, de ezt nem szabad ilyen rosszul felfogni, csak hogy nagyon-nagyon érdekes.
1: Egy új perspektíva, igen, nagyon egy másik szemlélet.
2: Igen.
1: Hogy így is lehet nézni ezt. És azzal gyakorlatilag áthelyeződik a fókusz, hogy akkor mi lesz fontos.
2: Igen.
1: Valójában mi a fontos ebben az
2: pontosan
1: életben.
2: Pontosan. De hát ez a dolgunk, nem? És milyen kegyetlen az is, hogy minél idősebbek vagyunk, egyre jobban rájövünk, hogy mi a fontos, de akkor már kevesebb időd van azt a fontos. De ez így szép, nyilván így szép, csak ez nagyon-nagyon furcsa. De egy érdekes, hogy a kisfiam által meglátom a saját idősödésemet is, vagy az életutamat jobban látom. De ez tök jó.
1: Ezek csodálatos dolgok, és muszáj egyet még kérdeznem, mert azon gondolkodtam szülőként, nekem két fiam van. Amikor őt láttad például felkészülni, aztán pedig boxolni, hogy anyaként ez milyen? Tehát én most azt érezném, hogy ne menj oda, kisfia.
3: Anyaként olyan ezt egy mondatba össze tudom foglalni, bekerültem a sürgősségére.
1: De tényleg?
3: Tényleg.
1: Jézusom.
3: Tényleg.
2: És az elején kikértem, hogy mondom, anyu, nem jöhetsz el a meccsre. Mi az, hogy nem jöhetek el? Mondom, hidd el.
3: Na, szerintem. Mikor felkérték Bencét erre, mondtam, hogy jaj, de jó, akkor majd megyek drukkolni. És mondta, hogy anyu, ne. És rosszul esett, hogy egy ilyen fontos eseményen én nem lehetek ott. Hát utólag megköszöntem, hogy Bence, köszönöm szépen, hogy letiltottál. Nem, borzasztó volt nézni, hogy nem tudhatod, hogy mi a vége. Nem, főleg a nehéz súlynál, ugye egy rossz ütés, és akármilyen, akár végzetes, és csak nem kell ahhoz végzetes, legyen egy nagyobb sérülés. Igen. Úgyhogy én annyira az első meccsét azt úgy néztem, hogy felhangosítottam a tévét, kimentem a fürdőbe, és hideg vizet engedtem a csuklomra, és légzőgyakorlatokat végeztem.
1: Ügyes vagy.
3: Ez volt az első meccs. A második, ott is voltak ilyen rituálék. A harmadiknál elvonultam a ház másik végében, és a kisunokáim nézték, és ők kiabálták, hogy mama, gyere, a bácsi lóg a kötélen, vége. Milyen bácsi, milyen kötélen? Milyen kötél? Hát a ring kötél, oda ráesett a...
2: Igen, de ez így borzasztó.
3: Igen, hogy ott lóg a kötél. Milyen kötélen, és akkor tudom, hogy eszméletvesztéses állapotba rohantam a tévéhez, de aztán megnyugodtam, és ez a sok minden összejött, és akkor lettek egészségügyi problémáim, de ez egyértelműen erre vezethető.
1: Hát hogyne, a túlfokozott aggodalom és stressz. Tényleg az van, nem, hogy egy darabka ott kint dobog onnantól kezdve.
3: Igen.
2: Durva lehet amúgy. Most, hogy már van a kisfiam, nagyon egyszerűen nagyon durva lehet.
1: Jó, még azért főleg, ne küld be őt ketrec harcolni.
2: Nem, mielőtt megszületett, gondolkodtam, hogy mindenképp kell, most egyre jobban gondolom, hogy nem. De közben meg olyan fegyelmet ad meg rendszert, azt érzem, nem feltétlen csak a box, de maga a sport.
1: A sport abszolút.
2: Oda kell érni, ha nem vagy felkészült, akkor nem tudsz úgy teljesíteni, a zavar, mert mások meg tudnak úgy, tehát hogy egyszerűen kicsit az életre nevel, hogy nem úgy van az, hogy felkelsz, az biztos van akinek, de azért a legtöbben, mert nem úgy van, hogy felkelsz, azt csináld, ami jóra sik. És a sport is ilyen, hogy
1: ez
2: nem
1: abszolút.
2: Az, akkor is lemész edzeni, ha nem esik jól.
1: Igen, az egyik tehát... legjobb nevelő célzatú dolog, meg azért igen, valóban az életre készít fel. Na mit szólnátok ahhoz, ha most rátérnénk a második részére a műsornak? Uh-huh. Előttetek van egy papír, nyugodtan vedd fel a szemüvegedet, és azt fogom kérni, hogy te kérdezz először Bencétől, jó? Te tedd fel az első kérdést, te meg majd utána csak először válaszolj anyukádnak.
3: Kezdhetem?
1: Igen.
3: Mi az, amiben a legjobb vagyok szülőként?
2: Bármikor felhívhatlak, bármivel, és mindenre tudsz valamit mondani. És nem érzem, hogy zavarba lennék, hogy bármit elmondjak, akár az élet bármelyik szakaszára lenne szó.
3: Köszönöm.
1: Ez az éjszaka közepét is jelenti, mi?
3: Bármikor.
2: Ja, persze.
3: És én azt mondtam, mikor tinédzserek voltak is, hogy bármikor, bármi van. Ja, és hogy mindig tudjam, hogy hol vannak.
1: Igen.
3: Mert akkor tudok segíteni.
1: Akkor oda tudok menni.
3: Igen.
1: Oké, te jössz, mondd az első.
2: Mit tanultál tőlem?
3: Önfegyelmet, mert tényleg te nagyon-nagyon tudod az érzelmeidet, ha ideges is vagy, úgy leplezni, és most, hogy ennyi idős vagyok, most már én is tudom. Azelőtt sokkal lobbanékonyabb voltam, sokkal impulzívabb, most sokkal lenyugodtabb, mert látom, hogy lehet visszaszorítani a kitöréseket, a hisztiket, és te ebbe fantasztikus vagy. Jó, van, mikor persze nálad is elszakad a cér,
2: valaki kinél el tudja nem. Érni,
3: igen. De azért...
2: De ahhoz melózni kell keményen.
3: De azért te nagyon higgadtságodat, az, és a kitartásodat, az, amilyen tudatosan te végigvitted ezt az egész dolgot, hogy a csillag születikből tudtad, hogy ott nem lehet benragadni abba a popba, mert te nem vagy az a pop alkat, és hogy tudatosan volt egy jó munkahelyed az Operett Színházban, és abba feladtad, hogy elmenjél az egyetemre, úgyhogy le a kalappal tényleg.
1: Milyen szépen építkeztél, de egyébként van, hogy kiengeded azért a gőzt?
2: Persze van, csak tényleg valahogy így, tehát most lehet, hogy a beszélgetése alapján ilyen hidegnek tűnök, nem. Vagy nem tudom, csak egyszerűen vannak dolgok, amiket felesleges sokáig húzni magad, mert úgyis megtörtént, úgyis úgy van, tovább kell. Én nagyon praktikus tudok lenni, és egyszerűen szemtanom, nagyon kell praktikusnak lenni az életben, mert rohadt fárasztó nem praktikusnak lenni, rohadt fárasztó haragudni, rohadt fárasztó irigynek lenni, féltékenynek, ezek nagyon drága érzelmek, és szerintem nem érdemes mindig kifizetni ezeket, hanem át kell menni rajta.
4: Nagyon bírom. Szép munka.
3: Köszönöm.
4: Kérjük a következő kérdéssel, édes.
3: Igen, pillanat. Miért vagy rám a legbüszkébb?
2: Hát, ahogy így lekócsoltad ezt az egészet, hogy minket felneveltél, az mindenki. Hát, hogy egyedül, én tényleg még most friss szülőként látom, hogy ez elképesztően durva meló lehetett tényleg két gyerekkel teljesen egyedül eltartani, felnevelni, jól csinálni.
3: Akkor nem éreztem én azt olyan kihívásnak. Ez olyan természetesnek jött akkor, hogy én ezt elintézem, megteszem, előteremtem. Az,
2: igen, mert az embert ilyenkor hajtja, hogy
3: nem éreztem magam áldozatnak, hogy én vagyok
2: nem.
3: A nagy egyedülálló anya, aki egyedül neve. Nem, ez teljesen természetesen jött.
2: Az jó, igen.
1: Jöhetsz a következő kérdéssel.
2: Ha visszamehetnél az időben, csinálnál-e velem másként valamit?
3: Igen.
2: Mit?
1: Elmondod, hogy mit?
3: Hát, nem.
1: Jó, nem baj.
3: Ezt inkább nem.
1: De majd mondd el neki.
3: És ő tudja, hogy miről van szó.
2: Jó, de nem nagy ügy.
3: Én borzasztóan nagy ügynek érzem, és emiatt én azért szoktam szenvedni, sőt, ilyen önostorozó dolgokat csinálok, hogyha valami problémám van, fejfájás, vagy valami egész, akkor én azt mondom, hogy ezt biztos azért kaptam, mert hogy ezt rosszul tettem. Mikor bántottalak meg a legjobban, akár tudtomon kívül?
1: Hát, ha volt ilyen.
2: Megbántani.
3: Ez jó dolog, hogy ennyit kell ezen gondolkozni.
1: Ez nagyon jó dolog. Ennél jobb válasz szerintem nincs.
3: Igen.
2: Néha rosszul esik, hogy neked rosszul esik, hogy én hogy viselkedem.
3: Oh.
2: Ilyenek jutnak eszembe. De olyan, hogy te így, anyu, nem egy ilyen uralkodó, bántó arc.
1: Tehát nem az nem. Az oda szúró.
2: Nem. Tényleg nem. Hát nem, tényleg nem jut eszembe.
1: Nem baj, nem is kell. Nem kell ezt kierőszakolni. Ennél szebb válasz nincsen.
3: Igen.
2: Én ezt nem merem visszakérni.
1: Ne aggódj, más kérdés jön.
2: Jó,
1: úgyhogy te jössz.
2: Mit szeretnél, hogy az unokáid majd mindenképp tudjanak rólad?
3: Rólam? Hát ez őrült nehéz kérdés, mert megint jön az önbecsülés, ezzel nekem mindig gondom volt. Ez tényleg, hogy hát most rólam mit tudjanak. Az, hogy sajnálom, hogy a két nagyobb unokámmal kevesebb időt tudtam tölteni, mert akkor még dolgoztam, és szerettem volna velük többet tölteni, de nem tudtam. Ezt most próbálom pótolni, meg az, hogy imádom őket, azt figyelj, hogy imádom, meg mindent megteszek értük, hogyha kell, ennyi.
1: Azt szerintem bőven elég.
2: Világos.
1: Igen. Drágáim, annyira köszönöm, hogy jöttetek.
2: Köszönjük
1: egy pillanat alatt röppent el veletek ez a beszélgetés. Remélem, hogy jól éreztétek.
3: Nagyon, és köszönjük szépen a meghívást. Nagyon jól éreztem magam, tényleg.
1: Édesidi, köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
1: A legjobbakat szívből.
2: Köszönöm.
3: Viszont kívánjuk.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Nekem itt a legjobb a zene, és jó arcok a műsorvezetők.
0: Sláger FM.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egy év türelmi időt kap az e-beutalók kötelező használata. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Megjelent a lista arról, kik maradnak távol a parlamenti szavazásoktól. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány egy év türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, így azok csak 2027. augusztusától lépnek életbe, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az e-beutalót 2021-ben vezették be azzal a céllal, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak, ám a rendszer sok helyen technikailag nem megoldott, ezért továbbra is sokan a papíralapú beutalót használják. Eredetileg most júniustól szankcionálták volna az e-beutaló nélküli ellátást. A kormány döntését társadalmi egyeztetésre bocsátják. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar

0: Az országban. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, szálljanak egy órát arra, hogy eljöjjenek és segítsenek. Akik viszont még soha semmikor nem próbálták meg, talán itt egy jó lehetőség és alkalom, várjuk őket is szeretettel. Közösen az Országos Vérellátó Szolgáltal a Magyar Vöröskereszt egy nyári kampányt indított július 9-én egész nyáron, minden hétre vonatkozóan. Sikeres előadók koncertjegyeit, páros belépők sorsolunk ki véradók között, akik azon a héten szeretnének úgy regisztrálni, hogy nyár. Ezzel fogják jelölni azt, aki szeretne az a heti sorsoláson részt venni, és esetleg megnyerni az akkori belépőjegyeket.
1: Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalakon tájékozódhatnak. Megvan, kik hiányoznak a legtöbbet a parlamenti munkából. Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke tette közzé azt a listát, amely szerint július 8-áig 166 szavazás történt, ezek közül Lázár János 122 alkalommal maradt távol, ezzel ő a csúcstartó. Szijjártó Péter 91 szavazást hagyott ki, a harmadik helyen Németh Zsolt 83 távolmaradással. Az első hét helyen kizárólag fideszes képviselők szerepelnek. A tiszás képviselők közül Cip András hiányzott a legtöbbször 58 alkalommal. A frakcióvezetők összehasonlításából az látszik, hogy Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője egyetlen szavazást sem mulasztott, míg Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője 13 voksolást hagyott ki. Útfelújítás miatt egyirányosítják a második kerületi Nagyrét utcát július 13-a és várhatóan július 24-e között a Határ utca és az Ördögárok utcai körforgalom között. A munkaterület mellett csak a fél útpálya járható, autóval a Mária Remetei út, Hidegkúti út, Hüvösvölgyi út, Nagykovácsi út útvonalon érdemes kerülni. A Decathlon közel 10 év után ismét új áruházzal bővíti magyarországi hálózatát, közölte a vállalat. Az 1976-ban alapított francia sportszeráruház ősszel Óbudán a Bécsi úton nyit új, több mint 2000 négyzetméteres egységet. A francia vállalat világszerte mintegy 100 000 munkatársat foglalkoztat több mint 1700 áruházában. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Hát kedves hallgatóink, mondanám, hogy Vár Nagy Andreát, régi kedves barátunkat köszöntöm nagy szeretettel, ami igaz is, de most már a doktor is hozzátartozik. Doktor Vár Nagy Andreát köszöntöm nagy szeretettel, Liz Díaz zongoraművész és Magyarország érdemes művészét. Jaj, de rég találkoztunk. Nagyon örülök neked, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen, és én is nagyon örülök a meghívásnak, és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: Mindig jó, amikor jössz.
2: Köszönöm.
1: Csuda
2: szépen.
1: Dolgokkal érkezel mindig. Hát most is, ha ránézek a jegyzeteimre, legalább 5-6 olyan aktualitás van körülötted, ami ezek zajló projektek folyamatosan.
2: Igen. Én hiszem, hogy
1: nem
2: soha
1: dönsz
2: nem...
1: Hátra.
2: Én hiszem, hogy soha nem állhat meg az ember, és mindig új inspirációk jönnek az életben, és az ötletek azok kipattannak az ember fejéből, és aztán én nagyon örülök, hogy mindig van egy háttér mögöttem, hogy ezt meg is valósíthatom. Nagyon sok jó ember segíti az én munkámat, és nagyon-nagyon sok embernek tudunk ezzel örömet adni.
1: Hát hosszú-hosszú évek óta már.
2: Így van.
1: Az állandóságot képviseled, a körülötted levők is, no meg azt a fajta missziót, amihez hasonló küldetés nem is nagyon láttam még egyébként a művésztársait.
2: Igen, nagyon között. Szépen köszönöm. Nyilvánvalóan ez a saját útjárás, és én azt hiszem, hogy talán az én munkásságomat azt határozza meg, hogy bátor vagyok. Tehát, hogy merek új kapukat nyitni, és egy új úton elindulni, és így van akár a börtönmisszióm, akár a zenevarázslat, klasszikus zenei mesejátékom, színrevitele, tehát, hogy azok a dolgok, amik az én szívemben megszületnek, azok tényleg megvalósulhassanak. Sokszor mondják azt, hogy az én ötleteim olyanok, mint a színes lufik, csak össze kell egy kicsit gyűjteni őket, és én nagyon remélem, hogy valóban az állandóság mellett a színesség is jellemzi a zenevarázslatot. Hát mi megyünk ezen az úton töretlenül, és én azt hiszem, hogy a közönség és a gyerekek megerősítése, vagy a tanárok, a zenei életnek a visszaigazolásai, azok mindig azt mutatják, hogy ezért érdemes.
1: Hát akár zenevarázslat, akár zenehíd, mindig a zene a legfontosabb.
2: Így van.
1: Hogy azt át tud adni.
2: Így van, és a hangjegyek mögött rejlő üzenet, mert ebben a nagyon-nagyon zajos, felgyorsult világban kell ez a pici megnyugvás, ez a befelé figyelés, hogy mindenki oda a szíve legközepébe tudjon picit bepillantani, és az önmaga érzéseivel is tisztába kerülni, megnyugvást találni, és akkor ebből építkezni.
1: Na melyikkel kezdjük a sok-sok aktualitás közül? Melyik, ami a leghamarabb lesz talán a
2: Hát a most, ami a leg... Hát a leghamarabb az lesz, hogy én hétfőn kell, hogy leadjam a kéziratomat.
1: Akkor kezdjük a könyvvel.
2: Igen, okay. Igen, hát most az utolsó napok simításai zajlanak, és ez valóban egy nagyon nagy új út, hiszen én előadó művész vagyok, és most íróként is meg fogok jelenni.
1: De
2: a zenei életben.
1: Meddig dolgoztál?
2: Hát ez igazából az én doktori disszertációmnak a bővített változata, ugyanis... Amikor én elkezdtem ezt a kutatást, akkor volt egy olyan mű az én életemben, ami tulajdonképpen a legtöbbet adta nekem, és a legtöbbet üzent. És ez Liszt Ferenc utolsó szimfonikus költeménye, a Bölcsőtől a Sírig, vagy a hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel. Én hiszem azt, hogy nincsenek véletlenek, és ezt mindig hangoztatom, talán már nálad is elmondtam, hogy a véletlen az Isten fedőneve.
1: Igen, igen.
2: És
1: igen.
2: Amikor 2011-ben én találkoztam ezzel a művel, akkor a régi Zeneakadémia könyvtárában találtam, akkor úgy már elsőre is olyan sokat üzent nekem. És azt kell, hogy mondjam, hogy eltelt 15 év, és sok partnerrel játszottam már, ugye a négykezes változatát, aztán megtanultam a kétkezes szóló változatot is, de minden egyes alkalom új mondani valót, új olyan megállapításokat és olyan arany igazságokat rejt, hogy azt érzem, hogy mindig egy picikét hozzátesz a személyiségemhez. És nagyon sokszor én beszélek ugye a koncertek előtt, és elmondom körülbelül, hogy érzelmileg nekem mit jelent egy-egy mű, És egy művésznek szerintem a legszebb visszaigazolás az az, amikor persze a nagyon nagy taps és a bravózás is nagyon jól esik, de amikor egy ilyen egyperces szünet van, vagy olyan nagyon lassan kezdenek el összeérni a tenyerek, és akkor az mindig azt jelenti, hogy egy olyan mondani való ért el a lelkekig, ami megfoghatatlan, de mégis egy ajándék a közönség számára. És én azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor megszületett, ez a csoda pillanat, ez az angyal szállt fölött a pillanat. Épp ezért elkezdtem úgy, mint előadó művész, nagyon sokat foglalkozni ezzel a művel, de hogy hát a szerző Liszt Ferenc, és ő az én emberi és zenei példaképem is, és elkezdtem a darab megírásának a körülményeivel foglalkozni, az ő életrajzi vonatkozásaiban is, és ott is rengeteg mindent formált rajtam. Tehát, hogy pontosan ezt a 47 éves korában megváltozott az élete, nagyon sok bizonytalanság vette körül ezt a giga mega szupersztárt. Uh-huh. Szoktuk mondani, hogy az ő életét, a fiatalkori éveket a liszti-hiszti vette körül gyakorlatilag, és aztán, hogy mennyire változott utána. Tehát a sok-sok külső és belső csapás után, a nehézségek után mennyire elkezdett önmagába tekinteni, milyen új utakat kezdett keresni, mennyire kereste például az Istenhez vezető utat. És gyakorlatilag ez a mű, ez az, amit ő a 70. születésnapjára önmagának írt. Ez a 13. szimfonikus költemény, és amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, számomra nagyon-nagyon meglepő volt, hogy még egészen a 20. század elejéig is azt írták, hogy 12 nagyon-nagyon szép és nagyon értékes szimfonikus költeménye van, a 13. az nem említésre méltó. Mert ez már egy olyan csontzene, egy olyan progresszív irányzatot követ, ami gyakorlatilag hidat épített a 20. századhoz, és Bartók zenéjét idézi már, és utána, amikor én ebbe beleástam magam, azt vettem észre, hogy ez tel is tele van csodával. És olyan érdekes volt, hogy ekkora érdeklődés övezi, ami nekem nagyon nagy biztatás, hogy a Weimári Liszt Intézet azt kérte, hogy ha kész lesz a könyv, akkor ők kérik a példányokat, és képzeld, hogy a washingtoni könyvtár Eckhart Mária segítségével a rendelkezésemre bocsátotta a kéziratot. Na most ez milyen érzés, amikor te megfogod azt a kéziratot, amelyet Liszt Ferenc írt, és ott vannak a bejegyzések, ott vannak a piros-kék áthúzásai, és nagyon érdekes dolgokat kitaláltam a könyvírása közben, ugyanis arra gondoltam, hogy ugye a személyiségét azt nagyon sokszor elemzik. Tehát egy fantasztikus ember volt. És én pontosan tudom a helyem, tehát hogy félre ne értsd, én nagyon kicsi vagyok Liszt Ferenchez képest, de hasonló személyiségjegyeket hordozunk. És ez az állandó ötletelés, nyitottság a világra, szerintem a szeretet, teltelisség, tényleg, tehát ez a mindenkinek segíteni akarás, ez azért az ő személyiségében nagyon-nagyon hatványozottan ott van, és láttam, hogy a kéziratban rengeteget javít, tökéletesít, és én pont azt gondoltam, hogy itt már azért elbizonytalanodhatott. Uh-huh. Tehát, hogy biztos, hogy az lehetett mögötte, hogy sokszor nem érezte helyén valónak, és elvittem egy grafológushoz a kéziratot, hogyha lehet kéziratot, vagy kézírást elemezni, akkor milyen lehetne egy kéziratot?
3: Jogos.
2: És fantasztikus volt Urbán Gabriel, egy nagyon kiemelkedő grafológus, nagyon örült ennek a feladatnak, és nagyon jó volt így együtt dolgozni, és képzeld, hogy azt hozta ki a végén, hogy igazándiból valóban rengeteg csapás érte. Egyetlen egy nem változott meg Liszt Ferenc személyiségében, a tenni akarás, a lendület, a tökéletességre törekvés. És így született egy valódi remek mű. És nagyon érdekes volt, hogy a grafológus elemzése teljes mértékben lefedi a liszti személyiségrajzot, és ez nekem nagyon-nagyon érdekes volt, és hát természetesen maga a kéziratelemzés, a műelemzés, de a történeti körülmények is nagyon sokat adtak ahhoz, hogy most már talán egészen másképp játszom ezt a művet, éppen ma este fogom játszani, Ábrahám Marian emlékkoncertjén, és olyan jó érzés volt ezzel foglalkozni, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ez 100%-os summa cum laude védés volt, amikor...
3: Gratulálok.
2: Köszönöm szépen, és ott a professzorok ajánlották, hogy ezt könyvbe jelentessük meg. Ezek az én gondolataim, de mi lenne, hogyha nagy-nagy művészek is bekapcsolódnának ebbe a gondolkodásba, hogy mi is ennek a műnek az üzenete. És kiegészítettem ezt a kötetet számomra nagyra becsült művészek, Marton Éva, Balázs János, Tóth Péter, az én doktori vezetőm, dr. Király Csaba gondolataival. Egy püspök is elmondja az élet értelmét, hogy hogyan értelmezik az emberek az élet szépségeit, értékeit a halál pillanatában. Nagyon, és hát a korona rajta az, hogy Vásári Tamás az élete utolsó interjúját ehhez a könyvhöz adta. Igen.
1: Az óriási dolog.
2: És azt mondta, hogy ő szeretné ezt az ajándékot még a végén, és hogy olyan szépen, ugye ez arról szól, ez az egész könyv, hogy a bölcsőtől a sírig mi egy életút. És ő összefoglalta azt, hogy ő mit gondol erről, és hogy látja az ő életét. És tudod, azok a pillanatok, hogy így visszagondolok, hogy ott ültünk egymással szembe, és egy hihetetlen kék szeme volt. Tehát, hogy az égszín kék szem, és már nagyon-nagyon szeretett volna úgy mindent átadni, és egy kicsit úgy erőlködött is, és tele volt a szeme könnyel, és amikor azt mondta azt a mondatot, és így fogta a kezem, hogy tudod, olyan nem lesz, hogy én nem leszek. Ott leszek minden talban, minden billentyűkoppanásban, minden szélben, és pont akkor így lecsorgott egy könycsepp a szeméből, és olyan érdekes volt, hogy ott álltam a temetésén, és ilyen szórásos temetés volt, és szólt a Brahms harmadik szimfóniának a harmadik tétele. És képzeld, egy kisütött a nap, és ugye a hamvak, ahogy szóródtak, szólt ez a gyönyörűséges zene, és azt éreztem, hogy tényleg Tamás, te ott leszel minden szélben.
1: Igen. És azóta is ott van.
2: És hát nagyon-nagyon remélem, hogy nagyon sokak örömére lesz benne ez az interjú. Minden esetre Marton Éva művésznő rögtön azt mondta, hogy ő még ilyen szép interjút nem is olvasott, mert ő már olvasta a kéziratot, és hát nagyon boldog vagyok, hogy az ő ajánlásával került.
1: Na, hát nagyon várjuk, mikor foghatjuk kézbe.
2: Hát mikor? Hát Liszt születésnapjakor, tehát nagyon remélem, hogy a zene világnapjára, és aztán október 22-én pedig mindenki megtalálja a kedvére valót a fejezetek között.
1: Na, hát akkor izgalmas lesz már a várakozási idő is. Na, de addig meg zenélni fogsz.
2: Hát igen, maradok a kaptafánál utána. Így van, tehát ez a hétfői leadás, és utána indulok a Kultcamp táborba, ami nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, és mindig sok örömmel tölt föl, hiszen ott van 400-500 fiatal, középiskolás fiatal. Ugye ez úgy zajlik a Kultáp előadások, hogy mi megyünk középiskolákba, és akkor napi 4-5 előadás, ez a legelitebb gimnáziumoktól a szakmunkás képzőkig, tehát, hogy nagyon érdekes a fiatalokkal való ilyen találkozás, és gyakorlatilag bejárjuk az egész országot, és ott az egy óra alatt egy ilyen intimebb lesz a hangulat. Tehát művész vagyok ugyan, de lehet velem beszélgetni. Uh-huh. Igazából ez egy olyan interaktív foglalkozás, amikor együtt látjuk meg a zenei üzenetét. Nagyon szép például egy olyan pillanat, amikor rávezetem őket, hogy hogyan kell komoly zenét hallgatni. És például, amikor Bachot játszom, akkor elmondom, hogy hát tényleg itt Bach zenéje az a híd, a Föld és a Mennyország között, és mit látnak bele, mire asszociálnak. És ugye, hogy az olyan, mint egy imádság, és a végén van az, hogy durban zár, tehát, hogy nagyon-nagyon szép, mondjuk egy fiszmol preludium, és milyen szép az a belső béke, ez a legyen meg a te akaratod üzenet, és látom, hogy elkezdenek rá hangolódni. És akkor jönnek, képzeld el, az ilyen meghatározások, hogy elengedést, azt éreztem, vagy nyugalom, és utána pedig nagyon szép az a játék, amikor azt mondom, hogy és milyen színű volt ez a darab.
1: Igen.
2: És azt annyira szeretem, amikor azt mondják, hogy ez naplemente színű, vagy levendula.
1: Tehát hozzá tudják társítani.
2: Abszolút. És utána megyünk szépen végig a zenetörténeten, és akkor azt mondjuk, hogy hogyan is lett Bartók aztán a vége, és utána pedig, hogy egy picit elárulok nekik egy titkot, hogy nem szeretem azt a kifejezést, hogy én komoly zenész vagyok, nem vagyok én szomorú zenész, én klasszikus zenész vagyok, és a könnyű zene meg nem igazán helyes kifejezés, hiszen jó könnyű zenét írni, hát ez piszok nehéz, és képzeld, nagyon sokszor, amikor ugye Csillagok, ugye Bartók csillagok feldolgozását, együtt elénekeljük, és akkor mondjuk például Kaposváron, és akkor milyen csillagok vannak, és akkor azt mondják, hogy na, akkor 67-es út, és akkor képzeld el, a 17-18-esek, teli torokból ott együtt énekeljük.
1: De mi fél csoda, hogy tudják egyébként?
2: de képzeld el, tudják, és olyan aranyosak, mert nem, abszolút nem rendbontásból, de teljes lelkesedésből, tehát telefonokkal elkezdenek világítani, és egy picit ilyen rockstar hangulata lesz az embernek, és utána az a jó tudod, hogy a szünetben egyik sem megy ki, hanem ott marad. Uh-huh. És elkezdünk beszélgetni arról, hogy nekik mit jelent a zene, ők mit tanulnak, milyen hangszert, és így nyáron összegyűjtjük ezeket a fiatalokat, és ott vagyunk 4 napig sátoraljói uh-huh. helyen, és ott mentor is vagyok, csinálunk egy csomó foglalkozást, és azért az fantasztikus, hogy mennyi tehetséges fiatal van. És azt sem felejtem el, hogy a tavalyi táborban, tehát hoz mindenki saját alkotást is, például egy lánynak a versére, hogy az volt az utolsó mondata, amikor a lelkét megmutatta a szavak mögött, hogy nem zuhanok, csak lebegek, kérlek, fogjátok meg a kezemet. Hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy mi felnőttek, ne a saját dolgainkban ott evezzünk, hanem néha nézzünk ezekre a fiatalokra is, és egyengessük az útjukat. Tehát ez vár rám, július 16-ától, igen. Közben ugye folyik folyamatosan a börtönmisszió, amiről majd mesélek.
1: Tehát az nem áll meg.
2: Az sosem áll meg, uh-huh. Így van, és ez most már az 5. évadunk, és a lélek gyümölcseit nagyon jól, tehát igazából ez engem épít. Én mindig azt mondom, ugye ez a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának a közös projektje, és nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok a bizalomért. Tulajdonképpen én tartozom hálával, engem nagyon-nagyon sokat formált ez az 5 év. Rengetegszer smirgli volt az én életemben is, és az igazán fontos dolgokra ráirányította a figyelmemet. Uh-huh. Tehát, hogy mi az, hogy hála? Tehát uh-huh. miért lehetünk hálásak? Azt, hogy én tényleg bárhova elmehetek napközben, vagy a gyerekeimmel töltetem az estét. Nagyon-nagyon sok minden olyan dolog, amikor például van most a lélekgyümölcse is, és az, hogy mértékletesség, erről elkezdünk beszélgetni, hogy mi is az a mértékletesség.
1: De a rabokkal?
2: Persze.
1: Tényleg? Tehát ezek itt nem csak zene van, hanem beszélgetés?
2: Mi írjuk a színdarabokat, eddig több mint 33 színdarabunk van. Kész, megírt színdarab, amely én azt hiszem, hogy a legalább a 3/4 része bármelyik kőszínházban megáll a helyét. És az onnan kezdődik, tehát mindegyik saját alkotás, hogy megkapjuk azt a szót, vagy azt a parancsolatot, hogy mondjuk mi az, hogy békesség. Uh-huh. És akkor úgy kezdődik az első alkalom, hogy körülbelül egy olyan 3-4 órás beszélgetés van. És ez mind teológiai, mind lelki, pszichológiai beszélgetés, uh-huh. és nagyon sok olyan gondolat jön vissza, ami engem is meglep, és úgy elkezd gondolkodtatni. Tehát, hogy például a békességgel kapcsolatban, hogy mi az, hogy konfliktuskerülés, vagy valóban mit jelent a belső béke, vagy beleállok szabályosan a dolgokba, és az én elveimet azt mindig is kőkeményen tartom.
1: De ezek workshopok akkor?
2: Az eleje, az első alkalom, aha. És akkor utána mindenki ugye elhelyeződik ebben a történetben, tehát a gondolatokat helyre tesszük, és a következő alkalom az már az, hogy elkezdjük a színdarabot világos. Írni, és elkezdjük a zenéket írni. És én ezt mindig hangsúlyozom, hogy belőlem egy van, ugye, és 10 fegyintézetem van, hogy ez nem csak az én munkám, lelkészek, nevelőtisztek segítik a hét közben az alkalmakat, és akkor én oda megyek, és akkor egy picikét úgy fölkavarom az állóvizet, és akkor új irányokat mutatok, és akkor így zajlik az egész. De mi folyamatosan tartjuk ugye a nevelőtisztekkel a kapcsolatot, uh-huh. átküldik az új módosításokat, és akkor ugye szeptemberben meg gőzerővel folynak a próbák, és októberben pedig következnek a bemutatók.
1: Na, egyszer beszélgetünk majd erről hosszabban.
2: Igen, ezt mindenkit ismer.
1: Mert most már a végén vagyunk, de még egyet feltétlenül, hogy augusztusban meg a zenevarázslat nyári tábor is folytatódik, igaz, Kárpátalján.
2: Így van, tehát ez a legfontosabb ugye a zenevarázslat munkájában, hogy a tehetséggondozás, az előadó művészet szerepeljen, és hát a zenevarázslat az én, úgy elmondom, a 4. gyerekem, uh-huh. tehát a legfontosabb az én művészi pályámban, és Kárpátalja pedig egy hatalmas bázis. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy Brüsszelbe ezt bemutathattuk tavaly novemberbe, aha. és ugye a világ figyelme arra, és ráirányult, hogy a szép dolgokat kell keresni, és hogy mennyire fontos az, hogy a háború árnyékában élő gyerekek ebben egy kapaszkodót találnak. Uh-huh. Tehát ez reményt hoz, boldogságot abszolút. És mosolyt az ő arcukra. És hát most összegyűlünk megint százan, tavaly volt az első zenevarázslattábor ott a Rákóczi Egyetemen, ahol én most már tanítok, tehát ott is ez nagy dolog, hogy Beregszászon elindult a zenei képzés az egyetemen, és ennek én nagyon nagy szerepét vállaltam, hogy ez valóban sikeres legyen, és gondold el, hogy most már ott egy picikét a jövőt képezem a zenevarázslat résztvevőinek is, és most százan leszünk, tehát most már más hangszeresek is lesznek, tehát nem csak mi zongoristák, hanem befogadjuk a vonósokat nagy örömmel, és a fúvósokat is.
1: Te egy művésztelepen.
2: Művésztelep, és pontosan nagyon jól látod, mert jön a képzőművészet is, tehát itt, és mentálhigiénia is lesz, és milyen érdekes, hogy úgy egészbe rakjuk össze majd remélem a gyerekeket, és ami különlegesség a zenevarázslatnak Kárpátalján, és ez egy alázatot is mutat egyébként, hogy nem csak a gyerekekkel foglalkozunk, hanem a tanárokkal is. Tehát ott úgy zajlanak a kurzusok, hogy gyakorlatilag egy háromszög van. De én nem csak a gyereket tanítom és mutatom az utat, hanem a pedagógusoknak is egyfajta irányt kijelölök, és nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, most már évek óta a Géniusz Alapítvánnyal közösen, és ez egy fantasztikus dolog lesz, és akkor este pedig koncertek, és egy olyan együttlét, hogy tényleg emeljük fel a lelkünket ezekben a nehézségekkel teli időkben, és a zongora nyomja el a fegyverek zaját.
1: Na, szerintem ez a legszebb végszó, ami lehet, úgyhogy most ezzel búcsúzunk, de ígérd meg, hogy amikor a könyv megjelenik, visszajössz.
2: Nagyon szívesen.
1: Szívesen látunk mindig.
2: És nagyon
1: sok
2: szép
1: erőt.
2: Nyarat kívánok minden
1: hát,
2: kedves hallgatónak.
1: Hát meg néked is.
2: Köszönöm
1: is, amerre csak jársz. Kedves hallgatónk, dr. Várnagy Andrával beszélgetem, Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel, Magyarország érdemes művészével, akitől most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Szigeti Julit köszöntöm nagy szeretettel.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek,
1: Szigeti
3: köszönöm
1: Juli
3: szépen.
1: Szigeti Juli képviseletében. Most egyedül érkeztél.
3: Igen, most egyedül vagyok itt, a többiek nagyban dolgoznak.
1: Mit csinálnak ebben a 100 fokban?
3: Hát mindenki ezért most egy kis előkészül, próbálgat, ugye most vasárnap lesz majd egy bulink, akkor arra készülgetünk, úgyhogy hát mindenki el van.
1: Na várjál, most a vasárnapi buli az lesz a Veszprémi, ugye?
3: Igen, így van.
1: És oda például külön kell készülni? Vagy ti mindig tartotok próbákat minden?
3: Hát általában szoktunk, igen, hogy azért most a repertoárunknak új részei vannak, új darabjai, például nagyon izgalmas, mert ilyen hát 90-es évek, vagy a 2000-es évek eleje, de modern daloknak is kicsit belekoppintottunk a velejébe, mert...
1: És azt jól isítjátok?
3: Igen. Hát annyira, hogy volt egy olyan dal, ami először meg se ismerték a közönségünk, hogy az mi, és amikor elérkeztünk a refrén, ezek, hogy jaj, ez a nagy felismerés, de hát például olyannyira távoli stílusban nyújtunk bele, mint hogy egy Beyoncé dalt is fogunk játszani. Ez most teljesen új, ez most erre a szezonra készítettük el, és hát nagyon lázba jövünk, amikor játszunk, szerintem nagyon jó lett.
1: Ja, mert ez úgy van, hogy amit szeretsz, azt játszani is jó?
3: Hát ez általában.
1: Tehát nem csak az, hogy ott ugrálsz rá, bárhol hallod, hanem arra is ugrálsz, amit te játszol és énekelsz.
3: Abszolút. Hát mi, aki volt már Sziget Üli Band koncerten, azt szerintem azt tudja, aki meg nem, annak itt az ideje.
1: Igen, azt láttam, hogy ilyen olyan nagyon nagy a szabadság.
3: Nagyon,
1: meg a fesztelenség,
3: igen.
1: Talán ez a jó szó.
3: Igen, valahogy én azt érzem, hogy a közönségünknek is olyan jól esik, hogy amikor eljönnek a mi koncertünkre, akkor nincsenek maszkok. Az elején picit érezni, tehát ahogy mondjuk az első pár számnál érzem ezt, most nem akarok egy kliséket mondani, mert most nem csak magyarok, nem csak külföldiek kapcsán van ez, de ugye itthon nagyon sokszor érzem azt, hogy most szabad magam jól érezni, vagy mit csináljak, és akkor picit érzem ezt a feszélyeztetést, és akkor, és aztán egymással rájövünk, nyilván aki ismer az alapból, nem, de hogy aki mondjuk esetleg először van ott, hogy nem kell se tőlünk félni, sem a zenétől, sem a jó kedvtől, sem a jó hangulattól, és akkor annyira jó érzés, amikor megnyílnak, és akkor együtt tényleg eltölthetünk egy fantasztikus 90 percet. Úgyhogy ez mindig jó szokás.
1: Jó, lesz még a nyáron lehetőség rá, hogy eltöltsünk veletek bármennyi időt, mert a Veszprém után jön egy másik fontos
3: Igen, koncert. Július 21-én a Budapest Jazz Clubban leszünk majd. 9-kor fogunk kezdeni, július 21-én. Hát az is pontosan egy ilyen buli szokott lenni, hogy hiába ültetett tér van. Volt már arra példa, hogy valaki egy kicsit félre rúgta az egyik széket, hogy hadd álljon föl. Igen, hogy hadd álljon föl. Mi ennek sem állunk útjába, tehát bármit lehet, amit akar.
1: Egy jazzklubban fellépni másabb, rangosabb? Van ilyen, vagy nem foglalkoztak ezzel?
3: Érdekes kérdés. Amúgy szerintem van benne valami, mi már annyira otthonos, tehát mint egy otthon megyünk haza a Budapest Jazz Clubban.
1: Igen, de ott nem játszhat akárki.
3: Talán így van, nem tudom, én nem szeretem saját magunkat dicsérni, remélem, hogy így van, és ezért is lehetünk ott, és ezért találkozhatunk ott is a budapesti közönséggel.
1: De ha oda mentek, ez a BJC, ugye?
3: Igen.
1: Így mondják,
3: igen.
1: Akkor szintén külön műsort kell fabrikálni? Vagy a setlist az lehet ugyanaz?
3: Lehet ugyanaz, szoktunk meglepetéseket belecsempészni.
1: De egy Beyoncé ott beleférhet?
3: Bele. Tényleg? Képzeld el, hogy még néhány évvel ezelőtt, amikor talán hogy az első koncertjeink között volt, első BJC-s koncertjünk között volt az az este, amikor én is kételkedtem, hogy vajon elfér-e ott, és én pontosan ezt látom, hogy nagyon is. Tehát nagyon nyitottan fogadják ott az emberek a zenénket, és nagyon nagy boldogsággal is. Pláne, hogy ugye a Beyoncé-t sem úgy szólaltatjuk meg, hogy
1: nyilván,
3: megfogjuk,
1: persze.
3: Eljátsszuk azt kész, hanem ugye belerakjuk magunkat. Nagyon sok olyan arancs van benne, ami jazzkedvelő közönségnek úgy meg felvonja a fülét, de a popkedvelő közönségnek is olyan, hogy érezni benne, hogy na akkor most beindulok, és indulhat a buli.
1: Ugye amikor legutoljára itt jártál, akkor megbeszéltük, hogy kipróbáltad a tehetségkutatót is, megvolt az a rész, és egész jó eredménnyel zártad, de hogy ez kísért még téged?
3: A tehetségkutató műsor?
1: És nem is feltétlenül a népszerűség meg az élmény, hanem az, hogy te másképp gondolkodsz a közönség igényről ennek kapcsán?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát ugye ennek már jó pár éve ennek a tehetségkutatásnak. Én, amikor abban a világban éltem, nagyon más fogalmam volt a zenéről, meg az önmegvalósításról. Valahogy annyira más köntösben lehettem én ott, Juli. Tehát, hogy ott nekem mindig bele kellett valakinek a bőrébe bújnom. Uh-huh. Tehát akár Kínában is az volt, hogy ilyen Shakiraként konferáltak föl mindenhova, és ez engem nem zavart, tehát hogy mármint, hogy értem, hogy nem zavart, tehát persze, egy csodálatos énekesnő, és bárcsak, de nem azt mondom, hanem hogy nem éreztem azt, hogy na jó, de hát én mást is, már én mást csinálok. Nem, olyan volt, hogy nagyon jól esett, nagyon jókat bulisztunk, és akkor valahogy így elmentek ezek a koncertek, és hogy az évek múlnak, és mondjuk ez egyre távolabbi múltam része ezek a bulik, valahogy megváltozott bennem az, hogy mi a lényege a zenének, hogy nem feltétlenül csak az, hogy van egy dal, amit eljátszunk, hanem azzal valamit közvetíteni szeretnénk mi, akár amik mi vagyunk, ami én vagyok, ahogy mi ehhez a dalhoz hozzányúlunk, mondjuk saját dalok tekintetében nem véletlen, hogy ilyenek a dalok, amilyenek, és ezért is olyan csodálatos, amikor mondjuk a közönségünk erre ráharap, és ugye együtt tudunk pulzálni, akár élőben, akár ugye online mondjuk a zenefelületeken, mert picit más, mint amit mondjuk minden nap lehet hallani, és ez nem véletlen, és szerintem van rá igény, csak sokkal nehezebb elérni a közönséget, mert ugye nem olyan a stílus, amit mondjuk meghalljuk, ja, persze, ezt ismerjük is. És viszont ennek szerintem pont, hogy van lényege és létjogosultsága, és szerintem így kell egy zenésznek működnie, hogy nem az elsődleges az, hogy az igényeket kiszolgálni, hanem egy olyan értéket képviselni, ami igaz, meg önazonos, és azzal megtalálni azt, aki viszont ezt szereti. És akkor így a kínálat is, meg a kereslet is
1: közeledik egymáshoz a kettő. De már csak a te pályafutásodat nézve is mennyit változott a zeneipar?
3: Nagyon sokat. És az a helyzet, hogy én is hiába vagyok benne már elég régóta, én jó magam is érzem, hogy változok. Nagyon jó irányba is, abszolút. És most is, azért nem tudom, hát hány évről van szó, most vagyok 35 éves, azért már azért ideje csinálom, és például most ebben az évben jöttem arra rá, hogy van egy olyan zenei stílus, amit nekem 4 éves korom óta például egy szívszerelmem, és nem nyúltam hozzá nem tudom hány éve. És ez most 2026-ban jöttem rá, hogy én ezt nagyon szeretem. Ez a blues, meg a soul, ez a talán még az R&B-t is hozzá lehet mondani. Ezek a régi női soul blues hangok, akiket most újra elkezdtem hallgatni, és most egy új dalunkat majd kicsit ennek a hatására is írunk, hogy ez ennek a szeretetéből fakadóan.
1: Szóval jó visszatérni ebbe a műfajba?
3: Jaj, nagyon. És úgy látom, most akikkel így beszélgettem, mondjuk akik már szeretik a zenénket, és megpendítettem ezt, hogy ilyen szólosabb, akár ugye a funk, meg a blues hangzást belevinni, és nagyon örülnek neki. Most nem tudom, hogy nem akarnak-e csak az arcomba kamerolni.
1: Hát de egyébként meg lenne baj azzal, hogy most ez a stílus te vagy, vagy igen, ebben a korszakodban igen. Most ez jellemez.
3: Igen,
1: mert abszolút. Ez van kedved.
3: Igen. És szerintem így lehet az ember önazonos, és talán így találja meg tényleg azt a közönséget, akivel jól érzi magát, és nem csak az, hogy na jó, most megírom ezt a dalt, mert tudom, hogy ez most megy, és akkor nem is biztos, hogy igazán kialakul az a közösség, csak olyan...
1: Na, de ha mondjuk még az az időszak lenne az életedben, amikor a tehetségkutató volt, és ugye akkor menedzsmentet is raktak mellé a győzelemhez, az is
3: jár. Igen.
1: Na de akkor ott azon, hogy azok megmondják, hogy mit
3: azok
1: csinálhatsz.
3: Meg, pontosan.
1: Akkor nem lenne blues.
3: Na akkor nem. Nem, és hát fel is ajánlottak kint egy szerződést, és hát ugye kaptam is a kérdéseket, hogy hát ője vagy, miért jött ő vissza. Az a pontosan emiatt. Tehát, hogy akkor én ezt még nem is annyira éreztem, akkor igazából csak a Túró Rudi meg a szalámi hiányzott itt arról. De hogy...
1: Mert Kínában volt ez a...
3: Igen, Kínában.
1: Tehetségkutató elnyerés.
3: És hogy ott igazából az volt, hogy te ezt kell csinálnod pontosan, tehát én ott meg voltam téve, mint hogy azért ennek már 10-12 éve, akkor még ez a kinézet, ugye ez valaminek számított, és akkor ezért volt, hogy akkor göndörhaj, meg fehérbőr, meg stb., és akkor te leszel a Shakira. És akkor nekem el kellett mennem helyekre, és akkor nekem ezt kellett képviselnem. És akkor ugye szerződés szerint ezt kellett volna csinálnom. És egy darabig biztos, hogy buli is lett volna, de úgy éreztem, hogy jó, és jól is tettem szerintem, hogy akkor én ezt viszont ott hagyom.
1: Tehát szereted ezt a mostanit?
3: Szeretem, igen.
1: Életedet is?
3: Nagyon szeretem. Természetesen mindig lehetne több, mindig lehetne jobb. Nyilván most talán a kulturális életnek egy picit újra fel kell virágoznia itthon, de én látok rá nagyon sok reményt és nagyon sok lehetőséget, hogy erre igény is van, meg lehetőség is.
1: Meddig látod egyébként a Szigeti Juli Band életét? Fél évre tudsz előre tervezni?
3: Hát, bárcsak tudnám. Én szerintem, most, hogyha mondhatok ilyet, szerintem ezzel a stílussal, amit mi képviselünk, szerintem mi elértük azt a... Tehát elértük azt, amit igazán lehet szerintem.
1: A maximumot?
3: Tehát most nem is mondom, hogy a maximumot, de hogy kicsit korlátozott azért ugye a zeneipar, és ez az electro swing, amit mi ugye képviselünk, picit ilyen groove-osabb, funkisabb vonalakkal, hát mi olyan, tehát nagyon szerencsésnek mondhatom magunkat, és tényleg nagyon sok helyre eljuthattunk a világban, hogy ezt elvigyük, ezt a műsort. Én azt látom, így a nemzet, mert ez egy pici család, tehát így ismerjük egymást az olasz elektroszwing képviselőjével, a némettel, tehát hogy nem nagy ez, ez egy globálisan egy nagyon pici család, és nagyon sokan elmennek ebből már. Tehát, hogy,
1: a műfajból?
3: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ennek egyre kisebb a létjogosultsága, mi mégsem fogjuk feladni, tehát, hogy mi annyira szeretjük, meg tényleg szerintem mindig olyan energiákat adhatunk ezzel a közönségnek, ami megéri, de egy minimális átalakulás szerintem lehetséges, és nem is baj, és pontosan emiatt is hozunk be még több funkit, még több ilyen szólosabb érzetű dalt, mert látni is, hogy szereti a közönség, meg nekünk is jól esik. Tehát, hogy nem az van, hogy mi ettől megerőszakoljuk magunkat, hanem csak együtt növünk a világgal talán.
1: Hát meg lehet, hogy a közönséggel.
3: Igen, igen, igen, igen.
1: Mennyire kell, ezt lehet, hogy kérdeztem a múltkor is, de most ide illőnek érzem, értőnek lenni a ti zenétekre.
3: Az az érdekes, hogy egyáltalán nem. Tehát sokszor megkapjuk ezt, hogy ez bonyi zene, de igazából nem az. Tehát annyi, hogy a harmóniák szépen fel vannak építve, meg nagyon, nagyon jó aranzsok vannak benne, mert ugye nagyon szuper zenészekkel dolgozhatom együtt, tehát a zenekarban óriási, óriási tehetségek vannak, és emiatt ugye megvan az, hogy egy picit komplexebb, de közben meg, aki meghallgatja tényleg a zenéinket, az érzi, hogy könnyed az egész, nyárias, könnyed, jókedvű, vannak balladáink is, abban meg ugye megtörünk.
1: Te?
3: Igen, hát ez minden élő műsorban egyszer elhalálozok a színpadon.
1: Komolyan? De az érzelmek miatt?
3: Az érzelmek miatt is, hát születtek olyan dalok, amik nagyon mélyre mennek. Szerencsére most már annyit játszottuk élőben, hogy már nem bőgöm el magam, de azért volt már rá példa, hogy ez bizony kicsit eltörött a mécses, de konkrétan fizikailag is megtörténik, mert a sónknak van egy olyan lény része, amikor is a szaxofonos fiú engem lelő. Tehát van egy ilyen rész, hogy...
1: A játékpisztoly?
3: Hogy van, amikor van vagy a hangszerrel, vagy van egy pisztolyunk, igen, egy ilyen kellék pisztolyunk, és akkor az egész zenekar ugye nyomja az effektet hozzá, ezt a lövés effektet, én meg kiterülök a színpadon, és akkor onnan jön a következő dal, amit viszont egy halloweeni, egy német halloweeni CD-re írtunk, egy ilyen egyvelegre. Aha. És akkor abból jön, hogy akkor én meg kvázi így feltámadok.
1: Jó, hát itt akkor komoly koncepció van.
3: Hát igen, igen, igen, igen, azért azt ott kitaláltuk, szoktunk ott szórakozni azért.
1: Mi az igazi sikerszámotokra, hogy visszajelzés? A tapsok?
3: Hát az nagyon. Az megmondom neked őszintén, pedig nem szabadna, hogy számítson, ugye azt mondják, hogyha a profi vagy, akkor mindegy, hogy mi van a szín, tehát hogy te megcsinálod, mindegy, hogy mi van, de akkor is, mivel én nagyon-nagyon szeretem a visszacsatolást, én ebből élek tulajdonképpen, hogy a közönségünknek jót tehessünk, és amikor mondjuk olyan bármi meleg van, nincs jó kedvük, bármi van, hogy mondjuk kisebb az ováció, vagy hogy mondjam, tehát kisebb a taps, most nem mondom, hogy rosszul esik, de hát persze, tehát megérint. Uh-huh. Tehát, hogy igen, tehát valahol az számít nekünk sikeres koncertnek, mint amikor tényleg a végére felrobban a nézőtér, és akkor viszont csak a kezeket látjuk, meg a sikongatásokat, és tehát ez, igen.
1: De hát szerintetek ez kin múlik? Vagy szerinted ez kin múlik?
3: Hát ez nagyon jó kérdés, mert van, hogy rajtunk, tehát hogy valamit éreznek, hogy van valami olyan vibe, ami mondjuk nem megy át, de azért mi eléggé tényleg nagyon-nagyon szerettük így egymást is, meg a zenét is, amit csinálunk, és azért ez általában át szokott menni szerencsére, de persze nagyon sok mindentől múlhat. Tehát van olyan buli, amikor mi meg se szólalunk, és már csodálatos a hangulat, és bármi lehet, akármi, hogy miért, de már akkor...
1: Ezek ilyen megmagyarázhatatlan dolgok, nem, hogy ez
3: igen,
1: miért van.
3: Igen, igen. És van, amikor meg életünk legjobb koncertje, és hogy köszönjük, tudod, tehát, hogy...
1: Na jó, de felhet talán tudja. Pont ez a szépsége, hogy kiszámíthatatlan
3: igen,
1: az egész.
3: Igen, abszolút, abszolút.
1: Meddig látod, most nem a fél évet kérdezem, hanem úgy te magadat egyébként színpadon?
3: Hát én szerintem, mint ahogy egy jól ismert gitárost és énekest is láthatunk, hogy hát amíg az oxigén maszk bírja. Tehát, hogy én nem szeretnék soha lejönni a színpadról. Uh-huh. Én nekem az lételemem, tehát hogyha én beteg vagyok, és nem tudok kimozdulni az ágyból, de van lehetőségem színpadra állni, ott nekem megszűnik minden
1: bajom. Tehát
3: az bajom.
1: Olyan szinten beszippantott, hogy ez már megmarad.
3: Ez én legalább, nyilván nem csak rajtam múlik, mert hogyha holnap eldönti a közönség, hogy Viszlát Juli, akkor nyilván nem, de én nagyon remélem, hogy megmaradhat ez a kölcsönös szeretet, és hát hívnak minket, mi is mehetünk, és el is jönnek a koncertjeinkre, mert hát nekem van lételemem a színpad, tehát az anélkül. Mint ahogy ezt a férjemmel szoktuk beszélni, hogy amikor mondjuk elvisz a hétköznapi sodrás, és mindenféle van, és mondjuk nincs idő bármilyen zenei foglalkozásra, az nekem nem csak az, hogy hát most nem csináltam, hanem érzem fizikailag, hogy rosszabbul uh-huh. vagyok, ha én nem zenélhetek. Ez egy érdekes dolog, hogy akinek van hivatás, az biztosan tudja, hogy ez hogy működik, hogy akár csak egy pici valami, de muszáj, hogy a zene az életünk része legyen, vagy hát az életem része legyen.
1: Tehát az önkifejezés az...
3: Igen. Tehát maga az éneklés, maga az, hogy én nagyon szeretek szerepelni, nagyon szeretek fölmenni a színpadra, nagyon szeretem azt, amikor kapocs van, most majd ugye lesznek koncertjeink a nyáron, és ott már tényleg nagyon várom, hogy ott lehessünk, és találkozhassunk azokkal, akik várnak minket. Ez egy fantasztikus dolog.
1: Tehát akkor vegyük még egyszer két nap múlva az első adáshoz képest, ugye nem az ismétléseket nézve, Veszprém.
3: Igen,
1: tehát ez szombaton, ugye?
3: Vasárnap.
1: Bocsánat,
3: vasárnap.
1: Még inkább. Akkor mondd el a pontos idő, vagy a napot.
3: Tehát most vasárnap, július 12-én, okay. 9 órakor fogunk fellépni a Rosé Riesling Jazz Fesztiválon, és utána egy pici pihenő után, egy hetes nyaralás után, pedig július 21-én Budapesten, a Budapest Jazz Clubban, ott pedig 8:30-kor fogunk játszani. Ez most a két legközelebbi időpontunk.
1: És a Szigeti Júli Band oldalán egyébként megtalálnak minden?
3: Igen, minden ott van. Lehet ott kutakodni, hogy milyen új dalok vannak, meg minden egyéb információ, amit hát nem érdemes lemaradni ezekről a bulikról.
1: Kedves hallgatóink, most már érdemes hallgatni. Júli, befejeztük a beszélgetést, örültem neked.
3: Én is örök,
1: sok csillogó szempárt bárhol léptek fel. Aztán legközelebb azt is szépen megkérdezem újra, hogy van-e különbség, teszel-e különbséget színpad és színpad között, tehát BJC vagy Veszprém vagy bárhol.
3: Amúgy igen, jó.
1: Legközelebb kifejted. Sziget Júlival beszélgettem, kedves hallgatóink, és Júlitól most elköszönök, önök hallgassák, kérem is a dalait, és mi megfolytatjuk a legnagyobb slágerekkel, és vissza fogok térni egy elköszönés erejéig.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Várnagy Andreának és Szigeti Julinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A hónap végén bezár a Ferencvárosi Lőtér, megújult Magyarország első erdei iskolája. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megújul és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormány szóvévő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azután is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. Rendhagyó műszaki megoldással korszerűsítették a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház klímarendszerét. Helikopterrel emelték a C-épület tetejére az új hűtő-fűtőrendszer kültéri egységét. A hagyományos daruzás a Tétényi út feletti közművek és a sűrű beépítettség miatt nem volt lehetséges, a speciális pókdaru pedig hosszadalmas engedélyezést igényelt volna. Az új energiahatékony klímarendszer a Szent Imre Egyetemi Okt

0: Megnehezítő ügy zárul le. Baranyi Krisztina polgármester szintén beszámolt a jó hírről, és köszönetet mondott azoknak, akik évek óta küzdöttek a Ferencvárosi lőtér megszüntetéséért. A Pilisi parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László erdészeti erdei iskola szálláshelyének teljes felújítását. A 64,1 millió forintos beruházás során megújult mind a 10 kétszintes faház belső tere, korszerűsítették a központi közösségi épületet, és új fedett kültéri foglalkozató pavilon is épült. Formavilága a Mogyoróhegy ikonikus Makovec Imre által tervezett épületeinek építészeti világát idézi. Az 1988-ban alapított Magyarország első erdei iskolája évente mintegy 8000 látogatót fogad, és akár 130 vendég elszállásolására alkalmas. A rekord alacsony vízállás ellenére nem csökkentek a Velencei tó környéki ingatlanárak. 2026 első fél évében továbbra is stabil, magas árszinten zajlottak az adásvételek. A Dunahouse tranzakciós adatai szerint a Balatonnál jóval erőteljesebb volt a drágulás. A medián négyzetméter ár 780 ezerről 900 ezer forintra, a medián eladási ár 50 millióról 58,5 millió forintra emelkedett. A Velencei tónál visszafogottabb, mint egy 5%-os volt a növekedés. A négyzetméter 760 ezerről 800 ezerre, az eladási ár 55 millióról 58 millió forintra nőtt. A vevői kör is változott. A Balatonnál továbbra is a befektetők vannak többségben, míg a Velencei tónál időnként főként lakhatási céllal, első lakás vásárlása vagy generációk különválása miatt érkeznek a vevők. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Megkezdődik a 160 km/órás balatoni vasút fejlesztésének előkészítése Székesfehérvár után. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik jövőre a második kerületben, a Margit negyedben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten ismét rendkívüli üléseket tart az országgyűlés, ahol hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napi rendelőtti felszólalást tart. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke szerint hétfőn az interpellációk és az azonnali kérdések után vitatják meg a módosításhoz benyújtott bizottsági jelentéseket, és az összegző javaslatot majd a képviselők döntést hoznak. Megkezdődik a balatoni vasútvonal Szabadbattyány és Lepsény közötti szakaszának fejlesztése, amelynek célja, hogy a vonatok két vágányon 160 km/órás sebességgel közlekedhessenek egészen a Balatonig, írta Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy az elmúlt majdnem 20 évben ugyanis a 30-as Budapesttől Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között, a Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek a pótlása indulhat el most. A beruházás része az akadálymentes peronok tervezése. A fejlesztés stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást hozhat, és egy új vasúti átkötés előkészítése is indul Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb elérést biztosít majd az északi partra. A tervezést a MÁV pályaműködtetési ZRT vezeti, a ringmérnök iroda 1,474 milliárd forint értékben készíti a teljes dokumentációt. Megszűntek az illegális táborhelyek az óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békás megyer polgármester a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentések után összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert a keleti városkapu környezetét. A

0: 8-10 szám alatti csak nem 600 négyzetméteres egykori bankfiókban kap helyet, három moduláris kiállítótér, könyvtár, kutatószoba és workshop helyiségekkel. Ez lesz a világ első olyan fotográfiai központja, amely a privát és amatőr fényképezés megőrzésére és értelmezésére jött létre. A központ hazai és nemzetközi kiállításoknak, edukációs programoknak és szakmai fórumoknak ad otthont. A Veszprémi Várnegyed nyáron különleges programokkal várja látogatókat. Megnyílik az érseki palota kertje és ritkán látogatható kék szalonja, a gyermekeket nyomozó játék, a felnőtteket kora esti versétek és filmvetítések fogadják. A Szent Mihály Főszékes Egyház, a Gizella kápolna és a Szent György kápolna is bejárható. A kertben bibliai szimbolikájú növények mesélnek a keresztény hagyományokról. A Bíró Gicei házban a Gizella Múzeum Bogáncs és Lilium című kiállítása látható. Péntekenként és szombatonként pedig az Ezer év öröksége című dokumentumfilm mutatja be a Várnegyed megújulását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét.

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: Hülye, de ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt, annyit sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 11-én szombaton este 20 órától az Én Szívem Játszik címmel érkezik Lábas Viki összművészeti estje. Egy generáció dilemmája a színpadon ritmusból és szenvedélyből szőve. Lábas Viki énekes dalszerző, 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal. Az elmúlt 11 évben zenekarral járta az országot, lételeme a művészi önkifejezés. A jelenben él és szeret olyan pillanatokat teremteni, amelyek felszabadítják az őt körülvevők érzéseit. Ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y-generáció világába pillanthatunk. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmáit boncolgatja. A zene, a tánc és a szavak ereje együttesen rajzolja ki a nőiség különböző arcait. A múltból a jövő felé utazva ezekre a kérdésekre keressük a választ, hogyan befolyásolja a gyermekkorunk a felnőtt életünket. Lemosható ez a bizonyos generációs por? Milyen kapaszkodóink lehetnek a hétköznapokban? Hogyan lehet megtalálni és meghúzni a saját határainkat? Az előadással az apró, hétköznapi pillanatokat szeretnénk megragadni, mondja Lábas Viki, amelyekért érdemes minden reggel újrakezdeni és tiszta lappal a jövőről álmodni. Az előadás hossza egyébként 75 perc, szünet nélkül, és Viki énekel, táncol ebben a produkcióban, amely beszélget természetesen a közönséggel a maga sajátos módján. Az Én Szívem Játszik. Azt gondolom, hogy maga a cím is nagyon beszédes. A táncművészek között ott van Baumgartner Krisztina, Buncsuk Vera, Kis Eszter, Kovács Enikő és Nagy Csaba Mátyás. Ne felejtjék, tehát július 11-én szombaton este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon érkezik Lábas Viki, hogy egy összművészeti estel tegye feledhetetlenné a nyár közepét.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Megkezdődik a 160 km/órás balatoni vasút fejlesztésének előkészítése Székesfehérvár után. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik jövőre a második kerületben, a Margit negyedben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten ismét rendkívüli üléseket tart az országgyűlés, ahol hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napi rendelőtti felszólalást tart. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke szerint hétfőn az interpellációk és az azonnali kérdések után vitatják meg a módosításhoz benyújtott bizottsági jelentéseket, és az összegző javaslatot majd a képviselők döntést hoznak. Megkezdődik a balatoni vasútvonal Szabadbattyány és Lepsény közötti szakaszának fejlesztése, amelynek célja, hogy a vonatok két vágányon 160 km/órás sebességgel közlekedhessenek egészen a Balatonig, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy az elmúlt majdnem 20 évben ugyanis a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között, a Balaton partján pedig néhol szakasz második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek a pótlása indulhat el most. A beruházás része az akadálymentes peronok tervezése. A fejlesztés stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást hozhat, és egy új vasúti átkötés előkészítése is indul Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb elérést biztosít majd az északi partra. A tervezést a MÁV pályaműködtetési ZRT vezeti, a ringmérnök iroda 1,474 milliárd forint értékben készíti a teljes dokumentációt. Megszűntek az illegális táborhelyek az óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békásmegyer polgármestere a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentések után összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterület felügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlottak. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik a Margit negyedben 2026 második felében. Az Eidolon Photography Center a Margit körút 8-10 szám alatti csaknem 600 négyzetméteres egykori bankfiókban kap helyet, három moduláris kiállítótér, könyvtár, kutatószoba és workshop helyiségekkel. Ez lesz a világ első olyan fotográfiai központja, amely a privát és amatőr fényképezés megőrzésére is értelmes.

0: tudományokról. A Bíró Giczei házban a Gizella Múzeum Bogáncs és Lilium című kiállítása látható, péntekenként és szombatonként pedig az Ezer év öröksége című dokumentumfilm mutatja be a Várnegyed megújulását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva üres.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek.
3: A Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egy év türelmi időt kap az e-beutalók kötelező használata. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Megjelent a lista arról, kik maradnak távol a parlamenti szavazásoktól. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány egy év türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, így azok csak 2027. augusztusától lépnek életbe, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az e-beutalót 2021-ben vezették be azzal a céllal, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak, ám a rendszer sok helyen technikailag nem megoldott, ezért továbbra is sokan a papír alapú beutalót használják. Eredetileg most júniustól szankcionálták volna az e-beutaló nélküli ellátást. A kormány döntését társadalmi egyeztetésre bocsátják. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A nyári időszakban a szabadságok, az utazások és a hőség miatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a betegellátás vérigénye folyamatos, így a következő napokban különösen fontos minden önkéntes segítsége, mondta a Sláger FM-nek Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: 1600-1800 véradó megjelenésére és segítségére van szükségünk az országban. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, szálljanak egy órát arra, hogy eljöjjenek és segítsenek. Akik viszont még soha semmikor nem próbálták meg, talán itt egy jó lehetőség és alkalom, várjuk őket is szeretettel. Közösen az Országos Vérellátó Szolgálattal a Magyar Vöröskereszt egy nyári kampányt indított július 9-én egész nyáron minden hétre vonatkozó sikeres előadók koncertjegyeit, páros belépőket sorsolunk ki véradók között, akik azon a héten szeretnének úgy regisztrálni, hogy nyár. Ezzel fogják jelölni azt, aki szeretne az a heti sorsoláson részt venni, és esetleg megnyerni az akkori belépőjegyeket.
2: Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalakon tájékozódhatnak. Megvan, kik hiányoznak a legtöbbet a parlamenti munkából. Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke tette közzé azt a listát, amely szerint július 8-áig 166 szavazás történt, ezek közül Lázár János 122 alkalommal maradt távol, ezzel ő a csúcstartó. Szijjártó Péter 91 szavazást hagyott ki, a harmadik helyen Németh Zsolt 83 távolmaradással. Az első hét helyen kizárólag fideszes képviselők szerepelnek. A tiszás képviselők közül Cip András hiányzott a legtöbbször 58 alkalommal. A frakcióvezetők összehasonlításából az látszik, hogy Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője egyetlen szavazást sem mulasztott, míg Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője 13 voksolást hagyott ki. Útfelújítás miatt egyirányosítják a második kerületi Nagyvéd utcát július 13-a és várhatóan július 24-e között a Határ utca és az Ördögárok utcai körforgalom között. A munkaterület mellett csak a fél útpálya járható, autóval a Mária Remetei út, Hidegkúti út, Hüvösvölgyi út, Nagykovácsi út útvonalon érdemes kerülni. A Decathlon közel 10 év után ismét új áruházzal bővíti magyarországi hálózatát, közölte a vállalat. Az 1976-ban alapított francia sportszeráruház ősszel Óbudán a Bécsi úton nyit új, több mint 2000 négyzetméteres egységet. A francia vállalat világszerte mintegy 100 000 munkatársat foglalkoztat több mint 1700 áruházában. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és